rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

jobban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek, látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Hova mész?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Sokszínű a Balaton gyerektábor kínálata. Nyugaton lehet ma a leghűvösebb, és talán eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte, egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, valamint az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem 3-ánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 200 000 forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlás tábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, a főváros 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az irtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel is gyérítik a vérszívókat. Többnyire szépen süthet a nap, de a déli, délnyugati és nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, zivatar is előfordulhat. A szél nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik, a csúcsok 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton lesz hűvösebb. Szerdán a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esetleg egy-egy záporral, hajnalban 10-17, délután 23-28 fok valószínű odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit, tombol a hőség Görögországban, itthon 30 fok alatt lesznek a maximumok. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit, a Sok Nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbelépésével tegnap óta már nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársaság köztársasági elnököt 30 napon belül kell megválasztani a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők, azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, illetve az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük. Csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelzők kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Tovább szárnyal a használt autópiac idehaza. Az első fél évben több mint 490 ezer személyautó cserélt gazdát, ami csaknem 6%-os növekedés az egy évvel korábbi rekordhoz képest. Júniusban több mint 85 ezer adásvételt regisztráltak. Ez az egyik legerősebb havi eredmény. A szakértők szerint az év végére újabb rekord születhet. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Hogy itthon milyen idő vár ránk, az most kiderül. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futószáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot az M5-ös autópályán. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és a felhajtóág sem használható. Közben az M6-os autópályán Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak. A 155-ös kilométertől egészen a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot. Az M43-as autópályán Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán szintén útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel- és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Tudtuk meg az Útinform-tól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, szevasztok, kedv van, nagyon magabiztosan mondom. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, drága hallgatók, itt a Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Ó, oh, Anett.
3: Jó reggelt.
0: Ő. Ez a... Ezt hívja a francia dekoltázsnak. Azt, ami gyakorlatilag egy leopárd van rajta, ami meg van hasítva.
2: Nagyon durva.
0: Valahol.
2: Erre Tarzan is azt mondaná, hogy hűha.
0: Ő a Jane, most nem liánozunk. Csita, most nem állsz rám, most én mászok.
3: Köszönöm szépen. Na, nagyon jó.
2: Mi az oka, hogy megtisztelted ezt a keddet egy ilyen komoly dekoltáttal?
3: Mert én már a nyárra, vagy a nyaralásra készülök, és úgy voltam vele, hogy akkor még azt a hetet így bedobom nektek, hogy csinosba jövök.
2: Köszönjük.
0: Jó, de ezt látja majd az urad is?
3: Nem.
0: De ez nem látja. Csináljunk fotókat róla? Adszik a jó fotókat csinál közelieket.
2: Péntekre
0: nem kell, hogy az arcod benne legyen, és akkor nem tudja, hogy ki az.
3: Azért.
2: Ezt nézd, Csabi, ezt nézd. Vél péntekre most ki, és vedd fel újra, mert imádni fogja.
3: Jó.
0: Péntekre most ki.
3: Szerdára. De holnap találkozom vele, ja. Úgyhogy... Nem, na mindegy, de felveszem neki, hát szerintem a 2 hétben biztos látni fogja majd rajtam.
0: És nincs is tartó, ugye, hanem ez csak ez a kis rucit tart téged most össze.
3: Igen, de wow. Lasszika, basszus.
0: Lasszika. Azt mondja, menj be és fotózz le közelre, ez nem távolról kell.
2: Vigyázz nagyon, most a kezeddel így összegyűrted egy picit, és adtál neki egy olyan teret, amit
0: de akarod, én bevilágítom, van egy reflektorod, és bevilágítom, hogy szép legyen. Mi? Na. Maradj már egy helyben, kicsi lány.
4: Picit nem mozogjál.
0: Ez hihetetlen.
2: Ne gyűrd össze, mert akkor nagyon kidomborítod az anyagot, és akkor többet engedsz.
0: Igen, mondjátok már meg, hölgyek, nők, lányok, hogy amikor bedobtok egy ilyen dekoltást, nyilván tudjátok rá, látjátok a tükörben, ez nem véletlen. Akkor miért baj, hogy nézzük is, vagy esetleg megkommentáljuk?
3: Hát mert mondjuk itt kb. 3 perce, 3-an mondjátok nekem, és ez kicsit zavaró egy ország.
0: De hát el akartad érni ezt az eredményt, nem? Hát különben vettél volna egy garbót.
1: Mint én.
0: Mint az Évi.
3: Tényleg, és jól is esik, hozzáteszem, nagyon jól esik a dicséret, de nyilván az, hogy fotóz a Lacika, mint valami őrültet, tehát az
2: nem őrültet, ő az őrült, tehát hogy most te sztár vagy.
1: Igen, és élőben Anett egyébként nézhetnek minket a YouTube-on, és ott is látják, tehát csak szólok neked, hogy nem csak a Lacika, meg mi.
2: De még Facebookon is.
1: Igen.
3: Igen, de ez a ruha többször volt már rajtam.
0: Nem baj, most valahogy nagyon.
2: De mindig meg is áll az élet, ha felveszed.
3: Igen, látom egyébként. Hát felveszem majd többet.
0: Jó, hát hogyha zavar, akkor zavar, de akkor meg itt élek arbózzál. Hát, hogyha
3: nem
0: akarod, hogy a testedről beszéljünk sokat.
3: Jól esik, akkor... Csak igen, ez már így sok lehet. Ó, Jézus.
1: Ha ilyen bejövök, rólam is ennyit beszélünk.
0: Abszolút.
1: Jó.
2: Megígérjük egy egész rovatot.
1: Igen. Csak nem tudom, hogy tigris vágja szét, vagy elefántot.
0: Nézd, próbáld otthon, hogy mi jár jól, és aztán gyere be, amikor már biztos vagy benne.
2: Nem baj a feszül.
0: SMS-ek. Gabi bátyám, jó reggel, tegnap félálomban megütötte a fülem Vokci egy gondolat, aminek utána is néztem. Nem itt a kételkednék egyetlen szavába is, de ez az aglegény adó kíváncsivá tett. Ez ugye a Ratko korszakra vonatkozik, igen, amit a Vokci tegnap mondott. 1948-ban vezették be, a szabályozás a háború utáni népesedés politika része volt, és a szovjet mintát követte. Gyermektelenségi adó volt a pontos neve, 20 és 50 év közötti gyermektelen férfiakra. De volt időszak, hogy nőkre is kivetették. Csak nem értem, hogy 20 év, mikor vetették ki, amikor befejezted az 50-et? Vagy mert addig még volt esély csinálni.
2: Lettél 20 éves, és addig, amíg nem lett gyereked, addig fizetted? Uh-huh. Tehát mit, 25 éves korodban lett gyereked, akkor 5 évig fizetted?
3: Így van. Így van.
2: Ezért ez nagyon kemény. Hát menjenek.
0: Na jó, Gyuri, mennyit fizetnél?
2: Fú, hát ez felháborító.
0: Az adó mértéke a fizetéstől függött, hozzávetőlegesen 4%-ot vontak le belőle. Nem kellett fizetni annak, aki orvosilag igazolta a meddőségét. Te mentél volna, nem?
2: Tehát már 19 évesen papírom lett volna, ne viccelj.
0: 1956-ban törölték a hatalmas elégedetlenségnek köszönhetően, üzenél McLaren-es. Köszi. Na, így már kerek. Sziasztok, mivel tegnap már nem volt meccs, a feleségem este rögtön be is hajtotta rajtam a jól ismert mondatát, legalább most lesz időd velem is foglalkozni.
3: Ó.
0: És akkor foglalkozott?
3: És hogyan?
0: És mi volt? És az volt, amire gondolunk? Na mindegy, semmi infót nem kapunk. Aztán Zsolt ír nekünk Németországból. Jó reggelt, tisztelt csapat, köszönöm a gyakorlást. Ha nem is egy gömbfagylajt eszek ma, de egy krémost, biztosan krémos. Voga és Móni mikor lesznek benne, hiszen tavaly novemberben volt róla szó. Van most is róla szó, de ne, Vokcival még azt is nehéz összehozni, hogy eljöjjön egy hétvégére bulizni.
2: Igen. Nehéz ez.
0: Megcsináljuk. Bocsi, 2700. A téma elején az első kérdésed már teri találat volt, nem tudom, kinézi az exek csatáját, én sem. Max, akik szerepeltek benne, na mondjuk, a 14 évesen elnevezem a bal kezem Marikának, a jobb kezem Erikának, és hetente váltogatom a neveket, 2700, akkor sem. Ez akkora vetítés, hogy a Holdról is látszik, szánalmas Little Joe. Gyerekek, tegnap kapok egy számomra nem ismert telefonszámról egy hívást, és maga Varga Miklós Joe keres. A 2700-as üggyel kapcsolatban.
2: Azt a mindenit. Jaj.
0: Igen, miért nyöksz?
3: Nem, csak jajgattam, hogy ez most jó, vagy nem jó.
2: Anett, meg is lett, jaj, bejelentkezett, Joe, jaj.
1: Sőt, Joe nem érdeklődött, Anett, erre gondolt.
3: Nem, de vagyok, én kíváncsi vagyok, hogy mit beszélgettetek.
0: Hát Osztan elmesélte, hogy ő bár nem hallotta élőben, de rengeteg ismerőse hívta, hogy Joe, hát ez fantasztikus volt, ezt hallgass meg. És azt mondja, hogy ő akkorát röhögött, ez annyira vicces volt, egyébként nem büszke rá, mert voltak az életében ilyen időszakok, sőt ő nagyon korán kezdte, még azt is elmondta, hogy 16 előtt, de hogy ő nem büszke arra, de hogy ez így volt. És ezt hosszan elmesélte, tehát kb. 10 percet beszélgetett.
2: Mennyire jó fej egyébként, igen, hogy felhívott, és egyébként még jól is vette ezt az egészet. De nekem nagyon szimpi.
0: Igen. Bevallom, nem tudom, hogy dühös-e, vagy nem dühös, amikor éppen elmondta, hogy ő ki. De nem, nagyon örült az egésznek.
2: De jó, tök jó.
0: Jó. Jó reggelt üzeni a tankcsapdás Pityu, aztán időjárás jelentés Anettől. Azt mondja, mozgalmas lesz a mai időjárásunk, sokat látjuk a napot, de délutántól megnövekedhet kissé a felhőzet, esni viszont nem fog. Az élénk szél mellett országszerte 26-30 fok körül alakul a hőmérséklet. Dániel és Daniella névnap van ma?
3: Boldog névnapot.
0: 26 éves lett Erling Haaland. Norvég Haalandnak mondják, ugye?
1: Igen.
0: Norvég labdarúgó. Gyerekek, ő a sztárja, ugye?
1: Hát az egyik legnagyobb sztárja VB-nek. A VB-nek, igen.
0: De mitől?
1: Szerintem most úgy felfigyelt a világ arra a teljesítményre, amit egyébként is a Manchester City-nél már megmutatott, de ugye az egy réteget érintett. Most viszont a norvég válogatott csodát hajtott végre, és az, ahogyan ő játszott, azzal így felfigyeltek rá. Olyanok is, akik eddig nem figyeltek.
2: Igen, a teljesítmény is biztos, de ugye én nem nagyon követtem nyomon, és hozzám például inkább ebből a VB-ből a karakterek jutottak el.
0: Akik, de hogy? Ezt akarom kérdezni, hogy? Azért, mert szőke, és megláttad a nem szőkék
2: azért,
0: között?
2: Azért, mert elkezdte szeretni a világ, amilyen arc, amilyen mozgása van, amilyen mémek születtek róla.
0: Viszont csúnya arc, te nem akarsz igen, ilyen gyereket.
2: De mindenki megszerette.
0: Igen, tudod, nagyon.
2: Ez a magadhoz ölelnéd karakter.
0: Láthatod, hogy volt olyan norvég nő, aki pont olyan úgy néz ki, mint ő?
1: Igen.
0: Aztán volt olyan norvég nő, aki úgy mozog, mint ő. Igen. Ilyen videók is voltak.
1: Igen.
0: És Erling Haaland egy aranyos cukipofa figura. Tényleg, hát én már előtte elkezdtem követni a YouTube csatornáját.
1: Igen.
0: Még a VB előtt. Aha.
1: Nagyon érdekes.
0: És hogy ők ugye nagyon jó barátok Szoboszlai Dominikkal, együtt játszottak a Salzburgban, ha jól emlékszem. Ott még emlékszem, hogy volt egy olyan interjú, hogy egymásnak bele trollkodtak, és akkor még rövid szőke haja volt a Haalandnak, rövid fekete haja volt a Szoboszlainak, és ők tök jó haverok. És aztán Haalanddal elszállt a jóisten. Vagy ezt hogy szokták mondani? De jó értelemben.
2: Igen.
0: Tehát
2: igen.
0: Nem ő elszállt, hanem...
2: Hát most csúcsot futott, szerintem is az egyik legnagyobb nyertese ennek, de hogy emberileg is, tehát karakterben, nem csak a teljesítményével, úgyhogy ő most világsztár.
0: És ő az, akiről egyszer beszéltünk, hogy egyébként sztéket eszik, és nyers tejet iszik.
1: Igen.
0: Mind, amit tilt a dietetikus.
1: Igen, de olyan is, nem? Tehát úgy is néz ki, mint aki nyers tejet iszik.
0: Nagyon-nagyon jó fej. Nagyon jó fej. Na, 127 éve született Ernest Hemingway, Nobel-díjas amerikai író, akiért a harang szól, az öreg halász és a tenger. Mintha ezt olvastátok volna.
1: Igen.
0: Mit igen, nem.
3: Te nem. Jó, akkor
2: most mondd
3: nem.
2: Vissza, te nem.
3: Te sem.
0: Én ott ittam meg ahányszor, ahol Hemingway volt.
2: Az kiváltja minden könyvét.
0: Nem, egyébként én olvastam, több könyvét is olvastam. Novelláját is olvastam Hemingway-nek, regényeit is olvastam Hemingway-nek.
3: Ügyes vagy.
0: Köszönöm, ez mire vonatkozott, hogy tudok olvasni?
3: Büszke vagyok.
0: Mi van, kiveszten, ott is voltam.
3: Igen, kiveszten voltam én is a házában.
0: Te voltál a házában, de én Havannában voltam, ahol ivott.
3: Jól van.
0: Először megitta a mojitóját a La Bodeguitában, utána megitta a Daiquiri-ét a Floriditában. Nagy. És én ezt végigjártam minden alkalommal.
2: Meg kivesztem, mennyit ivott. Mondjad, mondjad.
3: Hát ott élt, ott csak ivott.
0: Hát Havanában is élt. Akkor most hol élt? Na jó, akkor én meg akartam látogatni azt az öreg embert, aki még élt akkor, ha jól tudom, Guanabóban, Havana mellett, akiről mintázta az öreg halászt.
2: Na ne.
0: És az mesélt sztorikat, mindenki, aki meglátogatta, mesélt sztorikat Hemingwayről.
3: És igazak?
0: Nem találtam meg az öreget.
3: Lehet, hogy biztos, hogy élt még?
0: Biztos, hogy élt még, az internet szerint élt.
1: Uh-huh. De jó. Komoly.
3: Hát, na ez komoly.
0: Fidel Castro is nagy haverja volt. Na, most mi az elkusolás, azt minek köszönhetem?
2: Annak, hogy megnyerted a párbajt, úgy látom. Azt a nagy Hemingway.
0: A nagy Hemingway párbajt megnyertem.
3: Igen.
0: Na jó van. Nem, nagyon nagy arc. 153 éve Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy volantrablást.
3: Tudom, hogy ő egy gonosz hős volt, de azért mégis úgy emlékszik rá a történelem, hogy tényleg ilyen mindenféle bandita filmben benne.
2: Igen, meg te szereted az ilyen rossz fiúkat, nyilván ez.
0: Igen. Cher énekelt is róla egy dalt, a Just Like Jesse James, talán egy komplett dal róla. Cher, jó dal. Hát le lehetne játszani, hogyha nem csak azt a kosarat játszanánk, amit játszunk. Jó, 46 éve Jean-Claude Drouet megmászta az Eiffel-tornyot 2 óra 18 perc alatt. Én is megmásztam az Eiffel-tornyot, erről miért nincs
3: semmi. De ő kívülről.
0: Hát én belülről.
3: Hát én is belülről.
0: Én lifttel.
3: Én egyszer a másodikig lift nélkül is felmentem.
2: Azt a mindenit, ebben a párbajban te átnyerésre.
0: A másodikig. Igen. Én a harmadikra mentem lifttel.
3: És utána én is.
0: Jaj! Tehát ennyire hozzám ragadt.
1: Jó, láttam.
0: Hogy a kezemben maradt. A minden. Nem megy ez nekem.
2: Veszélyben vagy, Évi.
1: Mindig. Nem ülnél ide helyettem.
0: Jó, Sopron 15 fokos, 27 lesz, és sütni fog a nap. Szegeden is sütni fog a nap, 16 van, most 26 lesz. Calgary 12 fokos, 21 lesz, de esős. Győr 17 fokos, 27 lesz napsütéssel. Budapest 17 fokos, 26 lesz nálunk napsütéssel. Jó, gyerekek, ez annyira helyes volt. Én gondolom, hogy amikor még az Európa-bajnokságra készültünk, jól emlékszem? Akkor játszottunk a portugálok ellen?
2: Igen. Ennek a VB-nek a selejtezőjékor.
0: Vagy a VB-selejtezőkor játszottunk a portugálok ellen, bocsánat. Így van. És akkor ugye Szoboszlai Dominik vezette a mi csapatunkat, és hát Cristiano Ronaldo a portugálokat. De akkor előkerült egy kép, méghozzá 2009-ből, amikor Portugália játszott Magyarország ellen, és ott ugye, ezt nem tudom, valamikor kitalált a FIFA, hogy gyerekek viszik ki a játékosokat, a játékosok visznek magukkal gyerekeket, nem tudom, mi volt a lényeg. A lényeg az, hogy kis gyerekek ott vannak a focisták előtt, ezt ismeritek, ezt a nyitóképet.
3: Így van.
0: És az egyik ilyen kisgyerek az akkor hány éves volt?
3: 9
0: éves Szoboszlai Dominik volt, és ott látszik mögötte, hogy ott áll Cristiano Ronaldo. Oh. És Dominiknak Ronaldo volt a példaképe.
3: Így van.
0: Ez volt 2009-ben, 2026-ban viszont egymás ellen játszottak. És ez egy óriási dolog,
2: nagyon,
0: nem?
2: Nagyon komoly.
3: Igen.
0: Na, és most egy újabb kép került elő, két focistáról. Lionel Messiről és Lamine Yamalról. És most nem arra a képre gondolok, ami a döntőben volt, hanem 19 évvel ezelőtt egy lila lavorban ilyen habocskákban ott van egy csecsemő, egy kis színesbőrű csecsemő, és egy hosszú hajú Lionel Messi fürdeti. Amúgy ott van egy babasampon, meg egy kis gumikacsa is. És Lionel Messi pancsikázik a kis csecsemővel. Mint kiderült, ez a kép, ez Lamine Yamal. Amit hogy ez a képen, ez a csecsemő. Lamine Yamal. És Lionel Messi. Az a két ember, aki most a döntőben találkozott.
2: Kicsit szokatlan a párosítás, mint a Ronaldo Szoboszlai kép. Tehát azért
0: ennek jobban örülök. Mármint annak jobban örülök.
2: Igen, ez felvet kérdéseket, hogy születik meg egy ilyen kép teljesen véletlenül.
0: Hát, hogy ez a kép hogy születik meg, ezt most Lamine Yamal apja vette elő. Tehát így a döntőre így berakta ezt, így berakta a sajtóba ezt a képet. Ez egy sorozat egyébként. Egy jótékonysági, egy UNICEF rendezvény, vagy mire nevezte be az öreg Yamal a kis Lamint erre a fürdetésre, hogy majd, ha szerencséje van, megfürdeti őt egy Barcelona játékos. Így Messi van. Volt az a Barcelona játékos.
1: Azt senki nem tudta, hogy ugye Messi lesz, hogy ki lesz, csak jelentkeztek rá.
0: Igen. És én nem tudom, hogy boldog lennék, ha én most Lamine Yamal lennék, akkor készülök a döntőre, tudom, hogy Lionel Messi ellen fogok játszani, és a fater bedobja ezt a képet.
2: Az olyan képet, amit általában ilyen fényképalbumból is nem szeretett, ha mutogat a család, ha vendég jön.
0: Abszolút tehát, nem.
1: Hát igen. Én sem örülnék neki. Szóval igen. A döntő pillanat előtt előkerülne egy film, aztán kép rólam, és ezzel...
0: Nem látszik semmilyen, tehát jó, úgy fotozták az ízléses spanyolok, hogy a kis Jamal nem lát, tehát igen, a Jamal kapitánya. Nem látszik, és azt se látszik, hogy Messi keze hol van, mert látjuk, hogy eltűnik a víz alatt. De... De sokan felügyelték ezt a fotózást, tehát biztos baj nem volt.
2: Biztos nem, de furcsa, minden esetre furcsa. Mert Messit is megkérdezték, ugye, erről a fotóról?
0: Nem volt lelkes. Ő sem. Hogy elővették ezt a fotót.
1: De alapvetően is ez a fotó kellemetlen. Most ne úgy értsd, tehát, hogy egy két, vagyis hát akkor nem tudtuk, hogy ez még sportoló lesz a kisgyerek, de hogy most ott fürdet egy élsportoló valami miatt valakit, nem életszerű a kép se önmagában.
0: Attól függ, mi volt a célja. Én azt gondolom, hogy bármelyikünk bevállalná azt, hogy valaki fürdessen meg jó cél érdekében.
2: Teljes igazad van.
1: Mint mindig.
2: A cél számít.
0: A cél számít.
2: Itt is egy jótékonysági dologról volt szó.
0: UNICEF, hát hallod, na mondd, az UNICEF minek a szervezete?
2: A jótékonykodásnak.
0: De miket mentenek meg? Pandákat, erdőket?
2: Embereket, gyerekeket, éhezőket.
0: Éhező ember, gyerekeket.
2: Az a szervezet, akinek azt mondod, hogy persze, fürdessenek meg, ha úgy van. Ha ezzel tudok segíteni, hát nem?
0: De. Erről szól ez.
2: Anette, nem így vagy?
1: De, így. Tartok tőlem.
0: Nem, Anettnek ne UNICEF, hanem Animal Cef-et mondjál, és akkor egyből beül egy laborba, és fürdessetek. De aki akar.
1: Így van. Már jól ismersz.
0: Ja.
1: Nagyon.
0: Hát erről fogunk beszélni, gyerekek. Erről a történetről. Tehát, hogy amikor gyerekként akár egy olyan helyzetbe kerülsz, amit később már nem örülsz. Tehát, hogy vagy hogy tényleg milyen cél érdekében ülnénk bele egy laborba, hogy megfürdessen egy focista.
2: Nem elhanyagolható kérdés, igen.
0: Igen. Örülnél-e annak, hogyha később előkerülne egy ilyen fotó rólad, Gyuri, például a kis Háder Gyurit megmorzsolgatja valaki híres, aki ma kellemetlen.
2: Még mindig a fürdésnél tartok, ugye?
0: Persze, jó. Persze. Neked nem tudom, te fürdöttél Egerszegi Krisztiánával?
1: Nem.
0: Voltatok egy vízben soha?
1: Nem voltunk soha egy vízben. De én mindent megtettem volna, hogy fürödjünk együtt egy vízben.
0: Azért kérdezem.
1: Igen, hát nekem minden vágyam az volt, hogy egyszer legalább egy versenyen, egy medencébe együtt úszhassak vele, de akkor különbség, meg a teljesítmény különbség, hogy nem sikerült.
0: Mert Szoboszlainál még el lehet mondani azt, hogy ugye az ő példaképben Ronaldo volt, amikor 9 évesen ott állt. De a kis csecsemő Jamalról semmit nem lehetett elmondani. Ő nem volt Messi rajongó.
1: Hát meg nem is tudtuk, hogy egyszer labdarúgó lesz.
0: Hát nem. Tehát hát egy, nem hány éves lehetett itt ebben? Vagy hány hónapos lehetett?
1: 5-6 hónapos.
0: 5-6 hónapos.
1: Szóval semmit nem lehetett tudni, hogy ki ő és ki lesz ő.
0: Nem. És most itt látjuk, hogy ölelkeznek a pályán a döntő. Hát talán után.
1: Igen. A döntő pillanata után.
0: Na jó, gyerekek, erről fogunk majd beszélni, hogy például Anettnek mondok egy szemét, jó, egy jótékony cél érdekében, és te eldöntheted azt, hogy fürdessen meg, vagy megfürdetnéd.
1: Jó, de akkor már felnőtt vagyok, felnőttként fürdet.
0: Igen. Most már nem tudjuk ezt visszacsinálni, igen.
1: Jó, akkor olyan személyeket...
2: Bocs, hogy meg kell megfürdet, de felnőtt vagy.
0: Ha nagyon szorult helyzetben vagy, akkor mondd azt, hogy igen, de gyerekként. Ezt mondhatod még.
2: Gyerekként akarom megfürdetni.
0: Na jól van. Ezek lesznek, aztán Horthy Gábor is bejelentkezik, és a VB döntőről fog beszélni, gondolom én.
1: Igen. Hát majd kiderül.
2: Igen, mutatom. A következő
0: nekem nem
2: témát,
0: mutatod.
2: Hát neked mutatom.
0: Ja, arról még nem is beszéltünk, igen, tényleg. Te hülye vagyok. Igazad van. Szóval, van még egy témánk, még Horthy Gábor előtt mindenképpen. Képzeljétek el, hogy felmerül újra és újra, és ez egy ilyen 2024-es botrány kapcsán, és mi, mint Lovas Nemzetcentrum, meg kell, hogy beszéljük, na így jó, hogy a lovaglás az állatkínzás-e? És ilyenkor most gondolom, mindenki azt mondja, ez hülye, hát a lovaglás az olyan természetes, mint az autóvezetés.
2: Hát, hogy nem jó, az eszünket tudjuk, a ló velünk van, és lovagolunk.
0: Pontosan. És többször felmerült az, hogy a lónak egyáltalán nem való az, hogy egyébként ráülünk a hátára, hogy megnyergeljük, és hogy erre használjuk, amire használjuk, neki ez rossz.
1: Hát azt mondják, de azt is mondják, hogy a felkészítjük, jó, tehát nehéz eldönteni, hogy mi az igazság.
0: Igen, de például, hogy arra, amire rávesszük a lovat, ha mondjuk most lovasportról beszélünk, annak sok válfaja van, akkor az nem megy másképp, mint csak ilyen kényszerítő eszközökkel, az viszont meg már állatkínzás. És többen felvetették ezt állatvédők, hogy a lovaglást, mint olyat, be kéne tiltani. Tehát ez olyan, mintha ráülnél egy tacskóra, az se bírja.
2: Igen, de kérdés, hogy tényleg nem bírja a ló, mert nem véletlenül találták ki annak idején az emberek nagyon-nagyon régen, és valahogy a lónek az ember kapcsolata az már ilyen lelki és spirituális. Tehát, hogy ez...
0: Ma már igen, csak kérdés az, hogy ez jó-e a lónak, ez a spirituális kapocs, igen, vagy neki tök jó lenne nélkülünk.
2: Igen, ha egyszerűen kivonnának minket az egyenletből, akkor ő tök boldog lenne.
0: Akkor jól lenne a ló, így
2: ez
0: van.
2: Jó kérdés.
0: Így van, és ezért beszélünk erről, mert azért a lovasport az itthon is ugye komoly, de hát a hobbi lovaglók is nagyon-nagyon sokan vannak. Rengeteg gyereket visznek lovagolni. Téged vittek lovagolni?
1: Nekünk voltak lovaink is, képzeljétek el.
0: Wow!
1: Igen, csikós lovaink voltak, és azok olyanok voltak, mint a kutyák, képzeld el, hogy tudtak ülni és feküdni is. És nem kellett őket bántani ahhoz, hogy megcsinálják. Csak valami jelzést kellett csinálni, már nem tudom mi volt. Szóval nekünk voltak lovaink, én tudtam lovagolni.
0: Nem kellett bántani, hogy leüljön a ló a fenekére? Én láttam ezt a csikós mutatványt.
1: Hát jó, de mi olyat vettünk, ami már kész
0: ami
1: volt.
0: Ami már tudta, ami már kész volt. De ki ez a mi? Anyádék?
1: Igen, anyám.
0: Vettek csikós lovat, hogy
1: igen, anyukám meg apukám.
2: Melyik úszóversenyre volt ez a jutalmaz, hogy kaptál egy ülőlovat?
0: Egy ülőlovat.
1: Na mindegy, szóval voltak lovaink, már nincsenek.
0: Na jó, szóval, hogy ez a csikós ló betanítás, ez is hogy megy, hogy ahhoz el kell gáncsolni a lovat, és akkor segre esik, akkor már tudja, hogy legközelebb jön a lábával.
1: Böldösni
0: akkor...
1: kell egy kicsit a térdét.
2: Ha nem hangzik humánosan.
0: Nem hangzik jól, mert az előzmény nem tudjuk, hogy addig mit csináltak a térdével.
1: Igen.
0: Na jó, szóval gyerekek, nem, komolyan fogunk erről beszélni, és ezért fel is hívjuk az egyetlen Monty Roberts instruktort. Monty Roberts, ő az, akit ugye lósuttogónak hívtak, ő nem él már, viszont van egy magyar képviselő, ő Pataki Kata, és ő csoda, amit csinál. Tehát én sok videóját láttam már, hihetetlen, hogy tényleg a legzabolátlanabb lovat is egyszerűen bemegy oda a karámba, és nem csinál semmit, hozzá se ér, és egyszer csak a ló az oda jön hozzá, és dörgölőzik.
2: Elképesztő. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ennek mi a idézőjelben trükkje, tehát hogy tud ennyire egy hullámot.
0: Igen, most nem bűvész hívunk fel, aki elmondja a trükkét,
2: a francban.
0: Hanem Katát, aki nagyon ismeri a lovakat, és ezt akarjuk tőle megkérdezni, hogy a ló és az ember kapcsolata ilyen értelemben jó-e a lónak? Jó-e a lónak, hogy lovaglunk rajta? Jó-e, vagy igazuk van azoknak, akik azt mondják, ez állatkínzás?
1: Kíváncsi leszek, hogy mit mond.
0: Igen. Miért a lovakkal foglalkozik, véletlenül nem fogja azt mondani, hogy szakítsuk meg az összes kapcsolatot a lovakkal.
2: Ja, ha logikus
0: lenne. Mert akkor nem lenne megélhetése.
2: Nem akar új munkát keresni.
1: Na jó, de ő legalább érthet a lovakhoz, hogyha ő gyakorlatilag anélkül, hogy hozzáérne a lóhoz, megáll és tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát valami lehet, hogy tudja a lovak gondolatát is.
0: Ő biztos. Tehát Kata, nézzétek meg a videóját, csodákat csinál. Tényleg. Jó, Horthy Gábor ugye a VB döntőről szeretne egy ilyen összefoglalót mondani. A balhékról, az előkészületekről, a showról, Donald Trumpról, és hogy Gyuri is mondta tegnap azt, hogy ezzel a VB-vel Beckham nyerte a legtöbbet.
2: Igen, de akkor én csak így magam fejében kapizsgáltam, de azóta már megjelentek róla a cikkek is, tehát ez másnak is megfogalmazódott, és egy picit ezt konkretizálja Gábor, hogy miben rejlik ez.
0: Helyes. Jó, ezek lesznek a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Így van, egy éjszakás kalandokról beszélgettünk, miután éjjel-nappal Budapest Joya bevállalta, hogy 2700 nővel volt 50 éves koráig, úgyhogy volt véleményünk erről.
5: Az előző rész tartalmából.
0: És most ebben az exek csatájában volt egy játék, ahol Kamarás Norbi, tehát a műsorvezető, feltette Joe-nak azt a kérdést, hogy hány egy éjszakás kalandja volt neki. Válasz az volt, hogy 2700. Amit Joe párja, azaz exe, Csenge meg is erősített. És akkor erre ugye megjegyezte Norbi, a műsorvezető, hogy de hát ez több, mint ahányan Balatonszárszón élnek. Ti hogy vagytok ezekkel a számokkal? Tehát ti tagadtok, vagy őszinték vagytok? Lányok.
1: Mi őszinték vagyunk, igen, szerintem. Mi nem akarunk nagyobbat, nem akarunk kevesebbet, szerintem mi sokkal, sokkal őszintébbek vagyunk.
2: A csajok általában mindig kevesebbet mondanak, hogyha azt érzik, hogy ez egy necces téma. Akkor, hogyha felmerül, akkor miért fontos ez a szám, így kezdődik? És akkor már tudod, hogy egy csajnak komoly szám lesz a háta mögött.
0: Tehát mi álságosak vagyunk, férfiak, mi kurafiknak akarunk látszani, a csajok meg szüzeknek.
2: Bizony.
1: Egyébként jó megállapítás, igen.
3: Igen.
0: Igen. Jó. Oké, szóval gyerekek, milyen életet élhetett az az ember, aki most 50 éves és 2700 nővel volt? Tehát itt hogy volt ennyi ideje? Tegyük fel, ezt a Gyurival az előbb megbeszéltük, hogy nagyjából egy férfi ilyen 16-17 éves kora körül kezdi el. Mondjuk 16 éves korában kezdett el nemi életet élni, és ugye most 50 éves. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy évente kb. 77 új csaj kellett neki, azaz 4,5 naponta egy vadonatúj nő. 16 éves korától minden áldott 4,5 nap egy új nő.
1: Jézus!
2: Hát de nagyon zsúfoltak voltak a hetek.
0: Na most várjál, nyilvánvalóan a védekezésre is gondolnunk kell, ugye? Tehát 2700 védekezés nélküli kapcsolatból hány spontán terhesség alakulhat ki a statisztika szerint? 135 Josefa Josefina rohangál most az országban. Little Joe.
2: Little Joe.
1: Jézus.
0: Igen, ez egy statisztika. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon komoly kalória égető tevékenység, a koitusz, és mi megkérdeztük a mesterséges intelligenciát, helyettünk számoljon, hogy 2700 átlagos időtartalmú koitusz mennyi kalóriát éget, tehát átlagos időtartalmú koitusz. És ez egészen pontosan 272.700 kalória. Ebben az esetben ennek a 2700 kapcsolatnak köszönhetően Joe elégetett 35,4 kg zsírt.
2: Ez igen.
0: Ez azt jelenti, hogy amit Joe elégedett, az megfelel 495 Big Macnek, vagy 1010 csoki torta szeletnek, ahogy szeretnéd.
2: Na most Anett személy is felcsillent csoki torta.
1: Milyen jó.
0: Ha Joe nem koétált volna 2700 nővel, akkor le kellett volna futni a 4100 kilométert ugyanezért az eredményért. 4100 kilométer futásnak felel ez meg, ez annyit jelent, hogy Budapestől a Kanári-szigetekig elfutott.
2: Hát, igen, én megfejtettem. Ez a fickó, ez sportember.
0: Ez egy sportember, persze, látod? Igen, na, szóval gyerekek, ti hogy viszonyultok, hogy viszonyulnátok egy olyan pasihoz, akinek ennyi kapcsolata volt? Lányok?
3: Hát én megrémülnék, és el is kerülném nagy ívben.
0: De nem arra gondolnátok, hogy ő baromi jó lehet az ágyban?
3: Nem.

0: csináljuk, és a 2700-al is.
1: Én meg azt gondolom, hogy valaki 2700 nővel volt, az baromi jó lett az ágyban.
0: Szerintem meg nem.
1: Miért?
0: Mert attól függetlenül...
1: Azért volt 2700 nője, mert mindig csalódott minden nő, és ott hagyta őt. És neki újat kellett szerezni.
2: Megint hát szörnyű érte. Voltam.
0: Igen. Nél, abban nem gondoltunk bele, hogy senki nem akart megmaradni mellette.
1: Mert nem volt jó az ágyban. Azt gondolom, hogy jó lehetett az ágyban. Biztos híre ment. De? Hát azért ez nem Julio Iglesias, érted? Ez Budapest. Tehát, hogy itt...
3: Bizony, hát azért a főváros nagy részének is tudnia kellett erről a munkáról, amit itt Joe végzett.
1: Hát gondolj bele, hogyha ezt az egész tevékenységet Balaton Szárszón végzi, akkor mindenki.
0: Mindenki Joseph.
3: Mindenki Joseph vagy Josephina már.
4: Oké, most azt mondjátok, hogy mi, de hogyha benneteket környékezne meg egy lány, akkor nektek se tetszene, ha ilyen szám volna a tarsójában, hogy ennyi pasival volt.
0: Na tessék.
1: Igen, hát ez egy érdekes és örök kérdés, hogy a férfiakat megválveregetik, a nőket meg levázzák, nem?
3: Igen, igen. De ez szokott lenni. Társadalmi megbélyegzések.
1: Igen, én próbálok ettől megszabadulni.
0: Igen, de hogyha odáll egy nő, és azt mondja, hogy 2700 férfivel volt együtt, akkor te ugyanazt mondod, hogy ez egy biztos olyat tud, amit más nem? Büszkén tudnád viselni?
3: Megfordulna a fejemben.
1: Nekem is egyébként. Nekem is. Csabi jó az ágyban?
4: Igen.
1: És a jó. Tudása alapján, tehát amilyen jó az ágyban, az alapján mennyi nővel lehetett?
4: Na, azt nem tudom, hát kb.
1: Hány nős a tudása?
4: Szerintem ilyen 30-40-nel biztos, hogy volt.
1: Tehát egy kezdő.
4: Dehogy kezdő. A kezdő, aki 10-del
3: Csabi
4: volt.
3: Csabi nevében kéri ki azt a számot, amire az előbb már majdnem megsértődött.
1: Tehát a tudása csak 30-40?
4: Nagyon jó.
3: Tehát akkor inkább 100-120?
4: Dehogy is.
1: A tudása.
4: Nem, hát figyelj, nem tudom.
1: Tehát elképzelhető, hogy 10 nővel elérte a 120-as tudást.
4: Igen, elképzelhető, de most csak arra tudok gondolni, hogy nem. Ne
1: nyugodtan gondolj rá, nem zavar bennünket.
3: Megvárjuk.
4: A tudása tökéletes.
1: Akár... De hány nős?
4: Milliós szám is lehet, de ő csak valószínűleg nem volt ennyire.
3: Tehát te leálltál egy ilyen milliós hatású pasival.
4: Látod, ezért nem akartam válaszolni rá, mert kiforgatjátok.
1: Istenem. Kíváncsiak lennétek egy 2700 nős pasira, hogy mit tud? Nem. Egyszer? Csak egyszer?
4: Nem. Biztos, hogy nem.
1: Évi, miért?
0: Mert az ott nem tudnék a tudatommal mit kezdeni, hogy tudom, hogy hány nőben volt.
3: Nem
0: már.
3: Gondoljátok túl egy kicsit ezt?
0: Nem. Ne haragudj, Gyuri, hát nem.
1: Te három pasiból, hogyha mindegyiken végigmész, akkor meg tudnád mondani, melyik a 2700-as?
0: Hát biztos, hogy már. Hát biztos, hogy van valami tapasztalata.
3: Biztos, hogy van valami jár rajta, ahol erre gondol.
0: Nem, de biztos olyanokat tud, amit a másik kettő nem.
1: Akkor mégiscsak.
0: Van benne valami, amit kell. Hát, ha nem tanult ez alatt semmit, akkor meg az a szégyen. Gondolj bele, hát akkor meg mivel töltött az idejét?
1: De azért a kíváncsiság izgat.
0: Hát nem a Joey.
3: Nem olyan, mint Hetti néni a váratlan utazásból egy
0: nem
3: kicsit?
0: Nem vagyok Hetti néni. Nem szeretnék olyan férfival lenni, aki 2700 nővel volt. De
4: és
0: mondjuk egy, igen, de mondjuk egy Mick Jaggerre szívesen lennék.
1: Hát az 4-5000 volt.
0: Az, jó, de az egy Mick Jagger. Uh-huh. Tehát, hogy azért ott van
3: tehát
0: valami
3: teljes... Tehát most akkor csak a Joe-val van a bajod?
1: Csak. Ha. Jó, gyerekek, mindenkitől meg szeretném kérdezni. Ki mire vágyik élete párja? Legyen inkább béna, de az övé, vagy legyen tapasztalt, de bejárta a világot.
4: Legyen béna.
3: De az, igen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Jönnek az egyetemi ponthatárok a héten, a napokban is gyérítik a szúnyogokat, változékony időt tartogat ez a hét is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében, aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos pontot partit. Idén viszont az ELTE lágymányosi kampusz ad helyet neki. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma. 140 ezeren szeretnének tovább tanulni. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi vasárnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett, egy szápos például elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két szápozó kamaszlányt pedig órákig kerestek a vízben, szerencsére nem esett bajuk, közölte a vízimentők magyarországi szakszolgálata. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen, a napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, valamint a főváros 3. és 21. kerületében, illetve Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. Az elhelyezett pici az első vizsgálatok alapján egészséges, ugyanakkor nem újszülött. A gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Rohamosan szedi áldozatait az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2003 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta, köztük 36 orvosét, ápolóit. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futószáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott egyébként irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között, a Vásárosnemény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva itt. Hát a következő témáinkra, gond ezzel a világgal, hogy túl sok benne a hülye. Ami ezt megtetézi, az az, hogy még teret is kapnak a kutyának, vajon jó, ha pórázon sétáltatom, esetleg szájkosáról? Vagy inkább maradjon otthon? Ha nem lehet lovagolni, minek a ló? Szalámiba? Ja, az tilos. Tehát innentől hasztalan állat, kérdezi a Farnadi lovag. Lovaglás. Képzeld el, hogy ráülnek a hátadra, beletesznek egy darab vasat a szádba, amerre cibálják, arra kell menned. Ha lassú vagy, jobb esetben csak egy bottal ütnek, rosszabb esetben egy darab vassal rúgdossák véresre az oldalad. Ez mitől lenne állatkínzás? Kérdezi Laci. Mindenkinek van erről véleménye, azért gondoltam, hogy ez egy érdekes téma. Egyébként helyesbítenem kell, ugye Pataki Katával beszélünk, aki a Monty Roberts instruktor Magyarországon is, és a legprofibb, de én helytelenül mondtam, hogy Monty Roberts még él, 92 éves.
2: Na, hát ennek örülünk, jó.
1: Így van, így van. Tehát az eredeti lósuttogó még él, akiről ugye azt a Robert Redford filmet mintázták.
2: Wow, ez nagyon komoly.
3: És akitől Kata tanult.
1: És személyesen tőle tanult Kata, igen. Na, ő elmondja a lovakról, amit el kell mondani. Évit meg lehet-e fürdetni, kérdezi valaki, 31 éves, Petko.
2: Mondom, Zotya lesz ez, ugye?
1: Nem, Petko.
3: Ó, új.
1: Új.
3: Meg.
1: De helyes vagy. Mit találtál, Évi? Mesélj.
3: Nótámérit hoztam nektek, mégpedig nemrégiben nyilatkozott egyet, és arról beszélt, hogy mennyi ruhája van otthon, és hogy már kinőtte a házát, és ezért egy külön melléképületet kellett építeni a ruháinak. És közel 500. Tehát
2: az 500.
3: 500 ruhája van. Gratulálok. Ez, tegnap elkezdtél számolni, ugye a 2000.
1: Neked még nem sikerült kiszámolni.
2: Itt vagyok, segítek, Évi.
3: Nem, hát most én innen olvastam. Szóval közel 500 ruhája van, és képzeljétek el, én elkezdtem utána nézni, hogy egy átlag embernek körülbelül mennyi ruhája van, mert én ugye nem, ahogy itt megismertetek, nekem például nincs sok ruhám, azaz egyfajtát veszek, és akkor azt cserélgetem, de hogy alapvetően egy átlag embernek körülbelül 50-60 fajta ruhája van. Ez mennyire valós nálatok?
2: Hát 50-60 fajtára, azok teljesen külön
3: stílusokra. Féle, tehát hogy igen, tehát hogy körülbelül annyi ruhád van, de ebben nincs benne a fehér nemű.
2: Aha. Hát reális.
3: Annál több van.
1: Most mi van, hogy mennyi ruhám van, ezt kérdezed? Miért tudom én, agyam át?
2: Hát de 50-60 kéne, hogy legyen valami.
1: Nem tudom, azt sem tudom, hogy mekkora nótárméri háza, hogy miért kellett neki. Nekem több ruhám van, mint 50-60, de belefér a galdróbba. Ami egy ilyen bejárható.
3: Jó, mondjuk ugye nagyon nehéz férfiakkal beszélni, ezt Anetta tudná megbeszélni, mert nőknek ugye ruháik vannak, tehát ez, ami például Anettnak is van.
1: Nekünk meg pólóink vannak, meg alsogatjáink,
3: igen,
1: így van.
3: Igen,
2: tehát ennyiből élek én is, de ki ebből kettőből.
4: De nekem szerintem rengeteg ruhám van. Én imádom a ruhákat, és szerintem...
1: Hova lyukadunk ki ezzel? Tehát ez, akinek mennyi ruhája van, Lacikának 3 darab, Gyurikának 66 darab, Anettnek 300.
3: Oké, hogy betegesen miért akarunk ennyi ruhát hordani? Miért van szükségünk ennyi ruhára? És miért van az, hogy vannak ilyen kiugró esetek, mint akár például a nótármérő, aki felvállalja?
1: Mert ő fellép. Tehát szerintem ez alap, tehát nótárméri fellép, egyébként nagyon-nagyon extrém ruhái vannak. Igen. Néha látod, hogy nem feltétlenül az a mulatos sztár ruha készlete van, hanem nagyon dögös.
3: Különleges.
1: Igen. Figyelj, ezt te is tudod. Hát egyszerűen a divat az egy olyan műfaj, amire szükségünk nincs, de iszonyat sok pénzt költünk rá. Mert trendik akarunk lenni, mert benne akarunk lenni a flow-ban. Tehát, hogy,
2: feldob, és néha feldob. Egy kicsit újít az emberen, és frissít. Tök jó.
3: Igen, neki ugye van egy külön identitása, de ti azon gondolkodtatok-e, hogy amikor felöltöztök, azzal jelezni akartok valamit.
1: Persze.
3: Minden reggel. De igen. Például, amikor felöltözöl, reggel mit akarsz
1: jelzni? Reggel az, hogy leszarlak benneteket. Hát azért veszek fel egy sima, egyszínű pólót, meg egy farmert.
2: Ugyanott azon a platformon mozgunk.
3: Aj, Gyuri!
2: Nem gondoltam, hogy ugyanazt az üzenetet cserélgetjük.
4: És itt vagyok én, aki ugye mindig mondom nektek, hogy szeretnék szép lenni, hogy felvidítsalak benneteket, és hogy a ruháimmal ezzel ezt próbálom elérni. Akkor én vagyok a jó fejét most három közül, mert te leszarsz, ő lesz.
1: Hát így van, pontosan.
2: Ragod még tovább.
1: De ha bennünket te szórakoztatni akarsz a külsőddel, akkor ezt megteszed. Igen. Tök jó. Tehát, és te?
3: Nekem csak ez van.
1: Ez nem igaz, tehát ez van, az is te vagy.
3: De figyelj, alapvetően én nem adok semmit az öltözködésemre, pont azért meg kényelmesen akarok, itt ülök veletek 4 órát, utána még dolgozunk, tehát hogy én például kényelmi faktorban öltözök, és engem nem határoz meg az öltözködési stílusom.
1: Sose szeretem, aki azt mondja, hogy én úgy öltözöm, hogy a lényeg az, hogy kényelmes legyen, ezt nem bírom.
3: De miért?
1: Azért, mert pont te mondtad azt, Évi, pont te mondtad azt, hogy a ruhával valamit ki akarunk fejezni. Én tényleg azt fejezem ki, hogy leszarlak benneteket. De... Tehát ha már rám van írva a Red Hot Chili Peppers, akkor már foglalkozom veletek.
3: Tehát az a birkás
2: pólód. Általában a 7 második felében szokott eljönni.
3: Igen, de van, tudod, az a birkás pólód a hashtag bocskorból. Igen. Az mit jelez?
1: A szórakoztatlak benneteket.
3: De az kinek szól? Gyurinak vagy Anettnak?
1: Nincs semmi, valamikor azt se tudom, mi van rajtam. Tehát, de azt tudom, hogyha én ki akarok nézni, az nem a délelőtt. És az nem a reggel. Ha ki akarok nézni valahogy, mert nem tudom, délután bemegyek a városba, találkozom a párommal, elmegyünk valahova, vagy akkor azért én már megfontolom, hogy mit veszek fel, és nyilván a helyzetnek megfelelően, meg a hangulatomnak, meg az imidzsemnek veszem fel. Ez a reggelre nem igaz.
3: Tehát ha délután mi találkoznánk egymás, ha mindenki máshogy néz neki, mindenki más.
1: Hát attól függ, ha becsengetsz hozzám, lehet, hogy ugyanez lesz rajtam. De ha elmegyek valahova, akkor nagy eséllyel más van rajtam.
2: Nekünk már volt olyan a bocsival, hogy mi mentünk valahová, vagy találkoztunk valahol, és rácsodálkoztunk egymásra, hogy milyen munkán kívüli ruháink vannak. Igen, tényleg.
3: Én nekem egyébként semmivel nem döbbennétek meg. Nyilván az otthoni ruhám teljesen más, ha becsöngetsz. Tehát akkor ott meglepődnél, hogy úristen, ez is van. De hogy alapvetően én...
1: Van az a nylon kötényed? Az a virágos kék? Alapú, amilyen meg van szegélyezve?
4: Az otthonka.
3: Igen.
1: Otthonka.
3: Igen. Amikor olyasz, abba fogadnálak. Gondolatod, szerinted van, hogy néznék ki benne? Nem, de hogy például az öltözködés ugye mindenkinek kifejezi a hangulatát is. Nem csak az, hogy mit akarsz. Tehát, hogy például te mondjuk most sötétben van, akkor a hangulatotok nem jó. Aki világosban van, az egy picit vidámabb.
2: De nekem sötéti. jó, csak ezt mostam ki most. És most ez megy, ennyi. Tehát én nem hangulathoz öltözöm azért. Ti hangulathoz?
4: Én igen.
3: Egyébként mi ők egyébként igen. Hangulathoz öltözködünk. Tehát én például, nyilván most ezt a fehér poló farmert hordom, de amikor mondjuk egy kis színes magamra veszek, mondjuk egy színes zakót, akkor sokkal jobban érzem magamat tőle. Csak ide nem tudok zakót hozni, mert itt nagyon meleg van.
1: Persze, nem, abszolút értem. Én a színekben nem feltétlenül a hangulatomat fejezem ki, tehát ez fogalmam sincs.
3: Rám
4: nagyon jellemző, hogy ha vidám színben vagyok, akkor jól indult a napom. Ha viszont ilyen sötétebb vagy fekete, akkor valószínűleg ilyen komor hangulatban indultam el otthonról, semmi kedvem nem volt.
1: És ha kidobod a dekoltást, akkor mi szexet akarsz?
3: Nem. Például ez is, erről is írnak.
1: Tehát, mit akar a net?
3: Azt.
1: De hát velünk nem, azt mondd meg neki.
4: Igen. De én ezt tudom.
3: Adáson kívül átmegyek oda, amikor nincs bekapcsolva a mikrofon, és megmondom, hogy nincs esélye.
2: Hiába utalgat nekünk ilyeneket.
3: Igen. De az Anett öltözködésében ma például benne lehet az, hogy valakinek tetszeni akar.
1: Persze.
3: És miután munkaidőben van munkahelyen van a legtöbbet férfi a közelében, ezért ő ezt a jelzést adja nektek.
1: Biztos ovulál, vagy valami van vele most.
2: Mész orvoshoz ma?
4: Nem. Azért sokkal szolidabb ruhákban megyek orvoshoz. De most kezdem rosszul érezni magam, mert ma nem találkozom a Csabival, és hogyha azt sugalljuk, hogy én valakinek ma tetszeni akarok, nehogy aztán ott nem akarok senkinek. De nektek akartam így kedveskedni ezzel a ruhával, meg szeretem ezt a ruhát, jól érzem benne.
1: Csak mi, a Gyuri, meg én tudjuk uralni magunkat, de azért Lacika egy kiéhezett kan, érted, és nem biztos, hogy ez a provokáció az jót tesz.
2: Oda kellett már ragasztanom a székhez.
4: Helyes, látom, nem is fordul meg.
2: Nem.
3: De az előbb fényképeket akart készíteni. Úgyhogy Anettnek, meg a nőknek vigyáznia kell arra, hogy hogyan öltözünk fel, mert ezek is jelek. Úgyhogy nálam ilyen jelet nem fogtok kapni soha.
1: Köszönjük szépen, Évi. Köszönjük. Üzenik, hogy a pénteki adást csak felvételről tudta maga, néptáncos témáról szívemből beszéltél. Még soha nem értettem egyet veled ennyire semmiben, mint ebben a témában. Köszönöm.
2: De helyes.
1: Jó, én szeretnék jelentkezni a Fürdessük Anettet jeligére.
2: Na hát.
1: Tomi Gyál. Na jó, gyerekek, akkor erről lesz szó. Az, hogy a példaképeddel összekerülsz, az megvalósult. Talán is Szoboszlai Dominiknak, amikor 9 évesen ő ott állt a Puskás Ferenc stadionban, és felvezetve a portugál csapatot előtte állt Cristiano Ronaldónak, a nagy példaképének, majd egy pár évvel később, most 2026-ban ellene játszott, mint csapatkapitány. Óriási.
2: Így van, és ehhez képest most a Lionel Messinek és Lamine Yamalnak egy sokkal meredekebb hasonló sztoria van.
1: Sokkal, igen, mert 19 évvel ezelőtt, inkább így fogalmazok, 19 évvel ezelőtt keletkezett egy kép, ahogy Lionel Messi egy kis csecsemőt mosdat, fürdet egy lavorban. Rendes habbal, baba samponnal. És ez a kis csecsemő nem más, mint Lamine Yamal. És ezt az apa dobta be a köztudatba ezt a képet, és erről beszéljünk majd, hogy ez kínos-e Yamalnak, kínos-e Messinek ez a dolog, illetve mi hogy éreznénk magunkat, hogyha valami hasonló fotó előkerülne rólunk.
2: Igen, mert hát ugye jó ügyekért, ahogy ők is csináltak, ugye az UNICEF fotózásán készült, ez jó ügyekért, az ember bevállal ilyen dolgokat, hogy tegyen, hogy segítsen.
1: Ez is egy kérdés lesz, hogy jó ügyért beleülnénk-e a lavorba, hogy valaki megfürdessen, valaki híres.
2: Nagyon nagy dilemma.
1: Annett, készülj.
0: Ne csak hallgass. Nézd is a bocskort élőben minden reggel a videán is.
5: Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Visszautasította az államfői felkérést Polgár Judit, vizsgálják az idegen nyelvű reklámokat. Változékony időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elutasította az államfői felkérést Polgár Judit, a Sok Nagymester közösségi oldalán úgy fogalmazott: nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy vállalja a nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, de élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők bizalmát. Az alaptörvény 17. módosításának életbe lépésével tegnap óta már nem Súlyog Tamás hazánk köztársasági elnöke. Feladatait egyelőre Forsthoffer Ágnes házelnök látja el. Az új köztársaság elnököt 30 napon belül kell megválasztani a parlamentnek. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők, azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, illetve az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot. Emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük. Csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Nem szorulnak segítségre a nagy csapatokban látható fehér gólyák, ez a költési időszak természetes velejárója. Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium szóvivője azt kéri: ne etessük, ne itassuk, és ne próbáljuk megmenteni ezeket a madarakat.
7: A most országszerte látható fehér gólya csapatok nem bajba került madarak, amikor pihennek, nagyon gyakran választanak táplálkozásra nem alkalmas területet. Hogyha nagy nyílt rész van körülöttük, könnyebben észreveszik a közeledő csapadozókat. Ezek a kopár területek gyorsabban felmelegszenek, nagy távolságokra akarnak repülni, felemelkedő meleg levegőt, ezeket a termékeket használva tudnak energiatakarékosan magasra felkörözni. Nagyon erős napsütésnél pedig még egy igénés hatása is van, hogyha megeresztik a tollaikat, külső élősködőik elpusztulnak.
6: Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
6: Az útinformtól tudjuk, hogy az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. Közben az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányában a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leállósávot lezárták. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között javítási munkálatok folynak, ezért a külső sávot elkerítették a forgalom elől. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra és 9 perc van, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek, minden hallgatónknak és Évinek!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, hát ez egy picit olyan, mint Anett. Jó reggelt Istenek, már csak 1418 nap, és kezdődik a 2030-as foci VB. Reméljük már a magyar válogatottal együtt, üdv Ternyák Peti Kőszegről.
2: Hmm. Azt hiszem Peti nagyon ilyen depresszióban szenved, hogy véget ért a VB.
0: A magyarok nélkül. De figyelj, minden esélyünk meg van rá, mert jobbak nem leszünk, de viszont ha már igaz, amit Infantino mondta, hogy 64 válogatottat akar indítani, csak beleférünk valahogy.
2: Ott leszünk.
1: Akkor már beleférünk.
0: Ha nem, akkor Infantino kibővíti majd 118 válogatottra.
2: Én magam fogom kérni levélben.
0: Na jó, gyerekek, egy picit focis ez a téma is, de igazából nem. Képzeljétek el, tavaly előkerült egy kép, nem, hát azt mindenki tudja, hogy tavaly előkerült egy kép 2009-ből. 2009-ből, amikor Szoboszlai Dominik kísérő gyerekként kiment a pályára, a magyar válogatott játszott a portugál válogatott ellen, és Cristiano Ronaldo mellett ott állt a kis 9 éves Dominik a Puskás Ferenc stadionban. Nézd, itt a kép, látod, olyan cuki egyébként, tökre látod az arcvonásait, ez tényleg ő. Mi lett bele a jobb oldaltől álló gyerekből, mi lett? Nem tudjuk, de a Cristiano Ronaldo ugyanúgy néz ki, Dominik sokkal jobban néz ki, és mi történt pár évvel később, 2026-ban a példaképével, Ronaldóval Szoboszlai Dominik hát megmérkőzhetett, mint csapatkapitány.
2: És Cristiano még akkor is pont ugyanúgy nézett ki, mint ezen a képen.
0: Így van, de hát ez egy óriási élmény lehetett. Gondolj bele, hogy ott áll, néz előre, mert megmondták neki Dominiknak, nem nézhet hátra a Ronaldóra.
1: Igen.
0: Nem nézhet így föl rá, mint egy istenre. Neki előre kell néznie, mert ez a dolga. És ott van fejében, hogy az én példaképem, a világ legnagyobb futballistája, Cristiano ott áll mögöttem.
1: Így van, és ki volt, hogy biztos vele plakátolva a szobája, és Ronaldo, és az volt az álma, hogy egyszer vagy vele játszom, vagy ellene játszanak. És ugye ez valóra vált itthon.
0: És ez tényleg óriási. És szóval a lényeg az, hogy most előkerült egy újabb kép, és most már nem Dominikról van szó, gyakorlatilag, hát itt a vasárnapi futball VB döntő kapcsán ugye mindenki látta, hogy Lionel Messi találkozott a spanyolok sztárjával, Lamine Yamallal. De ebből az apropóból bejárt egy másik kép a világot, ez 19 éve készült ez a fotó, és akkor ezen a fényképen akkor még a hosszúhajú Lionel Messi egy ilyen lavor mellett ül, vagy nem tudom mit csinál, tehát lila lavor, benne van egy színesbőrű csecsemő, hab, babasampon hab, és Messi fürdeti ezt a csecsemőt. És ez a csecsemő, ez volt akkor 4-5 hónapos?
3: Igen, nagyjából.
0: Nagyjából. Ez a csecsemő nem más, mint Lamine Yamal.
1: Csodálatos.
3: Milyen cuki.
0: Na most erre azt mondom én is, hogy jaj, de cuki. De ugyanakkor azt gondoltam, hogy ezt most kidobta be ezt a képet? Már elnézést. Tehát, ha én Lamine Yamal vagyok, akkor kidobta be a képet. Elkezdek hazatelefonálni. Ki ez az állat, aki bedobta ezt a képet?
2: Ki? Mert ez valahonnan tőlünk került ki, mondanád te Lamine Yamal.
0: Lamine, nyugi, apád volt.
2: Gondoltam, ugye?
1: Ez biztos, igen.
0: Amikor az apát megtalálja a Hot magazin.
2: Igen.
1: Jó,
0: igen. Nem, ez olyan.
1: Ingyen,
2: VB döntött játszik a fiam. Tudok én maguknak képet mutatni. Ez volt.
0: Ez, ha én annyira ideges lennék.
1: Hát én is.
0: Na mindegy, szóval ott van, képzeljétek el, na most ennek a fotónak van egy sztoria, akkor még ugye Messi a Barcelonában játszott, és a spanyol Sport című napilap az UNICEF-fel együtt egy jótékonysági naptárt készített a Barcelona szereplőivel, ez 2007-ben volt, és bárki, tehát a lakosság közül bárki regisztrálhatott a kisbabájával. UNICEF, ugye gyerek, logikus. És akkor gyakorlatilag aki ezt olvasta, ezt a felhívást, ez a jótékonyság, az beküldte a gyereke fotóját, meg én vagyok, ez Yamal apuka vagyok, meg, tehát hogy ismeretlenül, egy ilyen kis külvárosi munkásosztály gyerek volt ő, beküldte a fater.
1: Ez pontosan így.
0: És akkor kisorsolták, vagy megtetszett nekik a kis fotó, vagy a fenetúgy, és behívták őket, de még akkor mindig nem tudták, hogy Messi jön.
2: Nem, mert ez teljesen véletlenül sorsolták őket össze, ugye? Valami ilyesmi volt, hogy így tök véletlenül kerültek össze.
0: És akkor nyílt az ajtó, a gyereket már berakták a 32 fokos vízbe, meghabosították, nyílt az ajtó, és belép Lionel Messi, aminek az apa nagyon örült. Há, Messi.
2: A főnyeremény.
0: A csecsemőgi becsúszott a kádba, érted? és akkor Messi megfürdeti, utána egy törőközőbe becsavarja, tehát a karjaiba tartja, mint egy ilyen pólyásbabát, és rá is mosolyog. Ezek a képek. És most ezt a Fater, ezt bedobta a sajtóba. Nem most, egyébként már ez egy ideje kering. De most
1: alatt kering már ez a kép, igen.
0: Így van. Na, gyerekek, egyrészt ma ez menne még, hogy egy focista egy gyereket fürdet. Azonos nemű gyereket.
3: Nem hiszem.
2: Nem tudom.
0: Ellenkező nemű gyereket?
2: Az sem.
0: Egy focista ne fürdesse nyilvánosan gyereket.
2: Igen, senki nekem már akkor zavarba ejtő volt, mikor megláttam ezt a képet, és azon gondolkodtam, hogy ez hogy született? Tehát, hogy nem fordult meg senki fejében, hogy így nem, nincs ott az anyuka, és ott adják egy vadidegen focistával ezt a gyereket, és így ezt fotózgatják. Tehát, hogy már egy picit már akkor ilyen diszkomfortos volt.
0: Igazad lenne, de Lionel Messit annyira istennek találták már akkor is, hogy itt senki, tehát hogy miért te is valószínűleg a pápával összeengednéd egy ilyen fél órára egy titkos szobába a gyerekedet, nem?
2: Miért kell, hogy titkos legyen az a szoba?
0: Mert oda neked nincs bejárásod.
2: Nem tetszik, nem, ne legyen
0: nem,
2: titkos.
0: Tehát neked nem annyira szent a pápa, hogy azt mondanád, hogy jó, oké?
2: Nem, nekem senki nem annyira szent. És ez a valószínűleg azóta
0: de apa ott volt, egyébként hidd el, ott volt apa.
2: Jó, biztos,
1: apa azóta... biztos ott volt.
2: Alig bírtak lecibálni a képről.
1: Igen, ő akart ott ülni.
2: Szóval valószínűleg azóta ennyit változott a világ, hogy ennyivel érzékenyebbek lettünk.
1: Igen.
0: És aztán Lamine Yamal nyilván felnőtt, nyilván elkezdett focizni, nem tudom, 7 éves korában, nyilván előbb-utóbb elkezdte szeretni Messit, hiszen ugye barcelonai, és aztán gondolom az apa megmutatta, hogy egyébként ez Lamine, ez te vagy Messivel. Jaj, de büszke vagyok rá, vagy nem á, ez micsoda?
1: Hát azért szerintem nincs olyan gyerek, aki büszke arra, hogy ilyen gyerekkori képedet megnézed, akárki fürdeted, akkor se vagy büszke rá, hogy néztél ki kicsit.
0: Én nem tudom, mindenki azt mondja, hogy olyan ciki, amikor a kis pöcsös képeit megmutatja az anyuka a csajodnak.
2: Hát ezt most Levél tudja, hogy már. Most tudja.
0: De én nekem ezzel sose volt bajom.
1: Te büszke vagy magadra gyerekkorodban?
0: Igen.
1: Jól néztél ki meg?
0: Jó. Cuki voltam, nagyon-nagyon bírtam magam.
2: Hogy néztél ki? Mesélj egy kicsit. Az a kedvenc fotódat, amire eszedbe jut most magad.
0: Rém egyszerű az a fotó. Fekete-fehér egyrészt, valamilyen kis gumijátékot gyömöszölök, és mint minden ilyen gyerek fotón, a hátamon fekszek, és pöcsös vagyok. Ennyi. Tehát, hogy semmi különös. Az égvilágon semmi különös.
1: És amikor ezt megmutattad bármelyik párodnak, mit mondod?
0: Azért nem szoktam csinálni, hogyha most éppen egy párom ott van. Na jó van, akkor gondolsz? Most megvacsoráztuk, és most jönnek a pöcsös fotók. Kéred a frisseket, vagy a régieket? Tehát nem így.
2: Most, hogy megettük a tiramisu, eljött a pillanat, hogy megmutassam a képet, ahol pöcsös vagyok. Hát nem.
0: Nem, hát ilyet nem csinál az ember. De legyél már jó ízlés határaim belül, drága Risztovéva.
1: Hát ott vagyok. Én csak ott vagyok. Azt mondtad, hogy te mindenkinek tetszel, kicsinek.
0: Nem, azt mondtam, hogy nekem semmi bajom ezzel. Azt mondtam, hogy az égvilágon semmi bajom ezzel a fotóval.
1: Örülünk.
0: Tényleg. Jó, neked vannak ilyen fotóid?
1: Vannak, és nem mutogatom.
0: Nem mutogatod?
1: Remélem, anyám se fogja.
3: De pedig mi a lányokat általában hasra fektették, és hogy nekünk csak a popunk látszik mesztelenül.
2: Mesélj még.
3: Nem, ennyi az én gyerekkori képem is. Tehát szerintem ilyen futószalagon gyártották ezeket a gyerekek.
0: Hát nyilvánvalóan, persze, hát ez nem egy nagy mű.
1: De én rólam azért sok mesztelen kép van gyerekkoromban, és ezt nem értem a családomat, hogy miért, meg tesómról is.
2: Hány éves korodig, vagy hogy?
1: Hát igen.
0: Hát igen. Na jó, gyerekek, szóval ezek a gyerekkori képek többnyire, amikor felnőtt vagy, ezek cikik, ugye? Így, mert nem tudom, tehát hogy éreznéd magad, hogyha mit tudom én a fenet, ugye, hanyas vagy te, Gyuri?
2: 88-as.
0: 88-as, tehát mit tudom én, 89-ben mondjuk a Globus Mustár megszponzorál egy SOS gyermekfalu rendezvényt, ahol mondjuk a Antal József téged megfürdetett Dézsában.
2: Igen.
0: És ma előkerülne ez a fotó.
2: Aha. Hát akkor híres vagy.
0: Tehát ott van az SOS gyermekfalu, és akkor ott elől egy ilyen fa Dézsa, tudod, ilyen félbevágott igen. Hordó, és abban levendulás vízzel ott fekszel a Dézsában, és az akkori miniszterelnök úr egy ilyen levendula ággal az egyik kezében fürdett téged.
2: Szerintem nagyon király. Én nagyon büszke lennék. Sőt, szerintem kapnátok ti is belőle bekeretezve.
0: Igen, tehát tud lenni az a történelmi, nem tudom, helyzet, akár az a történelmi személyiség, amire azt mondod, hogy basszus, erre büszke vagyok.
2: És olyan olakszeszkált
0: jelent. Meg tudnád ezt csinálni az AI-jal?
2: Gyorsan csinálni.
0: Antal József megcsinálja egy Dézsában Háder Gyurit?
4: Kegyeleti.
2: Megcsinálja, megfürdeti.
0: Megfürdeti Háder Gyurit, így.
4: Valaki mást.
0: Milyen kegyeleti okokból? Hát, aki nem kell kirakni nekem.
4: Ja, nekem.
0: Csak kirakjuk ide a falra.
2: Legyen a pénztárcájába, csak ezt akarjuk.
1: Az ikonikus pillanat.
2: Ez nekem egy olyan All Access kártya lenne, ezt mutogatnám mindenhol, meg erre hivatkozni, mint Évi az olimpiai aranyra. Figyelj, engem fürdetett az Antal József, ne viccelj. Nekem ez nagyon menne. Miért most téged tegyük fel, mondjuk Fidel Castro Magyarországra látogatott, és előkerül egy kép, ahol mit tudom én, a Balatonszárszói strandon ültök a strandbüfében, és téged etett hekkel.
0: Hogy kerültünk oda, csak mesélj már.
2: Hát ugye ezzel népszerűsítettek
0: a Balaton. Hogy kerültünk a Fidel Castro és én, hány éves vagyok?
2: Hát mit tudom én, 2.
0: 2 évesen én, hogy kerül mi ketten a Szászói strandra?
2: Többen is vagytok, mert elment, ugye meglátogatta az országot. Velünk? Fotósok, piárosok.
1: Államvezetők.
2: Bizony. Sajtósok. Így van, és téged választottak arra, hogy ezen az utazáson te legyél az a kisfiú, akivel együtt népszerűsíti majd a Balatont, a Fidel.
0: Azért jött Magyarországra Fidel Kubából, hogy népszerűsíts a Balatont.
2: Benéz egy kicsit a Balatonra is, és megetett téged hekkel. És ott van a képen, ahogy ülsz a térdén, és a két ujjával éppen így a szádba nyomja így a hekket. Ezt büszke lennél
0: nagyon,
2: rá,
0: vagy? Nagyon.
2: Titkol? Nem is titkolnád?
0: Ezt nem titkolnám.
2: Ugye?
0: Fidel Castro az egyik legikonikusabb történelmi személyiség. Hát az olyan embereknek is idolja volt, mint Mike Tyson vagy Diego Maradona. Ne viccelj. Nem azt mondom, hogy Fidel Castro politikai eszméjével én egyetértenék, de hát az egy akkora, hát hogyha most még Che Guevarát mondod, akkor azt mondom, hogy...
2: Ő ott áll, éppen kéri a sört a pultnál.
1: Ez egy komoly társadalmi.
0: Fidel Castro hekkeletet, és a Che Guevara kéri nekem a sört. Abszolút hálalnám. Gyerekek, igazi rockstar vagyok.
2: Welcome Balaton, ez van a kép felé jó.
0: Akkor csináld meg ezt, Lacika. Jó? A kis Gabikát enteti a Fidel Castro hekkeli. Közben Che Guevara kéri a sört. Gyuri, hát nagyon vállalnál.
2: Ugye, hogy ez menő lenne?
0: Ez igazán menő lenne.
1: Ja. Hát igen.
0: De neked nincs ilyen, tudom.
1: De nem az, csak azok...
0: Mátő Ferenc, ki a te hősöd?
1: Igen, ő. Tehát így ülnék az ölébe, csak nem bír el.
0: Na, igen, mit akartál, bocsánat?
1: Az jutott eszembe, hogy abszolút, és ahogyha te ott ültél volna az ölébe, és mondjuk 40 év múlva előkerül a kép, és az vagy, aki most vagy, akkor az abszolút mondhatjuk, hogy olyan emberek közül jöttél, akik meghatározók voltak a világ viszonylatában.
0: Abszolút.
1: Tehát, hogy odavaló voltál 2 éves korodban.
0: És akkor én valahogy egy történelmi eseménynek a részese voltam. Ki tudja, miért jött ez Magyarországra? Érted?
1: Igen.
0: És hogy abba én hogy kerültem bele? Milyen céllal?
2: Mert 2 évesen együtt sörözni Che Guevarával, az nem semmi. Igen.
0: Szerintem sem.
1: És Balaton népszerűsítik.
0: Olyan, Gyuri, de te rajongtál a 2016-os magyar válogatott, én azt tudom, hogy a fiainknak nevezel az összeset.
2: Hát, a csodát csináltak. Nekem az volt az első ilyen nagy foci, hazai foci élményem, igen.
0: Te azt a névsort kívülről fújtad, már elfelejtetted nyilván a válogatott névsorát, de azt, mint régen, ugye az 54-es aranycsapat válogatott névsorát mindenki kívülről fújtad. Te kívülről fújtad azt? Igen. Fújjál már egy-két nevet.
2: Szalai Ádám.
0: Nagyon jó.
2: Például. Dibusz ott volt? Dibusz, Király Gábor volt.
0: Így van, Király Gábor.
2: Például.
0: Nagyon jó.
2: Igen.
0: Jó. Vállalnád-e azt, Gyuri, hogy felnőtt korodban, 2016-ban, 2016-os, tehát arra gondolj, hogy abban az euforikus mentális állapotban voltál.
2: Aha.
0: Egy fürdőszobában ereztek neked vizet, utána neked be kell menned a kádba, és leoltom a lámpát, és becsukom az ajtót.
2: Aha.
0: És egyenként bejönnek hozzád abból a válogatottból játékosok téged fürdetni.
2: Aha. Ez, mi a cél azon kívül?
0: Semmi, vállalnád-e.
2: Te jól szórakozz, tehát ennyi a cél. Aha. Semmi UNICEF,
3: nem,
2: semmi.
3: Jótékonyság, természetesen.
0: Jótékonyság.
2: Köszönjük, ki segítetted a működött.
0: Adidas gyermekfalu. Tehát, hogy megvan szponzorálva rendesen.
2: Igen.
0: Ja. Vállalnád-e?
2: Hát, amúgy... Hát,
0: és csak annyi, hogy minden egyes fürdetésnél egyszer csak egy vakuvillanás van. De ennyi. Vállalnád-e?
2: Jótékonysági céllal? Igen, vállalni. Csak attól félnék, hogy a böde ne. Tehát, hogy az... valahogy próbálnám megtudni, hogy böde te vagy? Simogasd meg a tarkom, ha te vagy.
0: Mindenkinek ezt mondanád?
2: Őtőle félnék.
0: Ha?
2: Őtőle félnék egyedül.
0: Melyiknél kapcsolnád fel a villanyt, hogyha tudnád, hogy ki jön?
2: Hát a dibusz nincs ott, úgyhogy végülis nyugodt vagyok. Miért, ha azon múlna, mondjuk, hogy a kijutunk a következő EB-re.
0: Igen.
2: Tehát most. És a következő EB borítékolva ki.
0: VB-t akarsz mondani, ugye? Mert EB-n voltunk.
2: Igen, VB. De a következőre újra ki fogunk jutni, mert az következik most, nem a VB. Ugye okay. A következőre, igen. És hogy azon múlik, hogy a Marco Rossi megfürdethet-e téged.
0: Jó, most tényleg.
2: Csak ezen múlik. Ez a tét. Nem jótékonyság, de az egész országnak örömet okoz.
0: Ez lesz kovalens kötés. Kovalens kötés lesz.
2: Szekok még rád habot.
0: Nem. Nem, akkor itthon marad a magyar válogató. Biztos, hogy az ember engem nem fog megfürdetni.
3: Nem. Komolyan? Hát
1: vállalj országért.
0: Nem. Mondom a nemet, hallod a nemet.
2: Én az előbb bevállaltam az egész magyar válogatottat.
0: Gyuri, sajnálom, de nekem meg a rosszit adtad.
2: Jó.
0: Miért nem adtad a Bernd Storckot?
2: Ezek a Mateusznak engedném.
0: Ah, engedném, igen. Biztos, hogy nem. Na jó, Anett, téged még nem fürdettünk meg.
3: Hát azt hittem, kimaradok.
0: Nem. Ez egy nagyon jó kis játék lesz, Anett.
3: Jó.
0: A következő a helyzet. Mondunk neveket, jó? Uh-huh. És neked azt kell eldöntened, hogy megfürdetnéd az illetőt, vagy fürdessen meg jó. Az illető.
3: Jó.
0: Fürdetnéd, vagy fürdessen.
3: Jó.
0: Oké? Okay? Jó? Okay. 36 fokos víz. Milyen illatot szeretnél?
3: Hát valami jó kókuszos illat.
0: Kókuszos illat. Jó kókuszos illat. Sötét van a fürdőszobában, de azért látsz.
3: Jó.
0: Jó? És ez egy jótékonysági cél, ez a Dogicef.
2: Naptár fotózás.
0: Dogicefnek naptárat fotózunk.
3: Jó.
0: Jó?
3: Igen.
0: Jó. Mindenki hoz magával egy kutyát, berakja melléd a kádba, és elkezd fürdetni.
3: Okay,
0: vagy te fürdeted őt.
3: Jó, a kutyával.
0: Igen. A kérdés az, mindig ott van egy kutyád, Dogicef. Uh-huh. A kérdés az, hogy fürdetnéd, vagy fürdessen.
3: Jó.
0: Marics Peti.
3: Hát, fürdessen. Mm-hmm. Igen. Fiatal, helyes, jó humor.
2: Tudod, hogy ez jótékonyság.
3: Igen.
2: Már túl ment. Fiatal, helyes.
3: Fürdetett. Igen.
0: Jó. Oké. Akkor Németh Lajos, Időjós Lajos.
3: Jaj.
2: Őt is jellemez kérlek, mint Marics Petit.
0: Ő a TV2 fürdette ő, hát minden egyes bejelentkezése vízből volt.
3: Ő a példaképem, és...
0: Fürdetnéd, vagy fürdessen?
3: Fürdetném, tiszteletben.
2: Lajos, fáradjon be a kókusz illatba?
3: Igen.
2: Hadd csutakoljam le.
3: Igen.
0: Jó.
3: Jó.
0: Oké, Ördög Nóra.
3: Kedvelem.
0: Ezek nem kérdések,
3: hogy kedvelem. De nekem fontos, hogy meggyőzzem magam. Tehát,
2: biztos, hogy az egész Dogicef stáb összegyűlne erre a képre.
3: Jó, azért,
0: ott kuporogsz a kádban, ő az, aki egy picit a hátadat.
3: A meg
0: egy, anya, de elölne.
3: Jó, elölne, de akkor megfürdetek.
0: Jó, de meg is fordíthatod, hogy ő ülben, és akkor te elöl is.
3: Nem.
2: És a Nánási Pál fotózó meg rutinos ezekben.
3: Biztos, hogy nem. Megfürdethet a Nóri, de csak a hátamat.
0: Tehát akkor inkább ő fürdessen.
3: Igen.
0: Oké. Okay. Szoboszlai Dominik.
3: Jó, ő fürdethet.
2: De csak igen. A hátadat ő is, ugye?
0: Én nem tudom, hogy úgy látszik, hogy az Anett ezt a jótékonysági rendezvényt néha élvezetre is használja.
2: Néha, ugye?
0: Néha, de hogy miért mindig az az élvezetnek, hogy ő ül a kádban?
3: Jó, hát most egyelőre a Németh Lajosnál kiszálltam a kádból.
0: Igen, mert a Lajos az egyetlen, akit akartál látni mesztelenül.
3: Nem.
0: Eddig senkit. Még a Dominikot sem.
2: Te mutogattad magad, igen.
0: Igen, te mutogattad magad. Jó. Na, de javíthatsz.
3: Jó.
0: Szellő István.
3: Nem, még ő is fürdethet.
0: Jó, akkor most figyelj, Kapu Tibor.
3: Jó, mondjuk lehet, hogy itt kiszállok a kádból.
0: És... Lásson teljes egészében?
3: Meg én is.
2: Na lásd, mivel van dolgod, Tibor.
3: Jó. Oké. Okay. Hát akkor megfürdetem én a Tibort.
0: Győzikét is, ő a következő.
3: Jaj.
2: Hosszú fotózás.
0: Már nincs sok hátra.
3: Jó. A Győzike is üljön meg gyorsan a habos vízbe, és akkor megmosom a hátát. De ő ne fürdessen engem, a Győzike. Mm-hmm.
0: Jó. Harrison Ford, egyetlen nemzetközi vendégünk.
3: Nő fürdethet.
0: Fürdethet,
3: igen.
0: Jó. Hargitai Bea.
3: Hát őt imádom.
0: Na, akkor mi lesz?
3: Igen.
0: Akkor mi lesz, ha imádod?
3: Nagyon, hát ő fürdetett.
0: Fürdjetek együtt? Vagy...
3: Mi?
2: Na, ennek fog a dogicef örülni nagyon.
0: A dogicef.
3: Ez lesz a címlap.
1: Két kutya, két akádban.
3: Nem, de hát nem, a beánál bevállalnál, mert ott még egyébként vicceskedhetnénk is.
2: Igen, igen. Mm.
0: Tehát ilyen kis pajkosságot is még.
3: Nem.
2: Fújhatnátok egymás tenyeréből habot egymás arcára, igen.
3: De a jó ízlés határán belül.
2: Ez abszolút ízléses. Nem, rengeteg, Playboyban rengetegszer megjelent.
3: Neked a te gondolataid nem ízlésesek. Igen, azért azt tisztázzuk. Jó, bevállalnám a beárt.
0: Na most még nem tudom, hogy.
3: Hát figyelj, meg is fürdethetne, én is megfürdetném.
0: Mit akarsz inkább? Lásson téged be, vagy akarod látni beárt?
3: Hát nem tudom, kávé most... Jó, fürdessen ő. Engem.
0: Tehát akarod, hogy lásson Bea?
3: Most nincs más választásom.
0: De, ha látni Beát.
3: Jó, de én neked
0: de már láttad Beát. Te már láttad Beát, te most mutatni igen. akarsz.
2: Figyelj, neked csináld úgy, mint
3: már az újságokban.
2: Mint a rendőrségi kampány látni és látszani, tehát hogy nyugodtan ezt a vonalat is viheted.
3: Figyelj, te ne pusoljál engem, oké? Okay? Forduljál meg, fürdessen a Bea engem.
0: Jó, oké. Okay.
2: Igazíts meg a dekoltázsodnál, úgy.
3: Miért?
0: Na jó van, jó volt?
3: Izgalmas.
0: Ugye gondolatban végigmenni az összes igen, emberen? Abszolút.
3: Igen.
0: Ja.
3: Nem volt ez rossz.
0: Te is végigmentél, látom az arcodon.
2: Persze. Én voltam a fotós gondolatban.
3: Német Lajos nagyon is elbizonytalanodott.
0: Mindenki. Na jó, gyerekek, kérdezzük meg a hallgatóktól nem ezt, hogy kivel fürödnél. Nem. Hanem azt, hogy nyilván neked is van a gyerekkorodból, drága hallgatónk, egy közös fotód egy ismert emberrel, amit nyilván a szüleidnek köszönhetsz, mert te nem akartál volna oda menni. Biztos, hogy van, mert én nekem is annyiszor nyomtak már csecsemőt a kezembe, hogy azt el nem tudom mondani. Azok részben már szerintem fel is nőttek. Ó, itt vagyok. Lacika megcsinálta. Fidel Castro etet.
3: Milyen cuki vagy.
0: Nagyon cuki vagyok. Che Guevara kér egy sört, és Fidel Castro etet hekkel a Balatonparton.
2: És mindjárt akkor a sört fogsz kapni, mint amikor a fejed ezen a képen. Ez igen.
3: De jó lett.
0: Nagyon cuki vagyok.
3: Sörök és halételek.
0: Na jó, visszatérve erre a képre. Szóval, hogy van-e olyan képed, drága hallgatónk, egy közös képed, egy ismert emberrel, amikor te kicsi voltál, gyerek voltál, és a szülők nyomtak oda a híres emberhez, és akartak csinálni egy fotót, most már felnőtt vagy, és tudod, hogy ez a fotó létezik, az érdekel, hogy ki ez, és milyen körülmények között jött létre.
1: Biztos, hogy nagyon sok ilyen van.
0: Nagyon sok, azt nem tudom, de én azt gondolom, hogy minden gyerek előfordult az, hogy a szülő oda nyomta valami híres ember közelébe.
1: Hát én nekem is nagyon sok gyerekkel készült képem, illetve én például gyerekként nagyon sok sportoló mellé álltam.
0: Igen.
1: Úgyhogy nekem
0: kell, is... hogy legyen. Kell, de. Hogy legyen. 0620 22 22 122.
4: Ez a Pocskor a Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Bőven akadt dolguk a vízimentőknek a hétvégén. Több térségben folytatódik a szúnyogírtás. Változékony időt tartogat a hét. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében, aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos pontot partit. Idén viszont az ELTE lágymányosi kampusz ad helyet neki. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma. 140 ezeren szeretnének

0: szolgálata. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, valamint a főváros 3. és 21. kerületében, illetve Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. Az elhelyezett pici az első vizsgálatok alapján egészséges, ugyanakkor nem újszülött. A gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el bennem. Rohamosan szedi áldozatait az Ebola Kongóban. A járvány májusban tört ki. Szombatig mintegy 2003 esetet erősítettek meg, és a fertőzés legalább 930 ember halálát okozta, köztük 36 orvosét, ápolóit. A rendkívül fertőző vérzéses lázzal járó betegséget egy vírus okozza. Egyelőre nincs ellene elfogadott védőoltás vagy hatékony kezelés. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futószáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi és főbb utakon szerencsére baleset, fennakadás nem nehezíti a haladást. Csak a reggeli élénkülő forgalom tapasztalható a főváros és más nagyobb városok térségében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Végül az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között javítási munkálatok miatt a külső sáv nem járható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3-8-2 perc múlva. Na, hát vannak itt, valaki írja, hogy bocs, hogy nem tudtam felvenni. Ő írta azt, hogy sziasztok, engem 50 éve megpisiltetett Kertész Zsuzsa tévés bemondó nő István.
2: Igen.
1: Jó lett volna a sztorit tudni.
3: Igen.
1: Igen. Sziasztok, anyám kb. 20 évvel ezelőtt egy törökbálinti családi napon oda lökött a Berényi Miki mellé egy képre. Elhihetitek, később ilyen abszurd volt megtalálni ezt a képet. El abszurd. Nekem videón van, koncerten mentem fel a színpadra Szikora Robihoz egy szál kék szegfűvel, beakadt a ruhám, és az egyik kitűzője kihúzta a szálát. A mai napig megvan az a ruha, pedig eltelt 40 év, Andi. Sziasztok, nekem Tordján Józseffel, aki lakossági fórumot tartott. Kevés dologra emlékszem, 4 éves koromban, de erre tisztán. Nagyon ültem neki, a fotón is látszik, hogy a mágnes ember. Jó, de Tordján Józsit mindenki szerette, szerintem. Tehát akkor is, hogy a politikailag másképp gondolkodott, de egyszerűen ez szerethető volt.
3: Abszolút. Mindegy, hogy hova tartozott, de amit mondott, vagy ahol, olyan ikonikus alakja volt.
1: Igen. Jó reggelt, Főni, ha jól emlékszem, te fürdetted Steven Tyler testvért is. Igaz, nem gyerekként, és csak álmodban, Lennox Írországból.
2: Ez így van, ez nekem is eszembe jutott, hogy neked egyszer volt egy ilyen álmod. Hogy
1: Steven testvért.
2: Hogy bajba került? Hazaviszed,
1: bajba került, mert nagyon drogosan ott volt, és bár bántották az utcán, és akkor elvittem, gyorsan kimenekítettem, és megfürdettem.
2: Igen, és emlékszem, hogy részletezted, hogy a kádban ott ül.
1: Nem részleteztem, tehát innentől már a te fantáziád. De meséld el, mit látsz?
2: Honnan emlékszem én erre?
1: Meséld el, mit látsz? Hát, de
2: ott,
1: ez az.
2: Ott ültök a kádban, és akkor te...
1: Van ilyen? Hogy van a pszichológia ezt, amikor a vágyálmot már valóságnak élem meg?
2: Vágyálmot? Most tanulok tőled, hogy legközelebb te csinálsz velem ilyet, én is tudjam, hogy mit szúrjak vissza. Mindig építgettem ezt.
1: Jó van. Na jó. Ketten is várakoznak a vonalban. Itt van velünk először Olivér. Szia, Olivér, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na mesélj, ki az a híres ember, akinek a közelében vagy együtt voltál vele gyerekként?
4: Én a életem első 20 évet Gajatetőn éltem vele fönt a Mátrába, és Kodály Zoltán nagyon sok időt töltött ott. Én úgy tudom, hogy gyakorlatilag a majdnem az egész, tehát már azért öreg korát ott élt vele majdnem Gajatetőn. Én volt fényképen, már sajnos nincs meg, ahogy ülök az ölébe. És a másik pedig Dobi István, ő az elnöki tanács elnöke volt.
1: Mikor? Tudtok, tehát ő egy politikus volt?
4: 60-as évek eleje.
1: Aha.
4: Az elnöki tanács elnöke, tudtam, a legmagasabb, tehát mint ma a köztársaságán, körülbelül valami az a szint.
1: Igen, most néztünk utána, 68-ban halt meg.
4: Kicsoda?
1: Ez a Dobi István.
4: Ja, lehet, nem tudom, nem jutatom.
1: És akkor de az ő ülében is ültél?
4: Még egyszer?
1: Az ő ölében is ültél?
4: Igen. Tehát Kodálynak is, meg Dobi István.
1: De ki rakott az ölébe?
4: Hát azt meg nem mondom neked. Volt 58-ban születtem. Voltam 3-4 éves lövésen.
1: Igen, de hogy a anya-apa oda rakott Kodály Zoltán ölébe, vagy Zoli bácsi volt olyan aranyos, és azt mondta, nézd meg, milyen helyes ez a kis izé, Olivér, gyere ide, Olivér.
4: Nem emlékszek rá.
1: Most de el sem mesélték a szülők?
4: Nem.
1: Aha. És akkor honnan tudod?
4: Nem. Hát mert a fénykép az meg volt, emlékszem.
1: Egy volt fotó.
4: Igen. Tehát hát ez is egy meglepő volt. Tehát valószínű, hogy ez valami propaganda kép lehetett, mert most gondolj, hát jó, igazad mondj, kinevetsz, de gondolj bele, hogy 1962-63 fényképezőgép még annyira nem nagyon volt.
1: Hát azért volt. Volt, én 63-ban még nem éltem, de 64-ben igen. Azért ilyen egy-két éves koromról vannak fényképek, ami családi fényképezőgéppel készült, tehát azért az simán lehetett, de hogyha ez egy profi kép volt, tehát ezt lehet látni, akkor nyilvánvalóan ilyen sajtófotós volt.
4: Szerintem az volt, mert mondom, hogy olyan kettőn éltünk, nem valószínű, hogy szüleimnek volt fényképezőgépe. Később volt, de arra sem emlékszek, hogy rólam lennének ilyen nagyon fiatalkori képek.
1: Értem, Na jól van, Olivér, köszönjük szépen, hogy elmondtad.
4: Kérlek szépen.
1: Köszi, szia. Jó, akkor itt van velünk még Laci is. Szia, Laci.
5: Sziasztok, jó reggelt.
1: Jó reggelt. Na, kivel voltál te egy képen, vagy egy, nem tudom, légtérben gyerekként?
5: Hát én a székesfehérvári Lenin lakótelepi általános iskola tornatermében láttam meg őt, amikor el kellett mennem, aki elkísérni a kis testvéremet egy koncertre, és nagyon haragudtam rá, mert épp ezért nem nézhettem a kacsameséket otthon. És akkor belépett az istenő hosszú szőke, fenékigérő haja. És nem tudom, hogy kerültem mellé a végén a képen, mert én teljesen el voltam varázsolva a helikoptertől, meg a micimaszkótól, de halászudit volt a hölgy.
1: Istenem!
5: A mai napig megdobogtatja a szívem, mikor látom.
1: De tényleg egy ilyen villámcsapás úgy megütött a látványa?
5: Abszolút. Hát amikor hát ugye arra készültünk, hogy hát most akkor végig kell hallgatni egy hülye gyerekkoncertet, tehát voltam majd 10 éves, baromira nem érdekelt volna. És akkor így föllibbent a színpadra, és csak azt láttam, hogy egy hosszú szőkehaj úgy libben a színpadon, és akkor ez a jellegzetes halászudit mosoly, és kész.
1: És fotó van róla, vagy csak az élmény van?
5: Van, megvan, igen. Úgy van ráadásul, hogy a vállamra teszi a fejét, és akkor ugye a haja meg úgy beterít engem. Fantasztikusan jó kép is. És én ott nézek, csak én szerintem azt se tudom, hol vagyok, de...
1: Mert szerelmes lettél, ez egy hát villámcsapási szerelem. Van ilyen?
5: Abszolút, úgyhogy... De egyébként néztem az Anettről képeket, egy kicsit hajaz rá a mostani képet, tehát az Anettnek a szőke hosszú haja, abszolút ilyen halászudikos feeling.
1: Nem, tagadom.
3: Köszönöm.
1: Hát azért ne köszönt, hát a halászüdít egy csodálatos nő.
3: Igen, de hogy...
1: Csak kíváncsi vagyok, hogy igen, hogy Laci, te mit látsz Anettben halászüdítosat, mert ha csak a szőke
5: a
1: haj...
5: A szőke haj, igen, meg a mosolyt, egy picit talán hasonlít rá.
1: Jó, hát lehet, hogy így érzed. Nem baj, nem, mi nem látjuk benne. Jó, köszönjük szépen a sztorit.
5: Köszi szépen.
1: Szia. Na, engem Bodrogi Gyula unva anyázott le. Hát akkor nagyon megérdemelheted, mert Gyuszi bácsi a legjámborabb ember, akit ismerek. Tehát akkor nagyon kiérdemelheted, igen, hogy a legunva anyázott.
2: Mi történhetett? Hát,
3: igen. Rosszul parkoltál, vagy valami.
1: Én nem, de szerintem akkor sem, nem tudod kihozni a sodrából. Annyira békés és jó. Egyszerűen a jó emberség az ő maga.
2: És nem az ő modora egy ilyen.
1: És nem az ő modora egyáltalán, tehát valami nagyon durvaságot követettél el. Jó, játsszunk egy Hungary Machine-t, egy dalszöveget facsart ide-oda a Google. Ezt kéne most kitalálnotok, 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
6: Nem volt elég? Exkluzív tartalmakért kövess minket Facebookon és most már TikTokon is. Keresd a Bocskor Rádió Show.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz, 6 perc múlva. Na, közlekedésünk van, többen is írják, M5-ös Budapest felé lépésben halad a forgalom a 28-as, 33-as kilométer között. Más is írja, torlódás 32-es, 28-as között sövényt nyírnak, Ancsi. Nos?
2: Oké. Hát most már megérkeztem.
1: Jó. Bárcsak engem is valami híresség leunvalnyázna. Főni, ezt megtennéd nekem, Fecó? Persze, Fecó, tőlem ez jön bármikor. Tehát, hogy,
3: csak ne adásban.
1: Akkor hogy?
3: Hát nem tudom, hogy
1: az utcán? Várjál meg 10 után.
3: Akkor garantáltan megkapod.
1: Jó. Kriszti van a vonalban. Szia, Kriszti, jó reggelt.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Kriszti, mesélj magadról, mit csinálsz, hol vagy, hol élsz?
4: Hát én Siófokon élek, és könyvelő vagyok.
1: Ó! És rálátsz a Balatonra, amikor azt a unalmas kis könyveket ott írogatod?
4: Nem, de az édesanyukámtól rálátok, mert ő magasan lakik a 9-en.
1: Aha, oké. És milyen az élet Siófokon? Most sokan vannak?
4: Sokan vannak, de nem annyian, mint tavaly.
1: Vége lesz ennek a balatonozásnak, én mondom.
4: Igen, csökkenő a forgalom.
1: Csökkenő, erősen csökkenő a forgalom. Ezt évről évre jelentik az én barátaim, Gyuri. És,
3: igen, sajnos, pedig én nagyon, nagyon pozitívan állok mindig hozzá, de valami nem stimmel.
1: Hát figyelj, át kell gondolni azt a balatoni koncepciót. Én szerintem ez már nem egyre kevésbé fog működni. Aminek lehet, hogy a balatoniak örülnek, hogyha nem turizmusból éltek, Kriszti, akkor gondolom, ti örültök, nem?
4: Én igen.
1: Gondoltam. Jó, kezdjük el a játékot, mutatom neked ezt a dalszöveget. Figyelj!
5: Hurcolj el, az a szuper, ha meg se faggatsz, hogyha kacsón fogsz, és hurcolsz.
1: Énekel?
5: Hurcolj el, mikor elbúcsúzni nem lehet, mikor elszakadni nem elképzelhető, hurcolj el.
4: Hú, vigyél el.
1: Igen, meg vagyunk, mi meg vagyunk.
4: Hú, gyert. Jaj, de jó!
1: Hurcolj el, kacsom fogsz és elviszel. Azt a mindenit.
4: Szuper!
1: Nagyon jó. A dal cím is elég volt, amúgy Au Csilla volt itt, de ez nem Katona Klári eredetileg? De,
4: ez
1: ugye?
4: Katona Klári. Hori?
1: Ugye? Katona Klári.
4: Igen.
1: Jó,
4: igen.
1: Az az eredeti, így van. Jó, hát figyelj, Kriszti, meg vagyunk, van egy bocsizacsit benne.
4: Jaj, de jó, szuper!
1: Egy bögre, meg egy baseball sapka.
4: Jaj, köszönöm szépen! Mi nagyon
1: is.
4: Örülök!
1: Hívunk majd, szia!
4: Jó, köszönöm, szép napot
1: neked! Neked is szép napot, szia! Na, gyerekek, milyen érdekes, 2024-ben volt egy angol, ha jól tudom, micsoda, ilyen olimpiai bajnok versenyző, ugye, díjlovagló. Charlotte Dujardin. És az ő pere, az kinyitotta a szemét az állatvédőknek, arra vonatkoztatva, díjlovaglásról beszélünk, arra vonatkoztatva, hogy egyáltalán a lovaglást nem kéne betiltani, hisz az állatvédők szerint állatkínzás. Na most ezt persze nagyon óvatosan kell kezelni, mert állatkínzás nagyon sok mindenre mondanak. Te nagy állatbarát vagy, nem? Tehát,
2: igen.
1: Ugye van kutyád, akinek kutyája van, az mind állatbarátnak gondolja
2: így
1: magát.
2: Van, nekünk voltak lovaink is, rájuk is azért vigyáztunk, de igen.
1: De tehát, ilyen csücslovak voltak, nem ez a...
2: Csikusló, nem csücsló.
1: De hát az volt a mutatványuk, nem, hogy lecsücsültek a seggükre.
2: Igen, le tudtak ülni, és egyébként le is tudtak feküdni. Tehát, hogy csak egy jelzést kellett csinálni, és képzeld, ő tudta, mi a feladata.
1: És direkt így vettétek, hogy le lehessen ültetni?
2: Igen, és azt mondták, hogy naponta azt hiszem kétszer lehet ezt megcsinálni vele.
3: Kétszer ül csak, aha.
2: Nem, állítólag nem tesz jót nekik ez.
1: Nem tesz de jót a lónak, érdekes.
2: Akkor, aha. De mégis megtanították nekik.
1: Na most arról fogunk beszélni, hogy ugye a lovaglás, és most a sporttól eltekintve, de a hobbi lovaglás az azért eléggé elterjedt. Nagyon sok lovarda van Magyarországon, rengeteg gyereket visznek lovagolni, és egyszerűen nagyon sokan szeretnek lovagolni, hogy ez tényleg, ha állatkínzásnak minősül, akkor egyrészt mi lesz a lovakkal. De eleve a lovak és az ember kapcsolatát szeretnénk most már megérteni, mert ez több ezer évre vezethető vissza?
2: Hát több ezer évre. Hát ugye alapvetően földművelésre, és utána pedig már így a népvándorlásban is használták a gyaloglás helyet.
1: A gyaloglás helyett, igen, az ember viteti magát, de a ló anatómiája alkalmas-e egyáltalán arra, hogy egy nyerget feltegyünk rá, és a teljes testsúlyunkkal ráüljünk, és vitessük magunkat.
3: Hát, hogyha nem alkalmas, akkor az most derül ki, hogy nem alkalmas, ami után már évszázadok óta ember és ló összefort, egyébként mellesleg spirituálisan is.
1: Teljesen igazad van, ugyanakkor az, hogy a lónak jó-e az, amit mi tőle akarunk, azt azért senki nem kérdezte még meg a lótól.
2: Hát senki.
1: Igen, én egy valakit tudok, aki ért a lovak nyelvén, ha lehet így fogalmazni. Ő egyébként Monty Robertsnél a ma már 90 éves világhírű ló suttogónál tanult. Ő egy magyar Monty Roberts instruktor. És ugye a lényeg az, hogy mindenféle erőszak nélkül kommunikál a lovakkal, és tudja irányítani a lovakat. Érti is a lovakat. És ezt szeretnénk tőle megtudni, hogy egyrészt milyen a ló és az ember kapcsolata, kettő, hogy van-e ebben valami, hogy a lovaglás állatkínzás. Gondolj bele, hogy beleraksz a szájába egy vasdarabot, ahogy írta valamelyik hallgatónk, ütöd, rugod, hogy menjen jobbra, menjen balra, most galopp legyen, vagy sétáljon, vagy nem tudom, hogy hívják ezeket a szavakat, és ezt akarja a ló, vagy csak kiszolgáltatott a ló, amúgy is egy menekülő állat, és miután be van rakva egy ilyen istálóba, meg egy karámba, meg mit tudom én, meg amúgy is a száján keresztül meg van húzva, hogy balra, jobbra, vagy állj, ez jó-e neki?
2: Hát ez egy nagy kérdés.
1: Igen, szerintem is egy nagy kérdés. Szerintem egy jó kérdés.
2: Jó kérdés.
1: Te, Lacika, te lovagoltál, nem? Láttál egyszer lovon.
6: Igen.
1: Mesztelenül, ugye?
6: Azt nem tudom, hogy úgy láttál.
1: Tehát egyszer egy videót mutattál.
6: Ja, hogy mesztelenül lovagolok? Neked biztos nem mutattam ilyet, de most már...
3: De van ilyen videó, csak neked nem mutatta.
6: Ezek a vágyálmok, tudod, Gyuri.
3: Akkor lovagoltál mesztelenül, mikor a Steven-tel egy kárton volt.
1: Igen. De nem mondtad, hogy valami nagyon-nagyon szabadon lovagoltál így minden.
6: Szabadon lovagoltam, az nem azt jelenti, hogy mesztelenül videón.
1: De nagyon, hát az már olyan távoli pont voltál. Biztos, hogy volt rajtad ruha.
6: Jó, tegyük föl, mesztelen voltam, igen.
2: Ő is, és a ló is.
1: Na mindegy, nincs kérdésem, csak
6: jó,
1: ez.
6: Jó, nincs kérdésem.
1: Na jó, szóval ezzel kapcsolatban hívjuk Pataki Kata, okleveles Monty Roberts instruktort, és megbeszéljük vele ezeket a kérdéseket.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Adásban vagy, ne káromkodj.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
12: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
14: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
15: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
16: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
17: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
18: vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
19: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
20: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
21: A reklám után...
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Mintegy 60 ezer vállalkozás adós még a számviteli beszámolóval. Népszerűbbek a balatoni gyerektáborok. 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. 3 nap alatt több mint 100 000 töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, illetve az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el a véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linz Mayer Szilviától.
24: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
23: Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futószáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 29-es és a 26-os kilométer között a növények gondozása miatt mozgó munkavégzés mellett a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Javítási munkálatok folynak az M7-es autópályán Ért térségében a Letenye felé vezető oldalon a 16-os és a 18-as kilométer között. A munkaterület mögött lassulás és szintén szakaszos torlódás alakult ki. Vezessenek körültekintően.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 13 perc, jó reggelt, ennyi a pontos idő, szevasztok, hello Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Szia Gyuri.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Anett, neked is jó reggelt.
3: Sziasztok.
0: És van egy jó hírem, megtaláltuk a fényképet, ahol a Lacika mesztelenül lovagol, és nem az AI csinálta. Nem. Való igaz, egy folyóban a lovon mesztelenül Lacika.
2: Igen. Először ruhásokat mutogatott, és aztán mondtuk, hogy nem ver át minket, mert egyszer már ittosan megmutatta azt így a bizonyosat, van. És akkor előkerült.
0: És innentől bizonyítást nyerte az, hogy a lovaglás állatkínzás. Tehát a témát be is fejezhetjük. De azért még van egy pár kérdésük. Szóval mi lovas nemzet vagyunk, ezt nem tudom honnan vesszük, mert szerintem minden nemzet lovas nemzet, amik fel nem találták az autót. Vagy gyalogos, de igen. Az egy hülyeség.
2: Igen.
0: És, de mindegy, a lényeg az, hogy mi annak tartjuk magunkat, és ennek vannak hagyományaik, és ez így is van jól, és ott vannak a lovassportok, ma már azért luxusnak számít a lovaglás, tehát nem az egyszerű ember hobbija. Költséges, lovagtartása, utaztatás, a kellékek, etetés, versenyzők ruházata nagyon-nagyon sokba kerül, de rengetegen járnak ennek ellenére lovardába, és gyerekek, felnőttek, és van, akik meg tényleg sportszerűen űzik. Na most azért mondom ezt a felvezetőt így, mert ugye egyre többször merül az fel, hogy a lovaglást állatkínzásnak minősítsék-e, vagy sem. Ez eszünkbe se jutott?
2: Nem, azért is meglepő, legalábbis nekem, mert annyira egy tradicionális, és annyira több száz éves kultúrára nyúlik ez vissza, a ló és az ember kapcsolata, ugye a lelki dolgok, és egyébként és az, hogy használták a lovat az emberek. Szóval, hogy ez pont most.
0: Igen, de erről pedig a sportolók tehetnek, mert itt az egyik példa, a britek háromszoros olimpiai bajnok versenyzője, a díjlovagló Charles Dujardin például, őt eltiltották a Nemzetközi Lovas Szövetség 24-ben, egy évre a versenyzésről és 10 000 frankra büntette, mert hogy egy videón, egy régebbi videón az látszik, hogy edzés közben több mint 20-szor megvesszőzi a lábát a lónak.
1: Megüti gyakorlatilag.
0: Hát lényegében üti a lábát. Igen. Ez egyfajta nevelési.
1: Hát nem azt csinálta a ló, amit ő szeretett volna.
0: Igen, tehát gyakorlatilag testi fenyítéssel próbálja rávenni az ember az állatot arra, hogy csináljon egy olyan dolgot, amit az ember szeretne, de az állat nem szeretne.
1: Így van.
0: Ugye ez az egyszerű. És most már tényleg egyre több állatvédő szervezet követeli ezt, hogy tiltsák be a lovaglást. Viszont azért azt ne felejtsük el, hogy tényleg, ahogy a Gyuri mondja, régóta kötődünk a lóhoz, tehát, hogy háziasítottuk a lovat, ékes bizonyíték a Charles Bronson és Winnetou, hát ők a legnagyobbak.
2: A lovak, igen. Abszolút.
0: Ne? Na jó, mindegy. A lényeg az, hogy ezt beszéljük meg, hogy például a ló anatómiailag arra van-e kitalálva, hogy rárakjanak valamilyen súlyos ülés szerkezetet, és ráüljön egy ember a teljes testsúlyával. Azért ismerünk embereket Fannitól Gyuláig, hogy nem mindegy a lónak sem.
2: Nagyon-nagyon. Vannak vidámabb lovak és pekesebb lovak.
0: Pekesebb lovak. És ezt ugye nem tudja az állatvédő szervezetek, nem tudják mérlegelni, tehát úgy unblock be akarják tiltani az egészet. Viszont azt is lehet hallani, a megfelelő lovaglás az erősíti a ló izomzatát, testtartását, stb. Szóval gyakorlatilag így állunk most a lovas kérdéshez, mi amatőrök, mi laikusok.
2: Igen, de most tényleg én továbbra is egy picit meg vagyok itt állva, mert mondjuk amikor te nézted a Winnetout annak idején, láttad, hogy lovagolnak benne.
0: Neked... Minden évben nézem a Winnetout.
2: Ja, igen, akkor ez folyamat.
0: Karácsonykor ezüstó kincse.
2: Így van, látsz benne egy pillanatot, és amíg akkor a lónak valami nem komfortos?
0: Hát nézd, amikor jön körülbelül 70 ló és az erőt felé mennek, hogyha ismeritek az ezüstó kincsét, akkor látjátok. Igen. És akkor ott elkezdenek felrobbanni dolgok a lovak körül, és a lovak szanaszét repülnek, és aha, fetrengenek a prérin, azt gondolom, nem komfortos.
2: Jó, de ez mondjuk talán speciális lovaglós rész, nem?
0: Igen. Az ezüstó kincsének egy kimondott a speciális része. Ez a lovas rész.
2: Nem sűrű fordul elő ez.
0: Nem, és ezt 62-ben forgatták, tehát gyakorlatilag akkor az állatkínzás még szinte emberi volt.
2: Tehát semmi nem. De hogy ezen kívül nem nagyon látod, nem? Tehát a lónak valahogy természetes ez a fajta mozgás, meg az, hogy az ember súlyához képest a ló izomzata, gondolnám én laikusként, az nem kottyan meg neki.
0: Nézd, igen, én is ezt gondolom, hogy amúgy nekem ugye a ló az csak a western filmekből ismert. Tehát, hogy én amúgy nem vagyok különösebb kapcsolatban lovakkal, de az, hogy ki tudom kötni egy kocsma elé, és tök türelemmel megvárja, míg én ott beviszkizek a szalomban,
2: bizony.
0: Azt mondja, hogy a lónak ez tetszik.
1: Igen, ő arra vár, hogy te megígyed és kigyere. Abszolút, türelmesen.
0: Igen, így van. Na jó, próbáljuk egy picit komolyan is beszélni erről, hogy mindez jó-e valóban a lónak, és egy szakemberrel szeretnénk beszélni, ő egy okleveles Monty Roberts instruktor. Monty Robertsről azt kell tudni, hogy az egész világ úgy ismeri, hogy ő a lósuttogó, gyakorlatilag egy teljesen forradalmi, erőszakmentes kiképzési módszert alapított meg, a lovak természetes kommunikációján, a kölcsönös bizalmon alapszik ez, és mindenféle durva kényszert, erőszakosságot elutasít. És ezt, akivel most beszélni fogunk, ezt személyesen tőle Monty Roberts-től tanulta, ezért ő a hivatalos instruktora ennek a módszernek itt Magyarországon. Itt van velünk Pataki Kata. Szia Kata, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
0: Na, szóval Kata, én láttam egy csomó videót rólad. És azt láttam, én nem értek hozzá, ezért látok én jól. Tehát én azt láttam, hogy te bemész a karámba, ott van valamilyen zabolátlan ló, és az égvilágon nem csinálsz semmit. Nem mész oda a lóhoz, nem érsz hozzá, és egyszer csak valami történik ott, és egy idő után ez a ló oda megy hozzád, keresi a társaságod, barátkozik veled, gyakorlatilag szavak és érintések nélkül hirtelen egy ilyen közös hullám hosszra kerültök. Tehát ilyenkor a ló gyakorlatilag miért keresi a társaságot? Azt akarja, hogy ülj rá, vagy miért?
3: Nem, elsősorban ugye neki az az érdeke, hogy biztonságban legyen, és ezzel a kommunikációval, amit én egy körkarámban szoktam csinálni, gyakorlatilag én végigvezetem egy saját kommunikációján, amit én a lovaktól tanultam elsősorban, mert ugye Monty Roberts megfigyelte a vadlovak viselkedését, és ezt ő így átültette az emberi testbeszédbe, és én ezt a kommunikációt viszem végig az adott lovon, aminek az a vége, úgy hívjuk egyébként magát a gyakorlatsort, hogy csatlakozás, és a csatlakozás végén én tulajdonképpen megbeszélem vele azt, hogy figyelj, sokkal jobb neked velem, mintha egyedül lennél. Ugye a ló az úgy működik, hogy évmilliókon keresztül, aki lemaradt a csapattól, ez most is így van a vadon élő lovaknál, lemaradt a csapattól, elszeparálódott, egyedül volt, azt biztos, hogy megették. Neki nem érdeke egyedül lenni.
0: Tehát ő ezért veled akar társ lenni, mert ez az egyedül lét, ez belülről nagyon marja, vagy hogy mondjam, tehát zavarja.
3: Így van, tehát neki a túlélésének az a kulcsa, hogy legyen egy vezető, egy megbízható vezető, aki egyértelműen kommunikál, nem bántja, tehát fájdalom nincsen a dologban, mert egy menekülő állat számára a fájdalom az egy abszolút elrettentő és bizalomromboló helyzet.
0: De hogy tudod te a lóval elhitetni, hogy te is ló vagy, amikor ott van egy kék baseball sapka rajtad és egy rózsaszín dzseki?
3: Nem azt szeretném vele elhitetni, hogy ló vagyok, mert ezt valószínűleg ő is tudja, hogy nem vagyok ló.
0: De azt mondtad, hogy a mozgásból valahogy, tehát tudsz úgy mozdulni, mint egy ló két lábon?
3: Kapcsolatot teremtek vele. Ugye abba kell belegondolni, hogy a lovak tudják a ragadozó testbeszédét is olvasni, hiszen ha nem tudták volna, akkor mondjuk nem tudnának oda menni mai napig mondjuk az ebrák, őket mondjuk nem háziasítottuk, úgy, mint a lovakat, de hogy olvassák a ragadozó testbeszédét, és nem tudnak oda menni egy folyóhoz inni, hogyha látják, hogy az oroszlánok éhesek. De ha látják, hogy nem éhesek, akkor vállalják ezt a kockázatot, leolvassák a testbeszédükről.
0: Tehát te és most egy jól lakott oroszlánt mutatsz.
3: Hát igen, mondhatjuk így. Igen.
0: Gyere inni!
3: Kevésbé tesszik ez a kép, de jó, legyen.
0: Na igen, felépíted a bizalmat. Tudod, hogy el kell jutnunk odáig, hogy ez a ló akarja azt majd, hogy ráüljünk. És mert ugye az eredeti témánk ez, hogy alapvetően az ember a lovat arra használja, hogy ráüljön, és legyen a sport vagy hobbi, teljesen mindegy, és nyilvánvalóan a ló ezt nem akarja.
3: Igen, tehát a ló nem erre, tehát most ugye nem erre van kitalálva. Ez egy nagyon szerencsés egybeesése az evolúciónak és az embereknek, hogy el tudtuk kezdeni használni a lovakat közlekedéssel, teherszállításra, ugye most már eléggé átalakult a dolog sportra, de ugye az egész, a lónak az anatómiája ezt teljesen lehetővé teszi. Nagyon rugalmas, erős a gerince, erős a fara, erős a nyaka, tehát hogy erős izomzattal rendelkezik, és egyébként úgy kell gondolnunk a lovakra, mint egy sportolóra.
0: Sportoló, tehát ő maga egy sportoló?
3: Igen, tehát főleg, hogyha sportban szeretnénk használni, tehát onnantól kezdve nekünk abba kell belegondolni, hogy ugye attól lesz állóképessége, hogyha tudjuk, hogy hogyan kell állóképességet fejleszteni, oda kell arra figyelnünk, hogy legyen pihenés, ugye tudjon regenerálódni, megfelelően tápláljuk, tehát akkor jó a lónak az emberrel lenni, és az ember embert vinni a hátán, hogyha mi tudjuk azt, hogy hogyan kell ezt csinálni, lószerűen.
0: Hát, igen, de a lovaknál nincs olyan különbség, mint az embereknél, és hogy én nem akarok sportoló. Én például, te ismersz engem régről, én nem akartam soha sportoló lenni. Itt van Risztov Évi, ő meg megőrült, hogy izé, hogy egy rohadt érmet szerezzen valahol.
1: Hát ez elmére nem rohadt, jó?
3: Nem, elég sokat dolgozott érte.
1: De ez csak egy rohadt. Katam.
0: Nem, ez elnézés, nyilván,
1: nyugodtan,
0: nyilván, nyilván nem így értettem, de hogy a lovak között nincs olyan, mint én.
1: Meg olyan, mint
3: de,
1: én.
3: Abszolút van olyan, mint te. Teljes mértékben egyet tudok ezzel érteni, és ezért kell, ugye megint visszatérek oda, hogyha az ember eléggé képzett, és pontosan fel tudja ismerni az adott lónak a jelzéseit, akkor pontosan fogod tudni, hogy ez a ló például nem lesz alkalmas diugratásra, mert egyrészt nem olyan alkat, és nem is tudja a mozgást úgy kivitelezni, hogy az sikeres legyen. Lehet ezt gyötörni, de nem lesz nagyon értelme, és valószínűleg fizikailag tönkre megy benne a ló.
0: Na most az, hogy a lovat hogyan vegyük rá, itt egy tényleg két mondat erejéig beszéltünk arról, hogy mi ez a Monty Roberts módszer. Az, hogy hogyan vegyünk rá egy állatot, amely egyébként alapvetően egy menekülő állat arra, amit ő igazából nem akar, és mindezt tasli nélkül, ezt hogy lehet? Tehát ennek mi a módszere? Hogy rávegyük, hogy ő is akarja. Ez a kérdés.
3: Igen, ugye itt mindig azt kell nekem figyelni, a lovak nagyon különböző mértékben tudnak tanulni. Tehát van olyan, amelyik alacsony tanulási képességgel rendelkezik, és van, ami meg nagyon-nagyon gyorsan megtanulja ugyanazt a feladatot. Tehát nekem az a feladatom, hogy én megmutassam neki azt, hogy ő benne nem fog kár esni, neki ez nem fog fájni. És hogyha nem ért egy feladatot, akkor nekem nagyon-nagyon picike részletekre le kell bontanom ezt a feladatot. Tehát például a ló, most mondok nektek egy példát, és akkor lehet, hogy ebből picit érthetőbb lesz, nagyon félti ösztönösen a lábait. Azért, mert a lábai épsége az a túlélésének a kulcsa. Ezek az evolúciós tulajdonságok nem haltak ki a lóból a háziasítás során. És ugye nagyon sok ló csinálja, hogy fel akarod venni a lábát, hozzá akarsz nyúlni, és ő meg el akar rúgni onnan mindenkit. Nyilván senki nem megy oda nagyon szívesen, hogy léci ad fel a lábad, és a 600 kilósról meg mondjuk fejbe rúgja. Tehát ez egy nagyon nem vicces játék, és akkor én ezt le tudom úgy bontani, hogy először csak odaállok. És amikor látom, ugye a lovaknál akkor van tanulási képesség, amikor nem a menekülésben gondolkodik. Tehát nincs adrenalin emelkedés, és nyugodt állapotban van a ló. Tehát nekem le kell olvasnom azt a testéről, hogy ő nyugodt. Ugye mikor nyugodt, lazák az izmai, vesz levegőt, mert ugye vissza tudják tartani a levegőt, nincs megfeszülve. Tehát ugye látom azt, hogy nyugodt a ló, és akkor először csak odaállok mondjuk a farához. Akkor mondjuk nem akar megrúgni, hú de jó, akkor veszek egy műkezet, ez egy ilyen nagyon vicces dolog, ez egy meghosszabbított kéz.
0: Azt az orvosi műszerboltba lehet venni, hát, nem?
3: Igen, abszolút ott lehet kapni, mindenhol a műkészbolt van, és akkor ugye ez ki van alakítva, hogy ugye ezt oda tudom tartani, tehát hogyha el is rúgja ezt a kezet, ugye én...
0: Az nem a sajátod, igen.
3: Nem az enyém, és akkor ott tudom tartani, mit tudom én, egy picit rúgdal kettőt, de még mindig ott tartom, alacsony az én szívverésem, mert az is nagyon sokat számít, hogy én ne féljek, mert ha félek, azt a ló megérzi, ott szinkronizálódunk, és akkor a helyzet azzá válik, hogy ez borzalmas, hát ez biztos, hogy nem fogom akarni. És ezt így, ilyen nagyon-nagyon apró részletekre nekem le kell bontanom addig, ameddig azt nem látom a lovon, hogy megértette. És ez minden lónál más.
0: És akkor előbb-utóbb ráteszel egy nyerget, és most akarom érezni a lovat, rám tesznek egy nyerget, akkor elfogadom, jó, hát ezért jó, hát becsatolják a hasonnál, oké. De hát ha rám ül valaki, az már egy súly, azt én nem akarom, az idegen, azt nem akarom a testemen, mint ahogy, mit tudom én, tényleg Balatonon nyakon dobnak egy darab iszappal, azt le akarom szedni a nyakamról, érted? Tehát, hogy az testidegen, az nem akarom, hogy ott legyen.
3: Abszolút, ebbe is teljesen igazad van, és az az érdekes, hogy nem a súly szokta őket legjobban zavarni, hanem az, hogy fölé magasodik az ember. Ez is egy ilyen, az evolúció során nem egy olyan tulajdonság, ami kihalt, ott támadta őket a ragadozó évmilliókon keresztül, ezért nem szeretik a látványt. De ezt is meg kell nekik tanítani, mert ők ugye mindig attól félnek a lónál, minden odajukat ki, hogy mind meghalunk. Tehát tuti, meghalunk, én vacsora leszek, és vége az életemnek.
0: Így éli le az életét?
1: Szegény.
3: Igen, igen. Tehát ugye az a szerencsénk, hogy nagyon könnyen tanulnak. Igen. És hogyha egy ló ugye nincs megértve az ember által, akkor az egész élete ilyen rettenetes, borzasztó rettegés. Tehát én nagyon sajnálom azokat a lovakat, akik olyan embereknél élnek, akik nem értenek hozzá, és egy ilyen egy teljes káosz a lónak az élete. De ugye visszatérve a nyerekhez, tehát elfogadtattuk a nyerget, ott is megérti, hogy nem bántjuk, mert ha te megversz egy lovat azért, mert ő ugrál a nyereggel, ami egy teljesen természetes reakció, akkor ugye megerősíted azt, hogy ez egy borzalmas dolog.
0: Uh-huh. Egyébként az ember okoz-e bármiféle kárt a lóban azzal, hogy lovagol rajta? Most itt gondolom, nem tudom, pszichésen, mentálisan, tehát egy akaratát megtöri, egy, akár az óvodában megtörték az akaratomat, és meg kellett ennem a tökfőzeléket, akkor az okozott bennem kárt. Ma is beszélek róla. Tehát, hogy hogy előbb-utóbb igen, tehát előbb-utóbb a ló akaratát legyőződ, vagy ilyen trükkösen, mint te meg a Monty, vagy ugye, mint a Dujardin kisasszony egy pár ütéssel.
3: Igen, na most ebben ugye az a nagyon fontos dolog, hogy maga a bántalmazás, ugye akkor többféleképpen kialakulhat, hogy ugye eszközvesztetté válik az ember, nem tudja, mit kell csinálni, és akkor majd jól megverem, és akkor majd megcsinálja, amit én kérek. Tehát maga egy bántalmazás egy menekülő állatnál minden, ami fájdalomból ered, az nem erősíti azt, hogy ő azt meg akarja csinálni. A tanult tehetetlenség állapota viszont elég hamar eljön, amikor feladja a ló, mert megtanulja azt pszichésen, ugye folyamatosan ismétli az ember, hogy akármit csinálsz, megverlek, ha nem értesz valamit. Tehát nem a megértés felé visszük, hanem a bántalmazás felé. Ez embereknél is nagyon jól el lehet érni, és akkor egyszerűen feladja, és nem fog ellenállni. De itt nekünk az a cél, hogy értse meg a ló, mert ha megérti, akkor viszont van benne egy óriási nagy alkalmazkodó és követői képesség, és ezt nagyon szuper jól ki lehet aknázni.
0: Miért mondják akkor az állatvédők, hogy a lovaglás állatkínzás? Most így unblock.
3: Mert lehet az. Tehát, hogyha valaki tényleg úgy csinálja, most gondoljatok bele, hogy egy nyereg, amit ráteszel a lóra, az a ló hátára kell, hogy illeszkedjen. Ha nem illeszkedik a hátára, akkor olyan, mint hogyha neked adnának egy 39-es cipőt, hogy figyelj, most ebbe kéne maratont futni. Az azért nagyon kényelmetlen, de a ló, mivel egy olyan állat, hogy fájdalomra nem ad hangot, nem nyűszít, nem kiabál, semmilyen hangot nem ad, ha neki fáj. Pluszban menekülő állat, tehát a fájdalmát, hogyha valami nagyon-nagyon fáj, azt ő sokáig hajlandó így elmaszkírozni azért, mert ugye amelyik egy-egy gyenge, azt meg fogják enni. És ebből kifolyólag nagyon sokáig lehet kínozni a lovakat. Anélkül, hogy észrevennéd, hogy mennyire szenved. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek meg kellene tanulni a lóval kommunikálni, leolvasni azt, hogy ő hogyan érzi magát, és ehhez képest, hogyha ez megtörténne, akkor nem lenne állatkínzás, mert ugye a lovat nagyon régóta háziasítottuk, tehát nem lehet most szétengedni az összes lovat.
0: Benne van a génjükben? Tehát a ló és az ember kapcsolat genetikailag bennük van?
3: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye nagyjából 4500 évvel ezelőtt kezdtük őket háziasítani, és ugye a magával, a tenyésztéssel és a szelekciókkal azokat az egyedeket tenyésztettük évezredeken keresztül, amelyek alkalmasak voltak és könnyen együttműködtek az emberrel. Tehát igen, tehát gyakorlatilag ezek ugye generációkon keresztül változtak olyanná, amilyenek most a háziasított lovak.
0: És hogyha ezzel a génállománnyal rendelkező lovakat, amik most így bennünket körülvesznek, betiltanák a lovaglást, és felszabadítanánk a lovakat, akkor mi hiányoznánk nekik, vagy fellélegeznének?
3: Hát ugye ők ezt nem tudják, hogy ez...
0: Így van.
3: Tehát nekik erről nem sok fogalmuk van. Tehát én most elengedném itt a nálunk 32 lovat, ami itt nálunk a lovardában, azt sem tudnák, hogy itt... És miért? Tehát itt lakunk boxban, hozzá vagyunk ehhez szokva, van egy
0: De mennének-e? Kell lesz-e neki a lovaidnak, te?
3: Hát kellek, mert különben nem nagyon élnek túl. Tehát,
0: azt ők nem tudják még. Tehát, hogyha ők elindulnak...
3: Még nem tudják.
0: Na jó, de elindulnak, és visszajönnek?
3: Itt van a tízes út. Hát előbb úgy, hogy visszajönnek, mert... vagy nem jönnek vissza, mert találkoznak egy busszal egy 500 méter múlva. Tehát, hogy ugye ez egy olyan dolog, hogy egyrészt nincsen fű. Tehát nincs megfelelő táplálék, nem felelhető, nincsen vízforrás. Tehát ők pontosan tudják azt, hogy itt van a táplálék, itt lehet túlélni. Valószínűleg visszajönnének, de biztos van olyan, amelyik azt mondaná, hogy fú, de jó, és aztán egyszer csak meg ott a vonat. Tehát,
0: értem, de akkor akkor a baleset vinni el őket, nem a szabadságvágy.
3: Hát meg nem a szabadságvágy, csak ugye az a baj tényleg, hogy nem erre vannak már a lovak kitalálva. Ugye a vadon élő lovak ott az szaporodott, amelyik a legokosabb, legerősebb, legintelligensebb.
0: Most nem?
3: Most nem. Most az, amelyik nagyon ugri. Most nem. Tehát ezt az ember beszüntette ezt a dolgot.
0: Értem. Na jól van, megnyugtattál, illetve nem teljesen, mert feltételezem, hogy ahogy te viszonyulsz a lovakhoz, ugye a lovastársam többsége nem viszonyul a lovához, és akkor ott esetleg mégiscsak több az aggodalomra okot adó történés, mint gondolnánk. Vagy rosszul látom, a lovastársam többsége az úgy viszonyul a lovakhoz, mint te?
3: Hát nem, sajnos, és még egy nagyon fontos része van szerintem a sportban elfoglalt szerepüknek így a lovaknak, hogy ugye amikor van egy ilyen társadalmi nyomás, vagy egy sportoló készül egy olimpiára, akkor ő nem azért kezd el mondjuk etikátlanul viselkedni, mert alapjában egy gonosz ember, hanem a cél eléréséhez bármit hajlandóak az emberek felhasználni, és így elmosódnak az erkölcsi határok. Tehát belefér az, hogy megtépem, megrúgom, megverem, mert magamat igazolom.
0: Most nagyon bólogat az Évi, azt az úszósportból ismeri.
2: A megtépem, megrúgom.
3: Igen, én is tudnék erről mesélni.
0: Igen, te is úsztál régen, igen.
3: Igen, tehát hogy ez egy nagyon fontos lépése annak, hogy az emberben legyen egy önreflexió arra vonatkozólag, hogy a bántalmazással nem lehet elérni tartós eredményt, képtelenség. Tehát én ezt magamról is tudom, és ugye azokkal a lovakkal is, amelyeket én megkapok rehabilitációra, ugyanez a helyzet. Nem lehet elérni, pillanatnyilag működik az erőszak bizonyos helyzetekben, és utána meg nem.
0: Legyen ez a végszó. Kata, óriási vagy, nagyon-nagyon szépen köszönjük. És
3: én is nagyon köszönöm.
0: Sok sikert a munkához. Köszönjük szépen, Pataki Kata.
3: Köszönöm szépen.
0: Szia. Okleveles Monty Roberts instruktor. Na, milyeneket mondott?
4: Nagyon jókat mondott, tényleg.
2: Nagyon komoly. Gondoltad volna, hogy a Vinnetú alatt minden jelenetben, mikor vágtesztek, azt kiabált a lova, hogy mind meg fogunk halni?
4: Tudtam, hogy benne ez ragadt meg csak.
2: Teljesen, én ledöbbeztem.
0: Most már Vinnetút is elítélem. Nem lesz itt több ezüstó kincse.
2: Vacsora lesz belőlük, Vinnetú, hova megyünk?
4: De tényleg szegények így élik le az egész életüket.
0: Fú, ez most nagyon, engem is megdöbbentett, bevallom.
4: Igen, most már érdekel, hogy az én kutyám mit gondol. Tehát, hogy így az állatokról. Hogy én azt hittem, hogy ló ennél sokkal okosabb, hogy többet tud a
0: világról. Ez volt a legdöbbenetesebb, hogy a lovak úgy érik az életük, mind meg fogunk halni.
2: Azért ez nagyon átformálja ezt a képet benne.
0: Az képest, most nézzük itt a képsorokat Katával, tehát azt most itt egy kb. Fél órája edzett lovat egyszer csak rávesz arra, most teszik rá a nyerget, hogy ezt minden gond nélkül elviseli.
4: Igen, de valószínűleg először, tehát hogy ez egy ilyen
0: úgy
4: képzés része, igen.
0: Úgy néz ki, nagyon igen. Na jó van. Képzés

0: Így van, így már van. Várja is.
1: Vagy az ivartalanítás, amit csinálnak szeretetből, praktikumból emberek állatokon.
0: Hát így van, és egyébként a társadalmunk miatt.
1: A társadalmunk miatt. Szóval most ilyenekre gondolom, hogy csak ez egy pár példa volt, tehát amit szerinted, drága hallgatónk, a gazdik csupa szeretetből megcsinálnak a házi állataikkal, de szerinted az állatkínzás. 0620-22-22-122.
2: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancsleven, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
8: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a Darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezz be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
15: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
16: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dinnye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
19: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
3: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
14: Jönnek az egyetemi ponthatárok a héten, szenved a hőségtől Görögország. Szeles, de napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében, aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos pontot partit. Idén viszont az ELTE lágymányosi kampusza ad helyet neki. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma. 140.000-en szeretnének tovább tanulni. A reklámokat vizsgálják a fogyasztóvédők, azt ellenőrzik, betartják-e ilyenkor a magyar nyelv védelmét szolgáló előírásokat. A magyar nyelvű újságokban, magazinokban, rádió és tévéműsorokban, a

0: szabadtéri hirdetésekben szereplő reklámokat, illetve az üzletekben kihelyezett tájékoztatókat is figyelik. Tavaly az ellenőrzött reklámok csaknem harmadánál találtak valamilyen szabálytalanságot, emiatt összesen 5 millió 200 ezer forint bírságot szabtak ki. A jogszabály szerint a reklámoknak és a fogyasztói tájékoztatóknak magyarul kell megjelenniük, csak a vállalkozás neve megjelölése és az árujelző kivétel. Idegen nyelvet csak magyar fordítással együtt lehet használni. Hétvégén is volt dolguk a balatoni vízimentőknek, 6 embert hoztak ki a tóból, a parton pedig több mint 500 könnyebb sérülést láttak el. Egy idős férfi vasárnap egy matracon lett rosszul a vízben, őt az országos mentőszolgálat egységével élesztették újra Szántódon. Több más riasztás is érkezett, egy szápos például elúszott matracát próbálta utolérni, egy férfi egy sodródó vitorlás után úszott, két szápozó kamaszlány pedig órákig kerestek a vízben. Szerencsére nem esett bajuk, közölte a vízimentők magyarországi szakszolgálata. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Itthon az előrejelzések szerint nem kell kánikulától tartani, de hogy mire számíthatunk, az a folytatásban kiderül. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Az Útinform tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi és főbb utakon szerencsére baleset fennakadás nem nehezíti a haladást, csak a reggeli élénkülő forgalom tapasztalható a főváros és más nagyobb városok térségében. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Napközben akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Végül az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között javítási munkálatok miatt a külső sáv nem járható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli show-ja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-9 elmúlt 2 perccel, és nagyon sok ilyen állatkínzós vélemény jött. A horgászat nem állatkínzás, a halak biztos élvezik, mondja valaki, szerintem ironikusan.
2: Hát
3: azt is.
1: Igen. Én nem tudom, hogy mennyire az, hát a visszadobós módszer, azért tudom, most mindenki azt mondja, hogy képzeld el, hogy kampó van az alsó ajkadban, nyilván nem vicces, de én nem tudom, hogy mennyi idegvégződés van egy poncsnak az alsó ajkában.
3: Ezt én se.
1: Hát az is lehet, hogy csak itt csüng, mint amikor mi egy ezé hintán.
2: De kihúzod a vízből, nem kap levegőt, szerintem az se tetszik neki, szóval van.
1: Sokkal jobban bírja.
2: Mint?
1: Mint a víz alatt.
2: Ja, lehet, az lehet, de nem.
1: Tehát nem a fordítottja, azért ezt mondom.
2: Igen, jogos, de nem tűnik úgy, mint aki azt mondja, hogy de jó, hogy megmutattad, milyen itt.
1: Csak látod, én sokat foglalkoztam a ponty emberi összehasonlítással.
2: Látom, ez milyen benned van. Igen.
3: Igen.
1: Azt mondja, sziasztok, ez de jó beszélgetés volt, zseniális munkája van a hölgynek, én macskákkal suttogó vagyok, Tomsa Kőszeg. Nem írjuk fel a számát?
2: De.
1: Mert egy macskákkal suttogó az nekünk érdekes tud lenni.
2: Tényleg, igen.
1: Tehát, hogyha itt belegondolok Jackson Galaxy munkájába, amit én messze menőleg lenézek, és hát, ha van egy ilyen Magyarországon akkor is.
2: Nézzük meg Tomsát is, igen. Mire jutunk vele?
1: Nem nézem le, de nagyon egyszerűen csinálja. Sziasztok, kutyus halálán volt, menni nem bírt, de gazdi húzta vonta, mert embertelenség idézőjelben elaltatni. A másik a lovat lapáttal ütötte a gyökér, mert nem húzta a kocsit. Üzeri Darusati. Itt igen, ez az egyik, tehát ez a gazdi húzta vonta, valószínűleg már nagyon-nagyon végét járta a kutya, de nem altatja el, mert az embertelenség. Nem tudom, ha ezt lefordítanánk emberre, mi volna az emberséges? És akkor itt az eutanázia kérdése merül fel.
3: Így van.
1: Mi volna az emberséges? Hagyni szenvedni betegségben végül szenvedősen kimúlni, vagy
3: megsegíteni
1: az ő kérésére. De más ne döntsön.
3: Hát ez egy nagyon nagy dilemma. Ha főleg, ha oda kerülsz, és dönthetnél felőle, akkor még mindig ott van az emberben a remény. Vagy jót teszek-e?
1: Hozzátartozóként ott van a remény, és nyilván a kutya gazdájában is ott van a remény.
3: Így van.
1: Sziasztok, például, amit az Anett félék csinálnak a kutyákkal, hogy lakásban tartják, az is állatkínzás. Üdv László, jó, hogy nem
3: jó,
1: hallja.
3: Jó, ne haragudj, meg kell védenem az Anettet. Én kertesházban vagyok. Én mondtam a kutyának, menjen ki. Nem megy ki. Ha esik, azért nem megy ki. Ha hőkupola van, azért nem megy ki. Tehát én mondtam
1: neki... Azért nem megy ki, mert a te bűvkörödben akar maradni.
3: De nem is vagyok otthon. Akkor is mondtam, menjél ki.
1: Tehát én itt van a házad ajtaja?
3: Nem. Kezdetben próbáltam magyarázni.
2: Elmegyek itt horold, és te menjél ki.
3: Nem, előtte mondom, menjen ki. És ott áll. És akkor fölül a kanapéra, pislog kettőt, eldől, és mehet el.
2: De persze, azért rájön, hogy kényelmesebb a kanapé, mint a fű.
3: Akkor
2: igen.
3: Ne bántsuk már az Anett féléket.
1: Jó. Persze. Oké, én csak felolvastam.
3: Köszönöm szépen.
1: Sziasztok, hallottam olyat, hogy valaki nem ad húst a kutyájának, mert ő maga vegetáriánus, ezáltal a kutyát is úgy eteti. Ez nagyon durva szerintem, Laci.
3: Ez az.
1: Egyetértek. Amikor a kutyára olyan szájkosarat adnak, amiben nem tud rendesen lihegni, mivel ő csak úgy tud párologtatni, hogy nagyra nyílik a szája. Ez komoly szenvedés, és akár hőgutát is kaphat. Kosaras szájkosarat.
3: Igen, tudjátok most, miről beszél, van, amikor így az orránál...
2: Összepántozza
3: így
2: igazán.
3: Így van, összepántozza az orrát, igen. Láttam már ilyet?
1: Láttam, igen.
3: Na, hát erről beszél, ugye ott nem tudja kinyitni a száját.
1: Főni tudod, nem szokáson dicsérni Anettet, de most olyan szépen olvassa a híreket, hogy párját ritkítja. Szépen artikulál, jó a tempó, jók a szünetek, le a kalappal, kicsi lány, lol, blitz, Peti.
4: Köszönöm, Peti. Na, hát jól kelt.
3: Mondom, számít, milyen ruhába jöttél, látod?
1: Igen, szerintem is. Sziasztok, állatkínzással kapcsolatban írok véleményt, szerintem a kutya kiállítás is ebbe tartozik. Volt szerencsém ilyen rendezvényeken részt venni. Láttam tenyésztőt, aki szinte bedobta a kutyát a boxba, mert nem jól viselkedett a kutyája a ringben. Az nem jutott eszébe, hogy ő vára nem tanította meg. A kutyákat nem lehet elengedni játszani, mert ott nincs hely. Utaznak velük a tenyésztők és a gazdik a világ végére, hogy az ő kutyájuk nyerjen. Ez nem a kutyákról szól. Arról nem is beszél, hogy mindenki irigy, utálatos egymással, na persze tisztelet a kivételnek. További szép napot, Andrea.
3: Van benne valami?
1: Igen. Jó, ennyit erről, gyerekek, hangcsapdázunk. Itt van a hang.
5: Ugye új zolszve a terv tudtál kereportid elítasik ez port és a sokekről teskri valahogy napték de mi voltak azok a hívi.
2: Na, ez most nincs meg nekem.
1: Nem a jellegzetes hangfekvésén szólal itt meg.
3: Hát, ha figyeltük, akkor szerintem igen? Van benne az a hang, ami szerintem ikonikus.
1: Én úgy, hogy le van írva a neve, úgy kerestem benne azt, hogy mi az, ami ismerős is. Na mindegy, lehet, hogy megtévesztő.
2: Jó.
1: 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Mindenkinek, aki szereti.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 4 perc múlva, itt kéri valaki, hogy kérhetnék egy Hályát Bálint haveromnak, mióta együtt dolgozunk, ő is Bocskort hallgat, Petike Somorjáról. Hát akkor a Bálinnak egy, hogyha ő új, akkor ez neki jár. M1-es, 56-os kilométer Tatabányai kihajtó után Győr irányába két személyautó ütközött. Torlódik, köszönjük szépen. És a halaknak nincs fájdalom receptora, én úgy tudom, az Asztalos Zsolti, hát még annak utána kéne komolyabban nézni, de biztos ezt szakemberek tudják. Jó, ennyit erről, a vonalban pedig Dominik. Szia Dominik, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
2: Hello, Dominik!
3: Istenek, istennők!
2: Istennők!
4: De jó, hogy ma jöttem dolgozni. Köszönjük!
5: Pont ma beugrott az Évi, mekkora mázli.
4: Igen, erre jártam.
2: Ez jól esett nekik. Igen. Máskor is dicsérhetitek a hölgyeket.
4: Ti is.
3: Évi. Nem múlik.
2: Évi. Azt a Gyuriból meg belőlem hogy nézett ki?
4: Hát nehezen.
2: Ez most nagyon rosszul esett nekünk.
5: Nagyon. Visszavetetted évekkel ezt, hogy ez most kijöjjön belőlünk.
2: Igen. Igen. Dominik, te honnan hívsz?
3: Esztergom.
2: Esztergomból mit csinálsz ott?
3: Egy távközlési cégnél dolgozom.
2: Oké, okay. Jó. Nekünk ez elég.
3: Lakom.
2: És az szép. És jó.
3: Köszönöm.
2: Nem, szép csak áros. Kérdezem, ez kérdés lett volna igazából. Igen.
3: Ja, kérdés volt, igen. Igen. Igen. Szép páros.
2: Na jó van, itt volt az, amikor a Gyurit kézen fogtam és átvittem Párkányba, ez sose feledi. Ugye?
5: Igen, igen. Nagy utazás.
2: Nagy utazás volt, külföldre először.
5: Külföldi sört ittunk.
3: Nagy élmények.
2: Na jó, nekünk igen. Dominik, kezdjük el a játékot, mutatom neked a hangot. Ha bizonytalan vagy, akkor tudod, óvatosan tapogatózzál, jó?
3: Rendben.
2: Tessék.
6: Mi a húzol, svet, terv, tudtál, kerekporti, eriptasi, kezport, és sok ökről, tesk, sribal, vagy nnak, tértik, de mi, tudtek, azok a hívi.
2: Na?
3: Hát egyetlen gyenge tippem van, de előtte azért kérdeznék, ő egy sport riporter?
2: Nagyon jó, hát akkor már menni fog.
3: Hajdú, típusú, B. István.
6: A jó riporter, vagy a riporteri emlékezetes közvetítések, tudósítások, azok mindig valami fajta sikerekről szólnak.
3: Hát ha ti örömet szereztetek, vagy bocsánat, ha én örömet szereztem nektek, akkor ti is nekem. Nagyon szépen köszönöm.
2: Nagyon szívesen, és Évi elmondja, mit kapsz?
4: Így van, gratulálunk, egy bocsizacsit nyertél, benne egy baseball sapkát és egy bögrét, és 10 után Anett keresni fog.
3: Köszönöm szépen.
2: Köszi Dominik, hívunk.
3: További szépet.
2: Neked nektek is, szia, szia.
3: Hello, köszönöm.
2: Hello, hello. Na, jövünk vissza, mondjad.
4: Még a halakra visszatérve, képzeljétek el, hogy fáj neki, hogyha horogra akad, sűrű receptor hálózata van a szájüregében és az ajkaiban, tehát, hogyha beleakad a horog, akkor ő ezt pontosan érzi.
2: Uh-huh. Érzi vagy fáj? Tehát ugye ez nem mindegy.
5: Hát ha sok receptor egyszer, van ott, akkor biztos, hogy fáj.
2: Én egyszer a homárral kapcsolatban, amelyet ugye fú, de szörnyű forró vízbe dobják, ugyanígy utána néztem, kérdés, hogy persze mennyire hiteles ez a forrás, de hát az interneten néztem utána, igen, hogy nincsenek azok a fájdalom receptorai, mint egy embernek. Tehát nem ugyanazt érzi egy homár a forró vízben, mint te. Belehal, mert ugye az élettel összeegyeztethetetlen hőmérsékleten van már, tehát belehal, de nem feltétlenül szenvedve és fájdalommal, hanem egyszer csak kimúlik.
4: Igen, uh-huh, de itt írják, hogy a horog megsérti a száját, onnantól kezdve máshogy eszik, illetve, hogy tehát dörzsöli, mert nem érti.
2: De bocsánat, ezt kiírja, mert minden halnak más a száj kiképzése.
4: Hát most nem, hát általános, ha arról beszélek, hát nem kérdeztem meg fajtára, hát nem volt annyi időm.
2: Én értem, csak kitaláltam. Van olyan hal, amely beszippantja, van, amelyik meg ráharap. Tehát nem mindegy, hogy a szájával mit csinál a hal.
4: Nem mennék bele tudományosan, mert nem vagyok egy Kudlik Juli. Én csak Kriszta Vévi, és kikerestem egy halról, hogy fáj-e neki.
5: Én meg közben kikerestem a homárt, és azt mondja az AI, hogy a tudomány jelenlegi álláspontja szerint fáj a homárnak.
2: Jelenlegi. De én nem a jelenlegi alapján főzök homárt.
5: Te század elejé kezdted.
2: Nem század elejé, de hát 3 éve néztem utána, akkor még nem fájt a homárnak.
5: Tudom, egy középkori állása szerint egy csomó minden sokkal egyszerűbb, igazod van.
2: Most egyébként úgy kell a homárt kivégezni, nem beledobni a vízbe, hanem először a fejébe bele a kést, végig húzik így lefelé, és úgy bele a vízbe.
5: Megkérdezem az AI-t, hogy ez jobb-e így neki.
2: Kérdezz már meg. Jó, a hírek után elmondjuk.
5: Mindenképpen.
4: Ez Gordon Ramsay-től lehet látni.
2: Én de most már minden séfit csinálja. Először bele a fejébe recs, és utána be a vízbe.
4: Én is
5: többen
4: csináltam.
5: Visszanyúltak a középkori tudomány felé ezek szerint. Igen.
4: De gyorsabb, és nem fáj.
5: Igen.
2: Hát ez olyan, mindegy.
5: Ne kezd bele, ne kezd bele. Látom, hogy valamit akartál.
2: Jön Horthy Gábor, és miután ugye Infantino és Donald Trump elvették a kenyerét, a VB-nek vége, de azért még maradt kenyere, mert a döntőről is szeretne még utólag egy picit beszélni, ez egészről, tehát minden balhéról, showműsorról, ünneplés, előkészületek, Donald Trump, stb.
5: A bizonyos verekedésről, amiről most nagyon
2: tényleg,
5: sokat
2: az is volt, igen.
5: Meg videót, igen.
2: Meg, hogy David Beckham valóban a legnagyobb nyertese a VB-nek. Most azt hallottam, és nem tudom, jó számokat hallottam, hogy a VB került ilyen 5 milliárd dollárba, és amit kivettek belőle cash-t, az 9 milliárd. Tehát ez egy 6 milliárd dolláros veszteség volt, vagy a 9 milliárd az egy profit.
5: Nem is hallottam erről, de ez lenne a logikusabb, hogy ez egy profit. Mindegy, a Gábort megkérdezzük.
2: Majdnem.
4: Nem tudjuk.
2: Hívjuk a Gábort mindjárt.
0: Ez a Pocskor a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
8: Szélvédő sérülés. Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
15: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
20: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
21: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
22: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
21: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
22: Szállás.hu.
21: Úgy is tett.
23: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
24: Népszerűbbek a balatoni gyerektáborok. Villámcsapott két magyar túrázóba Ausztriában. 30 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Három nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, illetve az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el a véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tó térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlástábor várja a fiatalokat. A héten is küzdenek a szúnyogok ellen. A napokban a Balaton szegély zónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, valamint a főváros 3. és 21. kerületében, illetve Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik az írtás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges, ott kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. Villámcsapásban sérült meg két magyar túrázó Ausztriában. A fiatal emberek a Bécsi Alpok vonulatán kirándultak vasárnap. Még délelőtt indultak el, de kora délután elkapta őket egy heves zivatar, és egy villám a közvetlen közelükben csapódott be. Egyikük 30 métert esett a hegyről, a másik a földön fekvés segítséget tudott hívni. A rossz idő miatt helikopterrel nem tudtak értük menni. 30 hegyi mentő segített lehozni a sérülteket. Mindkét magyar férfit kórházban kezelt. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre számíthatunk ma és a következő napokban. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futószáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szív.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
24: Az útinformtól tudjuk, hogy az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Herceghalom és Biatorbágy közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Közben az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Ócsa térségében a 29-es és a 26-os kilométer között a növényzetet gondozzák. Emiatt a leálló és a belső sávot lezárták. A munkaterület mögött lassulás, szakaszos torlódás van. Az M3-as autópályán Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél egy korábbi baleset miatt az elmozdult betonelemek helyreigazítása zajlik, a forgalom a leálló sávban halad. Ott is több kilométeres már a torlódás.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 13 perc van, jó reggelt, drága hallgatók, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Szia Anett, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, ez a horgász megközelítése, 15 kg-os pontyot a tó unvájának hívtunk, mert a kifogást követő napon már más fogta ki, és nem érdekli, tudja, hogy visszakerül, másnap megint az etetésem van.
1: Mert éhes, igen, ő éhes, és enni akar.
0: El van a ponty. Mi van?
1: Ez egy jó buli, nem? Minden nap jönnek, megetetnek, kivesznek, visszadobnak. Ugrok egyet, nem?
0: Megsimogatnak, igen, tudom, igen. Ebbe a kis gumiágyba tesznek.
1: Lemérnek, hány kiló vagyok. Tiszta
2: Vidám Park.
1: Teljesen jó.
0: Igen, és állatkínzásról beszélünk. Na jó, még egyszer utoljára talán, de még az sem biztos, hogy utoljára. Beszélünk a VB-ről.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer. Horti Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, napsugaras, jó reggelt, jól vagytok, ahogy hallom.
0: Köszönjük szépen, mindenki remekül. Te is jól vagy, ugye?
7: Ó, nagyon-nagyon-nagyon, és bevezetőben azt mondtad, hogy hát még utoljára beszéljünk. Szerintem lesz ad még témát ez a végén.
0: Én is aztán meggondoltam magam, igen, valószínűleg ad még témát. Na, Gábor, hát veled nem is beszéltünk a döntő óta. Először is hogy tetszett?
7: Hát, bár háttal nem kezdünk mondatot, egy dolgot le kell szögeznem. Én nagyon szeretem az argentinokat, én elájulok tőlük, az egész országot imádom, bár csak hallottam róluk, meg olvastam róluk, meg gengszer mesélt. Nagyon szeretem az összes meszt, amit megkap a válogatott, mert az egy égkő, az a szép kék szín, szóval teljesen elfogult vagyok velük, de most óriási tűrhők voltak.
0: Azért, mert annyira durván szabálytalanul játszottak, vagy a játék stílus maga nem tetszett?
7: Kérlek szépen, a helyzet az, hogy bizonyos körökben Messit FIFA bolynak nevezik. Mert ennek az állításnak az alátámasztására 2016 óta elnök ugye Manny Infantino, aki hát meglehetősen szép pénzt gyűjtött össze ez alatt az egy hónap alatt. Infantino elnökség előtt semmi nem történt Lionel Messivel. Infantino után egy világbajnokságot nyertek, egy Copa Amerikát, VB ezüstöt, 18 VB meccs, 16 VB gól, 8 büntető, előtt 15 VB meccs, 5 góllal. Tudom, hogy most azt fogja mondani mindenki, hogy micsoda egy pirpák vagyok, hogy így beszélek a világ legjobb játékosáról, de ez tény. Nem nincs mit vitatkozni. Apropó, azt észrevettétek, hogy az Adidasnak a spotjában már nem ő a főszereplő?
0: Nem, most az nincs meg nekem.
7: Kérlek szépen, Bellingham meg Lamine Yamal, és Messi már csak úgy üsereg egy autó tetején, és akkor ilyen három mondatot úgy odabök, természetesen a hozzáillő három tőmondatot. Ugyanez érvényes Cristiano Ronaldóra, mert a Nike is kidobott egy negyedórás spotot, és hát CR ott is csak ilyen, hát nem főhős, hanem mellékszereplő. A legjobb statiszta szerepben állhat. És na, vissza a világbajnokságra, maga a mérkőzés is elég mocsok módon zajlott, mert ezek a fiúk megint ketrecharcosnak képzelték magukat. A játékuknak az egyik jellemzője, hogy 45 perc alatt egyszer nem találták el a kaput. Igen.
0: Nem, csak helyeslek.
7: 19 szabálytalanságot elkövettek. Kapura nem rúgtak, szemben a spanyolokkal, akik 16 kapura tartó labdát engedtek el, ebből 11 eltalálta a kaput, és 15 szabálytalanság. Tehát igazából az első fél időben egy MMA mérkőzés zajlott, és akkor jött a hosszabbítás, amikor a spanyol játékos a kapuba rúgta a labdát, ünnepség, na és onnantól kezdődött a cirkusz. Míg Scaloninak a segédedzője, még ő is beleállt a verekedésbe, mert hogy ő is megtalálta a Dani Olmót, és torkon ragadta. Aztán utána jött ez a Paredes nevezetű fickó, aki meg földhöz vágta az ellenfél játékos. Ez is olyan verekedés.
0: De mi váltotta ezt ki?
7: Hát az, hogy kikaptak. Hogy nem ők a világbajnokok.
0: És ezért neki mentek a spanyoloknak?
7: Nagyon. Mindenkit földhöz.
0: Ez nagyon durva. Én nem tudom, az okát nem tudtam, hogy mi volt.
7: Ez rossz vesztesek. És egyébként Dani Olmo a mérkőzés, ja is, hogy mennyire rossz vesztesek, ugye a spanyolok állnak a dobogón, ünnepelnek, a spanyolok pedig háttaláltak neki. Amikor az argentinok mentek az ezüstéremért, akkor a spanyolok egy oszlopot képeztek, pontosabban sorban álltak, és megtapsolták őket. És ugye ilyenkor azt kívánja a protokoll, hogy hát bár szomorúan, de a spanyolok is, vagyis az argentinok legalább egy picit tegyék tiszteletüket az ünnepségét. Hát találtuk a spanyoloknak.
1: Oké, Gábor, de azért ez több esetben is előfordul, tehát azért nem tud mindenki emelt fővel veszíteni. Tehát, hogy,
7: pontosan hogy, erről. Ez
1: tehát
7: a téma,
1: ez a labdarúgásnak azért egy ilyen ikonikus jelenetei szoktak lenni, amikor az érmeket vagy a kupát valaki felemel, és a másik csapat az ott szenved, nem akar oda nézni, nem akar kezet fogni.
0: Mert méltatlanul nyert a spanyol?
1: Mert, hát
0: az argentinok szerint.
1: Mert a labdarúgás mindig erről szól. Ott nem tudsz olyan mérkőzés mondani, kivéve a bronzmeccset, a 6-4, ahol azt mondod, hogy na, igen, az egy, az ott nyert a Anglia.
7: Az tiszteletlenség. Ez tiszteletlenség.
0: Szerintem is.
1: Van. Tiszteletlenség.
7: Így van. Ez nem mentség arra, hogy így viselkedjenek, mert hogy kikaptak. Érdekes, az angolok meg a franciák ugye játszottak egy 6-4-es meccset, hiszen az angol meg a francia válogatott tagjai így egymás vállára tettek a kezét, és akkor ott egy kört képeztek, és akkor ott valamiféle fogadalmat tettek. Hát ilyenre nincs, ez egyszerűen elviselted. Dani Olmo az interjújában a mérkőzés után azt mondta, hogy ez nagyon-nagyon rossz példa, ahogy az argentinok viselkedtek, mert a kisgyerekek ezt látják, és innentől kezdve ez is egyfajta minta lesz neki.
0: És igaza van.
7: Teljesen. És akkor volt még egy olyan jelenet, amikor az Otamendi nevezetű fickó a Rodrival összeugrott. Ők egyébként a Manchester City-ben csapattársak voltak, és az Otamendi, az argentin pali, azt mondta a Rodrinak, hogy te egy idióta vagy, és hogy egész héten picsogtatok a játékvezetés miatt, férfiak legyetek, és ne sírjatok. Egész héten sírtatok, te is Laporte, mindketten, ezt nem csinálhatjátok. A bírók miatt sírtatok, haver, tisztellek, de nem szabadna előtte beszélned, érted? Ezt a szájról olvasók rögzítették, ezt az összejövetet, és az Otamendi ezt halál komolyan mondta, Rodri csak hápogott. Egyébként Rodrit a torna legjobb játékosának választották
0: igen.
7: meg, Otamendi pedig a leghülyébb embernek.
1: Ezt a díjat nem láttam, de ezt nem tudom, hogy benne van a FIFA szabályzatában.
7: Mindenki kap érmet, mindenki, hát azt láttátok, amikor befejeződött a serleg átadó, természetesen ugye Trump elnök adta át, és a poronnak az egyik szélén át, a televízió szempontból a jobb szélén át Trump, baloldalról Infantino átloholt Trumphoz, hogy valahogy lesodorja a pódiumról. Trump meg pont kifordult a kezéből, és háttal állt a spanyol csapatnak, és jobbra nézett az emberei felé. Ez egy végtelenül kínos jelenet volt. A német sajtó egyébként Infantinót Trump lakájának nevezi.
0: Bizonyám, én is láttam most tegnap egy csomó beszélgetést, német szakemberek által folytatott beszélgetést. Szakemberek által most értsd olyanokat, mint Félix Magát, vagy Stefan Effenberg, és még sorolhatnám, akik ugye elemzik szintén, hát főleg egyébként a német helyzetet, de ezt, hogy igen, Infantino Trump lakája, ez valóban elhangzott többször. A németek nagyon-nagyon ki vannak akadva.
7: Nagyon ki vannak borulva, főként azért is, mert ugye a német szövetségnek az elnöke, hát ugye Trump, tehát a német szövetség elnöke kritizálta Infantinót, mert Trump elnök telefonhívására az egyik amerikai játékosnak felmentést adott a piroslapos eltiltást.
0: Így van.
7: Na most ehhez képest a FIFA úgy reagálta, hogy a német játékvezetőket abban a pillanatban hazaküldte. Nem, pedig a németek jól vezették a meccset. Mindenki elismerte. Az összes többi jól vezette.
0: Igen, szóval látod, ezzel van a baj. Ezzel van a baj, hogy valami ott nagyon-nagyon bűzlik a FIFA-nál, és ennek a bűzbombának tényleg föl kéne robbannia lassan, mert ez mindenki érzi. Ez annyira kínos volt Infantinónak ez a látványos benyalása már az előkészületek során Donald Trump felé, Donald Trumpnak pedig ez az idióta viszonyulása a foci VB-hez, ez azt se tudom, mi van, de azért én mégiscsak Trump vagyok, miközben egyébként Iránt lebombázom, gyorsan még felhívom Infantinót, hogy ezt a piros lapot vonják vissza, majd röhög egyet a markába, azt se tudtam, mi az a piros lap. Érted?
1: Igen.
0: Tehát, hogy ezt így, ha együtt veszed, akkor azt gondolod, hogy valami nagyon nagy baj van ennél a szervezetnél.
7: 211 országból 150 támogatja Infantinót. Mi a jövő akkor?
0: Semmi. Hát ezt ismerjük a FIFA, hogy szedett össze támogatásokat, tehát hogy Tobago meg hasonló helyekre bőröndökkel, tele pénzzel utaztak le. Hát ezt láttuk a FIFA filmben.
7: Ó,
0: miért lenne ez másképp?
7: És egyébként meg Sepp Blatter is megszólalt ezzel kapcsolatban, miután kijött a Böriből, hogy egy rohadt korrupt szervezet a FIFA.
0: Na,
7: édes öregem.
0: Hát ha Sepp Blatter azt mondja a FIFA-ra, hogy egy rohadt korrupt szervezet, akkor gondolhatod, hogy mennyire korrupt szervezet.
7: Egyébként meg ő hiteles ember, nem? Mert leülte azt a kis büntetését, meg emlékeztek, volt egy olyan rész is, amikor Sepp Blatter valami sajtótájékoztatót tartott, és berohant egy ember, és ilyen dollár fénymásolt papírdarabokkal teleszórta a felét, és meg se tudta szólalni, az öreg csak ápogott. Ha már pénznél tartunk, nem mindenki örült egyébként a spanyol válogatott sikerének, nyilvánvalóan az argentinoknak. Nem is mondtam, Argentinában Buenos Airesben nagyon komoly rendőrzsős üldözés volt a elbukott döntő után. Mert a srácok ugye arra készültek, hogy majd hatalmas parádé lesz. Idegesek voltak az argentinok, amúgy őnáluk olyan mértékű az imádat, olyan hatalmas az imádat, mint amilyen mértékű a gyűlölet. És a szegény rendőrök, ugye Argentinában most kicsit hűvösebb az idő, ilyen fölszerelve hajkurázták a népeket, mert azok meg elkezdtek rendetlenkedni, vízágyúztak, könygázoztak, na mindegy. Visszatérve a másik a mondandóm elejére, hogy Drake, biztos ismeritek ezt az amerikai rappert.
0: Igen.
7: Másfél millió dollár tett az argentin győzelemre.
0: Jó, és?
7: Úgyhogy szerintem ő is simán oda ment volna verekedésbe. Na, megszólalt természetesen Zlatan Ibrahimovics is.
0: Na.
7: Ezzel a mérkőzés végi összejövetellel. Ezt mondta, ha velem ezt csinálja bármelyik argentin is, olyat beleverek, hogy örökre eltiltanak.
0: Ezt csinálja már, mint mit?
7: Már hogyha ha őt megüti mondjuk egy argentin játékos egy ilyen tusakodás folytán, akkor ő nagyon csúnyán elindítja a jobbkezest,
0: az vagy biztos
7: a balkezest, és akkor ő magától lemegy, nem is kell, hogy kiállítsa.
0: Na de hát azért voltak, igen, tehát kemény játékosokkal kezdeni nem szoktak, tehát Zlatánnal, aztán Balotelli volt még ilyen, talán Rüdiger is, tehát
7: igen,
0: hogy
7: igen.
0: Ilyenekkel nem verekszik össze.
1: Oliver Kahn most sem mentél volna oda, nem?
0: Igen.
7: Neki mentek Dani Olmónak, aki utazó táskástól együtt 50 kiló.
1: Igen.
0: Így van.
7: Annak a torkát szorongatta a Scaloni segédedző, ez a Rato Ayala.
0: Hát szegények. Hát én most néztem a Yamin Lamának a vádliát, az olyan, mint az enyém. Tehát fogpiszkáló. Tényleg? Nézd meg.
7: Folyamatosan fölrúgdosták őket.
0: Na, ez tiszta Jamal, nézd meg.
1: De akkor most már jó, akkor tudom, hogyha Jamalnak milyen vastag a lábam. Köszönöm.
0: Nem csak azért, hogy ezeket könnyű megverni.
1: Jamal vastagság, és mit tudnánk még, mert Szoboszlai szőr, nem?
0: Tehát igen, valami, Szoboszlai köszön, szőr, Jamal vastagság.
1: Te teljes labdarúgó vagy.
0: Te abszolút az vagyok lent.
7: Jó, hát a Jack Grealishnek a vádliát, ha megnézitek, akkor viszont elájulnátok.
1: Az olyan, mint a Gyurié.
7: Gyuri, tényleg ilyen?
1: Nagyon komoly sport.
0: Hát Gyurinek fesztivál vádlia van, tehát ő sárban kellett állnia sokáig, és az egyensúlyt tartani 18 gin tonic után, az nem könnyű.
2: Az vádliedzés.
7: Emlékeztek, kütörtökön arról beszéltem, hogy a spanyolok a megfélemlítés eszközét fogják alkalmazni. És úgy is lett. Ugyanazt a stílust folytatták tovább, mint amit az angolok ellen elkezdtek. Mindenkibe belerúgtak, mindenkibe. Fölöklelték a játékosokat. Apropó, én nem akartam szóba hozni, de ha már itt tartunk, elmondom, kaptam egy üzenetet, mert múltkor azt mondtam a csütörtöki adásban, hogy mit műveltek az argentinok, és ezzel írta az üzenetküldő, megszégyenítettem egy országot.
0: Na.
7: Ember. Nem az országot szégyenítettem meg, hanem ezt a csapatot. Én felnőtt emberek így nem viselkednek, bármennyire is zabosak. És talán a Gyuri mondta, hogy hát azért itt napi szinten kaptok ilyet 100 darabot, ugye? Amikor
0: ja, persze, nem, hát azzal nem is kell foglalkozni. Most azt nézem, hogy itt jön az, hogy a miért Rodri lett a torna játékos, amikor 0 gól és 0 gólpassz, Messi pedig 8 gól és 4 gólpassz. Hát azért többek között, mert a torna játékosa nem feltétlenül a csatár. Tehát, hogy
7: pontosan.
0: Ezt vegyük már figyelembe, hogy mi lehetne egyébként egy védő vagy egy középpályás is a torna játékosa. Rodriról én akkor hallottam először, amikor a németek már hazautaztak, és szintén, én most nem tudom melyik német edzők jöttek össze, de tényleg nagy kaliberek, és azt mondták, hogy a Rodri a legjobb, akit a pályán valaha láttak. Nem valaha, de hogy most ezen a tornán. Tehát, hogy mindenki dicséri, valószínűleg ez a szakértelem, ez többet mond arról, hogy neked tetszett Messi, ahogy mit tudom, futkározott elől. Tehát, hogy ennyit, mert ez valószínűleg egy szakmai döntés, és nem ilyen elfogult.
1: Nem érzelmi döntés, igen.
7: Az ember, amikor sérült volt a Manchester Citybe, bukdásolt a csapat. Az ember, amikor nem játszott a válogatottba, akkor nehézkesen ment. Most ott van. Ő az erő, ő a vár.
0: Mindenki ezt mondja, hogy a Rodritól működik minden, ráépül minden,
7: úgy,
0: igen.
7: Úgy. És úgy, hogy a kapusuk, az Unai Simon pedig nem védett szinte semmit az egész világbajnokságon. Hmm. Ücsörgött, instázott, sisázott, mindennel foglalkozott.
0: Instázott, sisázott.
7: Tényleg, ez volt a feladat. Ez egy végtelenül precízen összerakott csapat volt. Szemben a dúvad argentinokkal, akik arban bíztak, hogy majd Messi gólt rúg. Hát Messi labdához nem ért. Egyébként kitalálták a spanyolok, meg már mindenki kitalálta, hogy a Messit úgy kell semlegesíteni, hatan körbefogják, oké, kettőt kicselez, de ott van a harmadik, ha azt is megcsinál, még ott van 4-3 ember. És ez nem megy, és akkor még a Messi, ez a FIFA boy, még mutogatott is a játékvezetőnek, hogy micsoda sérelem érte őt. Hát olyanokat kaptak a spanyolok, hogy az 8 napon túl gyógyuló sérülés.
0: Ez borzalmas, amit az argentinok főleg az első fél időben műveltek a spanyolokkal, tényleg.
7: Még egyszer mondom, én nagyon szerettem őket, de ezzel a hányadék stílussal, ezzel kiiratkoztak, és most a repülőtéren mutatták, hogy jöttek ki, hát leszegett fejjel. Ja, és nagyon érdekes történet volt, ugye a érem átadónál, illetve a kupa átadónál ott volt Fülöp király is,
0: igen,
7: és az ő két lánya is, és aztán jött egy olyan kép, 16 évvel korábban, ugye VB győztes lett a csapat, akkor is ott volt a két kislány. De hát akkor még ilyen cserfes tizenévesek voltak, most meg már az egyik katonatiszt, és a másik is nagyon nagy szereplő. Mert hogy milyenek a labdarúgók, a spanyol király fogadta őket a palotában, a fiúk végre nem mackó alsóban, meg fősőben voltak, meg edzőcipőben, hanem rendes öltönyben. Az egyik gyerek zsebretet kézzel jattolt a királlyal. Édes Istenem! Hát legalább ne vetértek már ti ilyen izék.
0: Én is lehet, hogy izgalmamban én is ezt csinálom. Nem tudom. Nem viccelek. Én nagyon sokszor ilyen helyen nem tudom, hogy most a kezemet hova tegyem, hogy ilyesmi. Sokszor az ember biztonságosan a zsebébe teszi. Nyilván, ha egy király a kezet fogsz, akkor igyekszel nem zsebretett kézzel.
7: Hát igen, különös volt, mert Károly király megoldotta a bal kezét mindig a öltönyének a zsebébe, az öltöny zakójának a zsebébe tesz, és akkor így. Különben tényleg ez nehéz így figyelni arra, hogy milyen kézmozdulatot tegyél, mert ugye volt egy játékvezető, aki a varszobában helyezkedett el, és valami olyan jelzést mutatott a kezével, amire kitalálták, hogy ez valami óriási rasszista, vagy hát én most nem is tudom pontosan micsoda, és a fickó nem győzött magyarázkodni, hogy az csak úgy volt. Hát az nem úgy volt.
0: Hát mint ahogy most ezért nem tudom, azt láttátok-e, a Magenta TV, ugye ez a Telekomnak volt a közvetítője, és annak a szakértője volt többek között Jürgen Klopp, meg még sokan mások.
7: Thomas Müller,
0: így van.
7: Hummels, így van. Ott volt Robbie Williams is.
0: Ezt akarom mondani, hogy Robbie Williams ott témfergett, mint aki nem tudta, hogy mi van. Valószínűleg az előadása után már. Tehát tényleg azt se tudta, hogy merre hány lépés, és besétált a kamera elé. És erre mondták ott a Jürgen Kloppék, meg a német műsorvezető, hogy gyere ide, Robbie, gyere ide, ez beállt. És elkezdtek vele beszélgetni. Thomas Müller, Jürgen Klopp, Robbie Williams. Majd valami, igen, és ezt álltok kipkockázták, valami kis fehér morzsadarab a szájából kiröpent a mikrofon szivacsára, ami valahogy aztán lepöckörődve rákerült a homlokára, vagy a hajára. Igen. És mindenki támogat, vagy találgatta, hogy mi az a fehér morzsácska. Mire Robbie Williams elmondta, hogy régóta küzd többszörösen a cigaretta leszokásról, és ez egy ilyen Nicorett mentolos tablettácska, amit szétrágott, és ő nem volt elég profi, hogy nem akkor rágja, amikor éppen tévékamera előtt van.
7: Maradona ugyanígy próbálta meg alkalmazni a porcukrot a kokain ellen, és nem sikerült.
0: Köszönjük szépen ezt a zárszót, Gábor.
1: Ez egy keretes szerkezet.
7: Igen. Jó, egyébként Robbie Williams úgy keveredett oda, hogy a lánya fotbalozik. És ebben a közvetítői állásban még ott állt egy hölgy is, aki maga is futballista volt, és mondta, hogy hát hamarosan női világbajnokságra kerül sor, vagy női erőfelmérőre kerül sor, és hogy szívesen látják Robbie Williams-et, nem egy ilyen pocsék, félidei gicsességgel, mint amit összehoztak az amerikaiak, és akkor mondta Robbie, hogy jó, ott leszek, persze, hát lányom ugye érdekelt ebben a szakákban. Szóval a félidei showműsort azt még majd beszéljük meg, mert az rettenet volt.
0: Jó, erről majd még beszélünk. Köszönjük szépen, Gábor. Köszönöm. Szép napot. Sziasztok. Szia, szia. Horti Gábor. Na, gyerekek.
1: Azért arról van véleményem, hogy másodiknak lenni nem jó. Tehát, hogy én ezt értem, de nagyon nehéz, higgyétek el, nagyon-nagyon nehéz ott állni.
0: Én azt gondolom, hogy egy, mondja Gyuri.
3: De azért igen, tehát példaképek, ezek az emberek példaképek világszinten is, nem csak a saját országukban, azért ezt nem engedheti meg magának. Ennyire sportembernek kell lenni.
1: De hidd el, hogy azért nem tudsz felülkerekedni. Nincs az a dollármillió, és nincs az a dolog, amikor valamit elveszítesz.
0: Én azt gondolom, hogy akkor megengedheted magadnak, hogyha annyira nem volt fair a másik csapat a meccs alatt. Ha szana szétrúgdosod bennünket, ha oktalanul, ha izét tehát tényleg valamilyen, tehát sportszerűtlen módon lettek ők világbajnokok, azt mondom, én is hátat fordítok. Igen. De nem, tisztességgel nyertek a spanyolok.
3: Így van. Úgy egyébként, hogy nem voltak korrektek az argentinok, tehát
0: így
3: úgy
0: van,
3: játszottak.
0: Így van.
1: Hogy... Én nem arról beszélek, én csak arról beszélek, hogy egyszer érdemes kipróbálni azt, amikor a világot meghódíthatod valamiben, és második lesz, és azt az érzés, ha valaki megérzi, akkor én ilyenkor sajnos együtt tudok érezni.
0: A ez milyen cuki, nem? Egyszer érdemes kipróbálni azt, hogy a világon te vagy valamiben a legjobb. Hát hogy?
1: Hát próbáld meg!
0: Jó, most már megpróbálom.
3: Keressünk valamit, amire más.
0: De erről szól az idióták könyve, a Guinness rekordok könyve. Hát ez erről szól. Nem. Mert de... Az pontosan erről szól, mert nem tudsz normális sportágban vagy bármi másban első lenni, ezért kitalálsz magadnak egy műfajt, és hirtelen belekerülsz a könyvbe, mert megveszed magadnak a Guinness látogató embert, aki felírja a jegyzetfüzetbe, hogy valóban fölraktál 27 ezer kocka cukrot egymásra.
1: Én valódi dologról beszéltem, ahol olyan verseny tudom. Van, mint egy VB-n. Vagy,
0: tudom.
1: De miért? Te például nyilván nem voltál második az országban, de majd egyszer kipróbálod, milyen második, meg egyből visszarohansz az első helyre.
0: De volt már olyan, hogy második. Tehát, hogy az
1: nagyon
0: rossz. Nem, nagyon rossz, de ugyanakkor ilyen van. Tehát, és főleg a VB, ha eljutsz már a döntőbe, és az egy más idegállapot, ott egyetlen egy mérkőzésen múlik, gyaktak két hasonlóan erős csapat, egyetlen egy mérkőzésen múlik, szerintem ott nem szégyen másodiknak lenni. Szerintem
1: erről
0: nem.
1: Egyszer nyithatunk vitát. Nyitó
0: jó, oké. Okay. Majd a legjobb pillanata, Évi.
1: A VB döntő előtt előkerült egy kép 19 évvel ezelőtt készült Lamine Yamalról és Lionel Messiről, ahogyan az 5 hónapos Yamalt fürdeti. Ez egy jótékonysági célból készült, és a fantáziánk elindult, hogy ki, kivel, mikor, hol fürdene.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztovévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 8:50, Anett fürdetésére jelentkeznének még mindig.
2: Na hát, ki gondolta volna?
1: Igen, igen. Én azt szeretem a műsorunkban, hogy annyira sokrétű, és egy téma, akár csak egy mondat, annyiféleképpen talál el embereket. Tehát valakik intellektuálisan felfognak, esetleg még talán egy rejtett üzenetet is, és azon mosolyognak. Valakik tök direkt, csak a nemi szervükre hatunk, és az van becélozva, hát nem általunk becélozva, eltalálva sokkal inkább, és úgy gondolja, hogy ezek a nemi szervemhez beszéltek, és ezért ez is hatott rám. Köszi, bocsi, te vagy a király. Igen. Szóval, hogy a túlig, a skálán mozgunk, mozogtok elég szélesen, és mi ennek örülünk, hogy ennyiféle módon ki tudunk szolgálni benneteket.
2: Igen, teljes hallgatói palettára lövünk, tök tudatosan.
3: Igen. Igen, akkor én vagyok ki ezek szerint az intelligens itt.
1: Sokkal inkább, mint a szexuális.
2: Valamit le kellett osztanunk neked is, Évi.
3: Jó, megnyugodtam. Mondjak valamit? Mondom, jó?
1: Jó, jó.
3: Mondom, hogy mi volt a mai nap legjobb pillanata. Előkerült egy kép 19 évvel ezelőtt készült Lionel Messiről, ahogy az 5 hónapos Lamine Yamalt fürdeti, és a fantáziánk beindult, hogy nálunk ki, kivel, mikor, hol fürödne.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Vasárnapi futball VB döntő kapcsán ugye mindenki látta, hogy Lionel Messi találkozott a spanyolok sztárjával, Lamine Yamallal. De ebből az apropóból bejárta egy kép a világot, ez 19 éve készült ez a fotó, és akkor ezen a fényképen akkor még a hosszúhajú Lionel Messi egy ilyen lavor mellett ül, vagy nem tudom mit csinált, ez lila lavor, benne van egy színesbőrű csecsemő, hab, babasampon hab, és Messi fürdeti ezt a csecsemőt. Ez a csecsemő nem más, mint Lamine Yamal. Ennek a fotónak van egy sztoria. Akkor még ugye Messi a Barcelonában játszott. És a spanyol Sport című napilap az UNICEF-fel együtt egy jótékonysági naptárt készített a Barcelona szereplőjével, ez 2007-ben volt, és bárki, tehát a lakosság közül bárki regisztrálhatott a kisbabájával. UNICEF, ugye gyerek, logikus. És akkor gyakorlatilag aki ezt olvasta, ezt a felhívást, ez a jótékonyság, az beküldte a gyereke fotóját, meg én vagyok, Yamal apuka vagyok, meg, tehát hogy ismeretlenül, egy ilyen kis külvárosi munkásosztály gyerek volt ő, beküldte a fater.
3: Ez pontosan így.
1: És akkor kisorsolták, vagy megtetszett nekik a kis fotó, vagy a fenet úgy, és behívták őket, de még akkor mindig nem tudták, hogy Messi jön. És akkor Messi megfürdeti, utána egy törőközőbe becsavarja, tehát a karjaiba tartja, mint egy ilyen pólyásbabát, és rá is mosolyog. Na, gyerekek, egyrészt ma ez menne még, hogy egy focista egy gyereket fürdet. Azonos nemű gyereket.
3: Nem hiszem.
2: Nem tudom.
1: Ellenkező nemű gyereket?
2: Az se.
1: Egy focista ne fürdessen nyilvánosan gyereket.
2: Igen, nekem már akkor zavarba ejtő volt, mikor megláttam ezt a képet, és azon gondolkodtam, hogy ez hogy született? Tehát, hogy nem fordult meg senki fejében, hogy így nem, nincs ott az anyuka, és ott adják egy vadidegen focistával ezt a gyereket, és így ezt fotózgatják. Tehát, hogy már egy picit már akkor ilyen diszkomfortos volt.
1: És aztán Lamine Yamal nyilván felnőtt, nyilván elkezdett focizni, nem tudom, 7 éves korában, nyilván előbb-utóbb elkezdte szeretni Messit, hiszen ugye barcelonai, és aztán gondolom az apa megmutatta, hogy egyébként ez Lamine, ez te vagy Messivel. Jaj, de büszke vagyok rá, vagy nem, ez micsoda?
3: Hát azért szerintem nincs olyan gyerek, aki büszke arra, hogy ilyen

0: gyerekkori képedet megnézed, akárki fürdeted, akkor se vagy büszke rá, hogy néztél ki kicsit.
1: Én nem tudom, mindenki azt mondja, hogy olyan ciki, amikor a kis pöcsös képeit megmutatja az anyuka a csajodnak.
2: Hát ezt most Levél tudja, hogy már. Most tudja.
1: De én nekem ezzel sose volt bajom.
0: Te büszke vagy magadra gyerekkorodban?
1: Igen.
0: Jól néztél ki meg?
1: Jó. Cuki voltam, nagyon-nagyon bírtam magam.
2: Hogy néztél ki? Mesélj egy kicsit. Mert az a kedvenc fotódat, amire eszedbe jut most magad.
1: Rémegyszerű az a fotó. Fekete-fehér egyrészt, valamilyen kis gumijátékot gyömöszölök, és mint minden ilyen gyerek fotón, a hátamon fekszek, és pöcsös vagyok. Ennyi. Tehát, hogy semmi különös. Az égvilágon semmi különös.
0: És amikor ezt megmutattad bármelyik párodnak, mit mondod?
1: Nem szoktam csinálni, hogyha most éppen egy párom ott van. Na jó van, akkor gondolsz? Most megvacsoráztunk, és most jönnek a pöcsös fotók. Kéred a frisseket, vagy a régieket? Tehát nem így.
2: Most, hogy megettük a tiramisu, eljött a pillanat, hogy megmutassam a képet, ahol pöcsös vagyok. Hát nem.
1: Nem, hát ilyet nem csinál az ember. De legyél már jó ízlés határaim belül, drága Visztovéva.
0: Hát ott vagyok. Én csak ott vagyok.
1: Szóval ezek a gyerekkori képek többnyire, amikor felnőtt vagy, ezek cikik, ugye? Így, mert nem tudom, tehát hogy éreznéd magad, hogyha mit tudom én a fene tudja, hanyas vagy te, Gyuri?
2: 88-as.
1: 88-as, tehát mit tudom én, 89-ben mondjuk a Globus Mustár megszponzorál egy SOS gyermekfalu rendezvényt, ahol mondjuk a Antal József téged megfürdetett Dézsában.
2: Igen.
1: És ma előkerülne ez a fotó.
2: Aha. Hát akkor híres vagy.
1: Tehát ott van az SOS gyermekfalu, és akkor ott elől egy ilyen fa dézsa, tudod, ilyen félbevágott hordó, és abban levendulás vízzel ott fekszel a dézsában, és az akkori miniszterelnök úr egy ilyen levendula ággal az egyik kezében fürdett téged.
2: Szerintem nagyon király. Én nagyon büszke lennék. Sőt, szerintem kapnátok 10-ből a bekeretezve.
1: Igen, tehát tud lenni az a történelmi, nem tudom, helyzet, akár az a történelmi személyiség, amire azt mondod, hogy basszus, erre büszke vagyok. Ja,
2: és olyan ólakszeszkát
1: jelentek. Meg tudnád ezt csinálni az AI-jal?
2: Gyorsan
1: csinálni. Antal József megcsinálja egy Dézsában Háder Gyurit?
3: Kegyeleti.
2: Megcsinálja, megfürdeti.
1: Megfürdeti Háder Gyurit, így igen.
3: Valaki mást.
1: Milyen kegyeleti okokból? Hát, aki nem kell kirakni nekem.
3: Ja,
1: csak kirakjuk ide a falra.
2: Legyen a pénztárcájában, csak ezt akar.
0: Az ikonikus pillanat.
2: Ez nekem egy olyan All Access kártya lenne, ezt mutogatnám mindenhol, meg erre hivatkozni, mint Évi az olimpiai aranyra. Figyelj, engem fürdetett az Antal József, ne viccelj. Nekem ez nagyon menne. Miért most téged tegyük fel, mondjuk Fidel Castro Magyarországra látogatott, és előkerül egy kép, ahol mit tudom én, a Balatonszárszói strandon ültök a strandbüfében, és téged etett hekkel.
1: Hogy kerültünk oda, csak mesélj már.
2: Hát ugye ezzel népszerűsítettek.
1: Hogy Balaton. Kerültünk a Fidel Castro és én? Hány éves vagyok?
2: Hát mit tudom én, kettő.
1: Két évesen én. Hogy kerül mi ketten a Szászói strandra?
2: Többen is vagytok, mert elment ugye meglátogatni az országot. Velünk? Fotósok, piárosok.
0: Államvezetők.
2: Bizony. Sajtósok. Így van, és téged választottak arra, hogy ezen az utazáson te legyél az a kisfiú, akivel együtt népszerűsíti majd a Balatont, a Fidel.
1: Azért jött Magyarországra Fidel Kubába, hogy népszerűsítse a Balatont.
2: Benéz egy kicsit a Balatonra is, és megetett téged hekkel. És ott van a képen, hogy ülsz a térdén, és a két ujjával éppen így a szádba nyomja így a hekket. Ezt büszke lennél
1: nagyon,
2: rá, vagy?
1: Nagyon.
2: Titkolnád? Nem is titkolnád?
1: Ezt nem titkolnám. Ugye? Fidel Castro az egyik legikonikusabb történelmi személyiség. Hát az olyan embereknek is idolja volt, mint Mike Tyson vagy Diego Maradona. Ne viccelj. Nem azt mondom, hogy Fidel Castro politikai eszméjével én egyetértenék, de hát az egy akkora, hát hogyha most még Che Guevarát mondod, akkor azt mondom, hogy...
2: Ott áll, éppen kéri a sört a pultnál.
0: Ez egy komoly társaság.
1: Fidel Castro hekkeletet, és egy Che Guevara kéri nekem a sört. Abszolút, hálajlá. Gyerekek, igazi rockstar vagyok.
2: Welcome Balaton, ez van a kép felé jó.
1: Akkor csináld meg ezt, Lacika. Jó? A kis Gabikát eteti a Fidel Castro hekkeli. Közben Che Guevara kéri a sört. Gyuri, hát nagyon vállalnál.
2: Ugye, hogy ez menő lenne?
1: Ez igazán menő lenne.
0: Ja. Hát igen.
1: Ó, itt vagyok. Lacika megcsinálta. Fidel Castro etet.
0: Milyen cuki vagy.
1: Nagyon cuki vagyok. Che Guevara kér egy sört, és Fidel Castro etet hekkel a Balatonparton.
2: És mindjárt akkor a sört fogsz kapni, mint amikor a fejed ezen a képen. Ez igen.
0: De jó lett.
1: Nagyon cuki vagyok.
0: Sörök és halételek.
1: Na jó.
0: Az jutott eszembe, hogy abszolút, és ahogyha te ott ültél volna az ölébe, és mondjuk 40 év múlva előkerül a kép, és az vagy, aki most vagy, akkor az abszolút mondhatjuk, hogy olyan emberek közül jöttél, akik meghatározók voltak a világ viszonylatában.
1: Abszolút.
0: Én tehát, hogy odahaló voltál 2 éves korodban.
1: És akkor én valahogy egy történelmi eseménynek a részese voltam. Ki tudja, miért jött ez Magyarországra? Érted?
0: Igen.
1: És hogy abba én hogy kerültem bele? Milyen céllal?
2: Mert 2 évesen együtt sörözni Che Guevarával, az nem semmi. Igen. Igen. Abszolút.
1: Szerintem se.
0: És Balaton népszerűsítik.
1: Jó, olyan Gyuri, de te rajongtál a 2016-os magyar válogatott, én azt tudom, hogy a fiainknak nevezel az összeset. Vállalnád-e azt, Gyuri, hogy felnőtt korodban, 2016-ban, 2016-os, tehát arra gondolj, hogy abban az euforikus mentális állapotban voltál.
2: Aha.
1: Egy fürdőszobába eresztek neked vizet, utána neked be kell menned a kádba, és leoltom a lámpát, és becsukom az ajtót.
2: Aha.
1: És egyenként bejönnek hozzád abból a válogatottból játékosok téged fürdetni.
2: Aha. Ez mi a cél azon kívül,
1: hogy
2: te jól szórakozz, tehát ennyi a cél. Aha. Semmi UNICEF.
0: Nem,
2: semmi.
0: Jótékonyság természetesen.
1: Jótékonyság.
2: Köszönöm, hogy kisegítetted a fülöködet.
1: Adidas gyermekfalu. Tehát, hogy megvan szponzorálva rendesen.
2: Igen. Ja.
1: Vállalnád-e?
2: Hát, amúgy már fél.
1: És csak annyi, hogy minden egyes fürdetésnél egyszer csak egy vakuvillanás van. Ennyi. Vállalnád-e?
2: Jótékonysági célnal? Igen, vállalni. Csak attól félnék, hogy ez ne, a bödene, tehát, hogy az ott, hogy valahogy próbálnám megtudni, hogy böde te vagy?
0: Simogasd meg a
2: tarkom, ha te vagy.
1: Mindenkinek ezt mondanád?
2: Őtőle félnék.
1: Ha?
2: Őtőle félnék egyedül.
1: Melyiknél kapcsolnád fel a villanyt, hogyha tudnád, hogy ki jön?
2: Hát a dibusz nincs ott, úgyhogy végülis nyugodt vagyok. Miért, ha azon múlna, mondjuk, hogy a kijutunk a következő EB-re.
1: Igen.
2: Tehát most. És a következő EB borítékolva kijut. És hogy azon múlik, hogy a Marco Rossi megfürdethet-e téged.
1: Jó, most tényleg.
2: Csak ezen múlik. Ez a tét. Nem jótékonyság, de az egész országnak örömet okoz.
1: Ez kovalens kötés.
2: Kovalens
1: kötés lesz.
2: Szekok még rád habot.
1: Nem. Nem, akkor ma itthon maradom a magyar válogatott. Biztos, hogy az ember engem nem fog megfürdetni.
0: Nem. Komolyan? Hát te vállalt
1: már egy országért. Nem, mondom a nemet, hallod a nemet?
2: Én az előbb bevállaltam az egész magyar válogatottat.
1: Gyuri, sajnálom, de nekem meg rosszit adtad.
2: Jó.
1: Miért nem adtad a Bernd Storckot?
2: Ezek a Mateusznak engedném.
1: Engedném, igen. Biztos, hogy nem. Na jó, Anett, téged még nem fürdettünk meg.
0: Hát azt hittem, kimaradok.
1: Ez egy nagyon jó kis játék lesz, Anett.
0: Jó.
1: A következő a helyzet. Mondunk neveket, jó?
0: Uh-huh.
1: És neked azt kell eldöntened, hogy megfürdetnéd az illetőt, vagy fürdessen meg az illető. És ez egy jótékonysági cél, ez a Dogicef. Dogicefnek naptárat fotózunk.
0: Jó.
1: Mindenki hoz magával egy kutyát, berakja melléd a kádba, és elkezd fürdetni. A kérdés az, hogy fürdetnéd, vagy fürdessen.
0: Jó.
1: Marics Peti.
0: Hát, fürdessen.
1: Mm-hmm.
0: Igen. Fiatal, helyes, jó humor.
2: Tudod, hogy ez jótékonyság.
0: Igen.
2: Már túl ment. Fiatal, helyes.
0: Fürdethet. Igen.
1: Jó. Oké. Okay. Akkor Németh Lajos, Időjós Lajos.
0: Jaj.
2: Őt is jellemez hát, kérlek, mint Marics Petit.
0: Ő a
1: TV2 fürdette ő, hát minden egyes bejelentkezés
0: elvízből volt. Igen, ő a példaképem, és...
1: Fürdetnéd, vagy fürdessen?
0: Fürdetném, tiszteletben.
2: Lajos, fáradjon be a kókuszillatba?
0: Igen.
2: Hadd csutakoljam le.
0: Igen.
1: Jó.
0: Jó.
1: Oké, okay. Ördög Nóra.
0: Kedvelem.
1: Ezek nem kérdések,
0: jó, de nekem fontos, hogy meggyőzzem magam. Tehát,
2: hogy biztos, hogy az egész dogicef stáb összegyűlne erre a képre.
0: Jó, azért,
1: ha ott kuporogsz a kádban, ő az, aki egy picit a hátadat, meg a előne.
0: Jó, előne. De akkor megküldetek.
1: Jó, de meg is fordíthatod, hogy ő ül benn, és akkor te elől is.
0: Nem.
2: És a nánási pálfotózó meg rutinos ezekben.
0: Biztos, hogy nem. Megfürdethet a Nóri, de csak a hátamat.
1: Tehát akkor inkább ő fürdessen.
0: Igen.
1: Oké. Szoboszlai Dominik.
0: Jó, ő fürdethet.
2: De csak a hátadat ő is, ugye?
1: Én nem tudom, hogy úgy látszik, hogy az Anett ezt a jótékonysági rendezvényt néha élvezetre is használja.
2: Néha, ugye?
1: Néha, de hogy miért mindig az az élvezet neki, hogy ő ül a kádban?
0: Jó, hát én most egyelőre a Németh Lajosnál kiszálltam a kádból.
1: Igen, mert az Lajos az egyetlen, akit akartál látni mesztelenül. Nem. Eddig senkit, még a Dominikot sem.
2: Te mutogattad magad, igen.
1: Igen, te mutogattad magad. Jó. Na, de javíthatsz.
0: Jó.
1: Szellő István.
0: Nem, még ő is fürdethet.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 4 perc múlva.
2: Bejött egy bácsi.
3: Technikus kolléga beérkezett.
2: Kollégád?
3: Aha, kollégád. Neked is.
2: Nekem nem.
3: Majd bemutatom.
1: Jó. Pirost ismerem. Ő benne bízom. Vágó Piros.
3: Egy és... kollégád van a Piros.
1: Van, nincs más kollégám. Bocsi, ha miről beszél a kedves Évi, bár imádom, de hisz te vagy a rádiózás királya Magyarországon a top első helyen. Nem mondott az Évi mást.
3: Az Évi ezt hajtogatja hónapok óta. Igen. Amúgy is.
1: De még a Gyuriéknak is.
3: Igen, szünetben is.
4: Kékosítom a csapattal.
3: Sőt, ezzel álmodik az Évi.
1: Szerintem illetlenség Anett fűretésével viccelődni, de szívesen áttörölgetném a végén, üzeni Laca Biáról.
4: Nem. Azt hiszem, fogad ez a de. Csúcspontja.
3: Igen, ilyen illedelmes felkérés még nem kaptál, fogad ugye?
4: Nem, de levert a víz.
1: Dézsában fürdetett hekketevő rockerek, gyerünk megint szárszóra, azt töröljetek. Hargit el be a fürdessen, üzeni a faldoktól. Oké, okay, köszönjük szépen, látom, hogy tényleg mindenkinek hatottunk az intellektusára.
4: Kinek mennyi van?
1: Kinek mennyi van? Na, Vágó Pirost ígértem, ő jön, szép napot mindenkinek, találkozunk holnap reggel 6.08.
3: Viszlát!
0: Nem a témáik fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6.08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
13: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
12: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
16: Brokkoli van.
15: Az előbb hozta a Family Frost autó.
16: Rántott hal.
15: Azt is vettem.
16: És zöld borsó.
15: Az is van.
16: Akkor sült krumplit kérek.
17: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
16: És sült krumplit is.
18: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle lés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
19: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
20: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
0: Szél 15
2: 15 év után visszatér hozzánk. Színkoncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
21: A reklám után...
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Jönnek az egyetemi ponthatárok a héten. Tombol a hőség Görögországban. Itthon 30 fok alatt lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Fontos nap lesz a csütörtök sok diák életében, aznap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Több városban is pontváró bulit szerveznek majd. Az elmúlt években a Budapest Parkban tartották júliusban a hivatalos pontot partit. Idén viszont az ELTE lágymányosi kampusza ad helyet neki. Idén egyébként rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezők száma. 140 ezeren szeretnének tovább tanulni. 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt közösségi oldalán. Vitézi Dávid jelezte egyebek mellett az illegális utcai versenyzés visszaszorításáról, a kirívó gyorshajtás elleni fellépésről, valamint a visszaeső szabályszegők szankcionálásáról, illetve az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint az elektromos rollerek szabályozásáról mondhatjuk el a véleményünket. A kérdőívet a kormány weboldalán tették közzé. A válaszokat szeptember 1-ig várják. Egyre népszerűbbek a balatoni gyerektáborok, a kínálat pedig egyre szélesebb. A Balatoni Turizmus Szövetség szerint sok család már befektetésként tekint a táborokra, hiszen azok nem csak kikapcsolódást, hanem élményeket, önállóságot és új készségek elsajátítását is kínálják a gyerekeknek. A Tóth térségében a következő hetekben több száz program, például nyelvi, zenei, kézműves, sport vagy vitorlás tábor várja a fiatalokat. Egészséges kislányt találtak a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorában. Az elhelyezett pici az első vizsgálatok alapján egészséges, ugyanakkor nem újszülött. A gyermekkórházban 2009 óta működik babamentő inkubátor, eddig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Görögországba is megérkezett az év első nagy hőhulláma. A mediterrán országot eddig elkerülte a forróság, szombaton viszont Atén közelében már 40 fokot is mértek. A partvidékekre és szigetekre barátságosabb időt ígérnek. Krétán például 35, Rodoszon 34 fok lehet. Ma is sok napsütés várható, bár délutánra megnövekedhet kissé a felhőzet, de esni nem fog. Több felé élénk, helyenként erős lesz az északnyugati szél. Országszerte 26 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. Változékony időt tartogat a holnap is, sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok is kialakulhatnak, de jelentős csapadék sehol sem várható. Csütörtökre aztán egy újabb hidegfront hozhat, záporokat szivat.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
24: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, ezen a kedd délelőttön Vágó Piros vagyok. A következő 4 órát töltjük együtt ebben a kellemes nyári időben. Bólogathatunk majd a Hathaway-jel a What is Love-ra. A Szelavi szerint vár ránk a nyár, és ez így is van, és indítom a Sounds Like a Melody-t.

0: vagyok, ha nem fogod magával. Erről szólt a dal. Edda Blues!
1: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a kedd délelőttöt, illetve a délután első két óráját, hiszen délután kettőig az enyém a stúdió itt a Retro Rádióban. És ebben az időszakban érkezem majd például 80-as évekbeli, akár első kazettás kedvencekkel, ugye kinek mi volt az első kazettája. Az első emelet és a Csak azért és szerelem, ez is szól, de aztán lehetnek a kedvencek az első kívánság műsorokból. Nekem hajdanán ugye a 2-től 5-igről vannak emlékeim, szóval Chris Norman, a Suzy Quattroval a Stumbling In-ben szól, most viszont jöjjön már egy abszolút 90-es évekbeli diszkósláger az Ace of Base-szel, All That She Wants a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Nagyon remélem, hogy Jazz Glyn időközben megtanult hallgatni a hatodik érzékére, vagy az ösztöneire, vagy nem is tudom, mert hogy annak idején, amikor a Clean Bandit kiadója megkereste őt, mint énekesnőt, a Rather Be dallal kapcsolatban, hogy mi lenne, ha együttműködne a Clean Bandit tagjaival, akkor ő nem csak, hogy elsőre mondott nemet, de többször nemet mondott, mondván, hogy soha nem énekelte még más szerzeményét, és különben is olyan furcsának tűnik ez a dal. Aztán nagy nehezen azért a kiadó csak rávette, hogy jó, de legalább nem kerül semmibe, menjen már el egy stúdiós találkozásra, esetleg nézzék meg, hogy mit tudnak a dalból kihozni. Hogy mit tudnak belőle kihozni? Világsiker, Grammy-díj, és akkor még folytathatnánk a sort. Először egy rádióműsorban volt a dal debütálása, úgy, hogy azt már akkor élőben zenélték föl. Utána pedig még abban az évben, vagyis 2014 nyarán beindultak a fesztiválos fellépések. Először a BBC fesztiválján, aztán az angolok egyik legnagyobbján, a Glastonbury fesztiválon is felléptek, és ez az előadás már végérvényesen megerősítette azt a tényt, hogy Jazz Glyn hangja a Clean Bandit élő hangszereivel csodás összhangot tud adni. Erről győződhettünk meg. És folytatjuk már is kedvencekkel, Zséd a feldolgozásával, illetve jöjjön most Bust a Poindexter a Hit the Road Jack-kel.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Zsédát hallottuk, aki hamarosan lehet, hogy ezt a dalt is előadja majd Signo koncertjeinek valamelyikén, ahová igen különleges vendégeket hívott. Egyrészt több mint 30 éve pályatársát és közeli barátját, Szűcs Gabit, a Cotton Club Singers korábbi énekesnőjét, akivel ugye együtt is kezdtek. És ez tulajdonképpen azért is érdekes, mert hogy Zséda alapvetően inkább férfiakkal énekelt eddig fellépésein is, meg egyébként is duettet, úgyhogy ez az első alkalom, hogy Gabit hívta meg hivatalos vendégként. A másik előadó művész pedig egy ismert csellóművész lesz, Kalmus Felicián, és neki köszönhetően kapnak majd nagyon más köntöst bizonyos Zséda dalok. Amúgy is a kontrasztok lesznek majd jellemzőek ezekre a koncertekre, a drámai, színházi, lírai kicsit megható oldal mellett azért ott lesz majd a bulis vonal is, amiben felcsendülnek Zséda legismertebb slágerei is. És amivel pedig most folytatom, egy osztrák zeneszerző énekes, Falco, aki egy másik osztrákról énekel, Rock Me Amadeus, most ez szól a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában folytatjuk majd a 80-as évek második feléből Michael Jacksonnal. A The Way You Make Me Feel ad nekünk lendületet kedd délelőtt, meg az NSYNC. Pontosan az ezred fordulóról szól majd a Bye Bye Bye a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
3: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancsleven, drágám.
6: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
14: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
15: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
16: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
17: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
16: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
17: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
18: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után
19: hírek a Retro Rádióban.
20: Északon lehet több napsütés, ma dönthetnek az iskola kezdési támogatásról, benzinkúton is próbálkoztak a hamis euróval. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkezdődött az őzekpárzási időszak. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
21: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
20: Az iskola kezdési támogatásról is dönthet ma a parlament. Az országgyűlés rendkívüli ülésének második napján várhatóan elfogadják a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvénymódosítást. A képviselők emellett tárgyalnak az új közszolgálati médiarendszer létrehozásáról, valamint az uniós források lehívásához szükséges közlekedési és költségvetési módosításokról. Hamis euróval fizettek, vádat emeltek ellenük. Két nő és egy férfi több üzletben és egy benzinkúton is hamis 50 és 100 eurós bankjegyekkel vásárolt tavaly januárban Pest vármegyében. A vádirat szerint a férfi egy albertírsai benzinkúton tankolt, majd amikor a dolgozók észrevették a hamis pénzt és számon kérték, azt ígérte, hogy forinttal fizet. Ehelyett autóba ült és elhajtott. A két nő egy másik alkalommal két üzletben is hamis 100 euróssal fizetett, a csalásra azonban csak a kasszazáráskor derült fény. Az ügyészség mindhármukat pénzhamisítással vádolja. Mesterséges intelligenciával alakítják át az oktatást Kínában. Egyre több iskolában alkalmaznak olyan rendszereket, amelyek elemzik a diákok teljesítményét, majd személyre szabott feladatokat állítanak össze nekik. A mesterséges intelligencia a tanárok munkáját is segíti, gyorsabban javítja a feladatokat, és feltárja a tanulók erősségeit, valamint nehézségeit. A kínai oktatási vezetés szerint a technológia nem a pedagógusokat váltja ki, hanem a személyre szabott oktatást támogatja. Ma éjszakon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: 11 óra elmúlt 4 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok. Szeretlek is, meg nem is. Az Ergo slágerét is játszom, majd érkezik a Maroon 5 a This Love-val, és jöjjön a Dancing with Tears in My Eyes.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk közlekedési hírekkel, mert hogy többen is írtak. Sofőr Krisztián is. Szia Piros, az M3-ason Vásáros Namény felé a 32-es kilométernél pályazárat vezettek be, mert a múlt heti balesetben megsérült betonelemeket cserélik. És leterelik a forgalmat a Babati pihenőn keresztül, de ha valaki a dugót el akarja kerülni, akkor érdemes már Gödöllő csomópontnál lemenni. Köszönjük a tippet. És a másikat aláírás nélkül kaptam. Az M86-os gyorsforgalmi Répcelak és Belet között a Győr felé tartó oldalon minimum egy kamion ég, tűzoltók mentő a helyszínen, a forgalom pedig áll. Akkor köszönöm, és sok türelmet, jó utat kívánok mindenkinek. Mi akkor folytatjuk az ígért Michael Jackson slágerrel, most pedig jöjjön az Erasure az Always-zel.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A nyár derekán járunk, szerencsére azért még van belőle jó néhány hét, és talán megusszuk újabb hőkupola, meg több napig tartó hőhullám nélkül. És elcsíptem egy beszélgetést, Gyuri említette így az adásuk után, megütötte a fülemet a lakóautó szó, és bevillant, hogy igen, én tulajdonképpen évek óta nagyon szeretnék lakóautóval elmenni, egy kicsit világot járni, ami úgy tűnik idén nyáron már nem jön össze, de miért ne lehetne ez egy jövő nyári terv, de ennek kapcsán megkérdezem hallgatóinkat is, hogy nekik milyen nyári vágyuk, álmuk, ötletük van, ami akár még idén megvalósul, de lehet, hogy majd megmarad csak jövőre. Meséljenek nekünk, én pedig folytatom már is a Pet Shop Boys-szal.

Makvágyak. Erről kérdeztük hallgatóinkat, és érkeznek is egyébként, de van olyan, ami teljesült, mint amiről Márta képet is töltött fel a Facebook oldalunkra. Épp a hétvégén teljesült, imádtuk, gyönyörű volt, és látszik egy hőlégballon rajta. Meghiszem azt, hogy imádtátok. Az egyszer volt benne részem, zseniális élmény volt tényleg, úgyhogy remélem, hogy lesz majd még máskor is. Csak ugye az időjárás miatt az egy nagyon nehéz ügy, hogy ténylegesen minden összeklapoljon. Meséljenek nekünk a még be nem teljesült nyári bakancslistás álmokról, vagy akár azokról is, amiket már sikerült idén kipipálni, mi pedig folytatjuk a Communards-szal.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Ajánlom magunkat a következő órából is, például egy olyan dallal, aminek szerintem az első sorát mindenki tudja, még az is, aki hadilábon áll az angollal. I don't wanna work today. Igen, Lauren Wolf-al a No Stress-t is meghallgatjuk.

0: És lehet, hogy van, akinek pont a mai napi stresszűző programja egy kis kávézgatás közösen valakivel, Csárlival pedig beülünk a kávéházba. Ez a kávéház, ma hajnalban bezár. Ezeket a slágereket is játszom délután a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
11: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
12: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
13: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
14: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Domban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után.
15: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nándorfehérvárra emlékezett a miniszterelnök. Éveken át dizsmáltak egy vegyi anyagraktárat Békésben. Még szavazhatunk az év madarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A nándorfehérvári diadalra emlékezett a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter napi rendelőti felszólalásában azt mondta, az 570 évvel ezelőtti győzelem a magyar hazaszeretet, a közös felelősség és az összefogás jelképe. Úgy fogalmazott, a nándorfehérvári hősök példája ma is azt üzeni, hogy a legnehezebb helyzetekben is van választás és van remény. A kormányfő arra kért az embereket, hogy a szerdai évfordulón a déli harangszó idején emlékezzenek meg a hősökről. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. 8 éven át dizsmálták egy Békés Csabai járvegyi anyagraktárát. 5 férfi rendszeresen szállított el etilalkoholt, etilacetátot és más vegyi anyagokat a telephelyről. A vádirat szerint a bűnszervezet egyik tagja a cég raktárosa volt, aki segített kijuttatni az árut, amelyet később értékesítettek. Az ügyészség különösen jelentős értékre bűnszervezetben elkövetett sikkasztással vádolja a férfiakat. Július végéig szavazhatunk a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
17: körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuvik.
16: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak felénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erősszellel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Délután 4 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, szuper slágerekkel várom majd önöket ebben az órában is, akár ebéd mellé. Ákostól szól mindjárt a Hello, beindulunk már is egy lendületes dallal, a Modern Talkingtól szól a Brother Louis.

olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egy elcsípett mondat alapján kérdezem ma a hallgatóinkat, amikor is a reggeli szerkesztünk Gyuri kiejtette a száján a lakóautót, és én rájöttem, hogy igen, ez tulajdonképpen minden nyáron egy bakancslistás vágyam, amit eddig még nem pipáltam ki. Banita kolléganőnk az AI-jal egy csodálatos képet szerkesztett, amiben abszolút belementem, igen, ezt így, ahogy van, elfogadnám, de minden esetre azt kérdeztük hallgatóinktól a mai napon, hogy kinek milyen álma, vágya van, amit akár már sikerült teljesíteni idén, ilyen nyárhoz kapcsolódó vágy, vagy mondjuk a nyár folyamán még valamikor kipipálják. Tímea reagált is a lakóautós képre, a legjobb, mi is imádjuk a kempinges nyaralásokat, nekünk kanyontúra lesz idén. Wow! Az is nagyon szuper, szóval akkor ti is ezt az aktív, sportosabb típusú nyaralást kedvelitek. Na meg sokaknak persze gyerekkorból vannak kempinges élményeik, úgyhogy már is ezt is megidézzük. A Vénusszal szól mindjárt a régi gyár, meghallgatjuk Tina Turner filmslágerét, a We Don't Need Another Hero-t, de most jöjjön a Cat Move a Gévi Rappal.

Nyilván csak önmagában az, hogy elmehessenek nyaralni. Már ez is egy bakancslistás tétel, akár csak egy pár nap valahol vízparton. Viszont nagyon fontos, egész hétre alapvetően szeles időt mondanak, és a hétvégi mutatók, hogy hány embert kellett kimenteni a Balatonból, nem fest túl jól. Összesen a péntektől vasárnap estig tartó időszakban 18 esetben riasztották a balatoni vízirendészetet, és 27 embert kellett kimenteni. Köztük elsodródott szaposokat, szörfösöket, vagy akár homokpadra futott vitorlásokat, mert ugye most jóval alacsonyabb a Balaton vízszintje is, úgyhogy erre is figyeljünk, meg a viharjelzésre is. És természetesen nem csak a Balatonnál, hanem minden egyéb vízünknél tartsunk be minden előírást, figyelmeztetést, figyeljünk oda, és másokra is. Természetesen jó nyaralást kívánok az éppen nyaralóknak, Rúzsa Magdival és Genesisszel is folytatom most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Akár aztán a strandon homokba köröket rajzolni, vagy szíveket, vagy bármi egyebet. Ugye az a kérdésünk, hogy kinek milyen bakancslistás nyári álmai tervei vannak. Klári például ezt írta: szia Piros, a Balaton körbe bicózása évek óta bakancslistán szerepel, idén hát ha sikerül. Hú, kívánom, hogy sikerüljön, de lehet, hogy arra már inkább a szeptember eleje a jobb időszak, hogyha megtehetitek, nincs iskolás gyerek például. Egy másik üzenet: szia Piros, én januárban vettem egy 40 éves sátras utánfutót kempingezéshez. Eddig csak az udvaron kempingeztek benne a gyerekek, de múlt héten végre volt alkalmunk a Tiszatónál élesben is bevetni. Nagyon élveztük, főleg a gyerekek, jó élmény volt, és már nagyon várjuk a következő alkalmat. Meghiszem azt, és tényleg ez is szerintem életre szóló élményeket tud adni. Na hát akkor folytatjuk most a Scatman Johnnal, már is itt a Scatman a Retro Rádióban. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do

0: A nyár egyik óriási durranása volt, hogy Céline Dion bejelentett jó néhány párizsi koncertet, amit aztán meg kellett fejelni további 10 alkalommal, mert hogy pillanatok, tényleg szinte pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket. A legfrissebb hír pedig vele kapcsolatban, hogy folynak a tárgyalások, hogy a montreali olimpiai stadiont egy nagyszabású koncerttel ő avassa fel. És folytatjuk majd Miley Cyrus-szal is. Itt lesz a Wrecking Ball, egy óra után a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
11: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után.
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Visszafogottabb az ingatlan piac. Marihuána ültetvényt talált egy betörő. Trópusi vihar közelít az Egyesült Államokhoz. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kevesebb lakást cserélt gazdát az első fél évben. Az egyik hazai ingatlan közvetítő adatai szerint idén visszafogottabb az ingatlan piaci kereslet, miközben nőtt a 100 millió forintnál drágább lakások forgalma. A szakértők úgy látják, hogy az olcsóbb ingatlanok piacát az Otthonstart program élénkíti. A nagy értékű lakásokat viszont továbbra is főként önerőből vásárolják meg. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linzmeier Szilviától.
16: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást, és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát. Az a cég, amelyiknek nincsen adószáma, megszűnik.
15: A betörő buktatta le a marihuána termesztő Simon tornyán. A rendőrség szerint a 22 éves férfi egy betörés során bukkant rá egy pincében kialakított marihuána ültetvényre, amelyet később be is jelentett a körzeti megbízottnak. Azt azonban nem tudta, hogy a nyomozók már őt keresték a korábbi lopások és betörések miatt. A rendőrök végül a betörőt őrizetbe vették, a bejelentés nyomán pedig egy 48 éves helyi férfinél 18 tő kanabiszt is lefoglaltak. Trópusi vihar közelíti meg az Egyesült Államok déli partvidékét. A Berta nevű rendszer a mexikói öböl térségében erősödik, ezért több államban már figyelmeztetéseket és riasztásokat adtak ki. A meteorológusok a következő napokban heves esőzésekre, villámárvizekre és vihardagályra számítanak. Helyenként akár 20 cm-nél is több csapadék hullhat. A vihar várhatóan a hét második felében éri el az öböl északi partvidékét. Ma északon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi, északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Továbbra is várjuk a nyári bakancslistás terveket, álmokat hallgatóinktól, írjanak. Én pedig köszöntöm Önöket, Vágó Piros vagyok. A következő 60 percet töltjük együtt, a Bestiák is szól majd, az Eiffel 65 slágere, és kezdünk már is a Bemmel.

zenéket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytassuk közlekedési infokkal, hiszen sokan úton vannak, akár munkából kifolyólag, akár az is lehet, hogy a nyaralás ügyében. Az M5-ösön Kecskemét térségében még korábban jelentették, hogy Budapest felé történt egy baleset a 76-os kilométernél, itt 2-3 kilométeres a torlódás. Szintén korábbi hír, hogy az M86-oson Révcelak és Belet között Csorna felé kigyulladt egy teherautó a 120-as kilométernél, az oltás és a műszaki mentés idejére lezárták a pályának ezt az oldalát, és le is terelik a forgalmat a 115-ös kilométernél. Illetve amit még szintén már korábban is mondtam hallgatóinknak, hogy az M3-ason Gödöllőnél, Vásárosnamény felé a 32-es kilométernél egy korábbi balesetben elmozdult betonelemet raknak helyre, úgyhogy itt a Babati pihenőhelynél le terelik a forgalmat az autópályáról, de ha valakinek ez itt túl nagy torlódás, akkor sofőr Krisztián javasolta már a gödöllői kihajtót. Jó utat kívánunk tehát, és várjuk is az információkat. Én pedig akkor folytatom Céline Dionnal, akinek az orvosai most megengedték, hogy újra koncertezzen, úgyhogy gyorsan kapott is az alkalmon, és Párizsban meghirdetett több lehetőséget is, szóval vele folytatjuk.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Azt kérdeztük ma hallgatóinktól, hogy milyen nyári bakancslistás álmaik, terveik vannak, akár az idei évre, akár esetleg következők valamelyikére. Gabriella ezt írta, a bakancslistám következő tagja a Kartográfia Kupa idei túráinak maradéktalan teljesítése. Lehet, hogy idén van utoljára ez a kupa, és annyi túrázási időm talán sosem lesz, mint idén volt. Szombaton éppen a Mátrában voltam 50 kilométert sétálni. Wow, le a kalappal, és kívánom, hogy sikerüljön. És egy másik üzenet Robitól, Tour de France Barcelona nagyrajt, augusztusban pedig Ancito kocsival. Hú, rá kellett keresnem az Ancitóra, és egyből felkerült a bakancslistámra, hogy őszinte legyek. A Savoie gyöngyszeme az Alpokban, hát már önmagában a város, de tényleg ez a tó is csodálatos, úgyhogy köszönöm szépen ezt a tippet is. A virtuális utazásunkat folytatjuk mindjárt a Bonbon segítségével, itt a Valami Amerika, illetve jöjjön most a Totóval az Afrika a Retro Rádióban.

0: Ami Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ez a sláger már csak azért is közel áll a szívünkhöz, mert Szolnoki Peti ugye nem régiben az énekese a Bombonnak elhunyt. És most kiderült az is, hogy mikor és hol búcsúztatják majd Petit, és mindazokat arra kérik, akik szeretnék így leróni az utolsó tiszteletüket is, hogy egy szál fehér virágot és természetesen a szép emlékeket vigyék magukkal. A következő összeállításunkban egy Petivel egy azon héten elhunyt Velszi énekesnővel is folytatjuk, Bonnie Tylerrel, jöjjön a Snowval az Informer, a sort pedig nyitja a Salt-n-Pepa, a Pusittal most a Retro Rádióban.

0: Pécsünk legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Bakancslistás tervek nyárra, ez volt a kérdésünk, kinek a teljesített, kinek esetleg a még hátralévőek. Zsé ezt írta, szia Piros, imádom a spontán, felkelünk és megyünk, mondjuk szombaton kiugrunk Horvátországba, fürdés, majd másnap haza programokat. Megértem, ezek tényleg jók is tudnak lenni, bár azt hiszem most már nagyon rég volt ilyesmiben részem. És kaptunk egy közlekedési infót is, 33-as főút Hortobágy égő kamion út zár. Gyurci írta meg nekünk, köszönjük szépen. Én pedig most átadom a szót majd Dénes Tamás kollégámnak, töltsék vele kellemesen ezt a kedd délutánt. Vágó Pirost hallották, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
4: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle lés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Szia, 15 év után visszatér hozzánk! Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
11: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik! És beszállhatsz önerővel! Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
13: Változékony időnk lehet kevés esővel. Nyáron is jöhet a szénmonoxid. Megelégelték a rolleres baleseteket a görögök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófa védelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például az átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepétől bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta a rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
14: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lépapad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
13: Nem jogerősen életfogytiglani fegyházbüntetést kapott egy anya, aki vízbe folytotta gyermekét. A nyíregyházi törvényszék szerint a nő 2022-ben élettársával együtt a fürdőkádban végzett középsúlyos fogyatékossággal élő lányával, majd balesetnek próbálták beállítani a történteket, és csak ezután értesítették a mentőket. Az asszony élettársa a büntetőeljárás alatt meghalt, ezért vele szemben megszüntették az eljárást. Megállt parancsolnak a rollereseknek Görögországban. A kormány megtiltaná az elektromos rollerek használatát a 17 év alattiaknak. Emellett magasabb bírságokat és kötelező felelősségbiztosítást is bevezetne. A szigorításról még ezen a héten szavazhat a parlament. A döntést azzal indokolják, hogy tavaly csaknem 400 gyermek és tinédzser sérült meg elektromos rolleres balesetekben Görögországban. A hírek végén most néhány szó a várható időjárásról. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak felénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
15: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délutánt kívánok önöknek a mikrofonnál egészen délután 6 óráig. Dénás Tamás, ma is hozom a nagy slágereket, hiszen érkezik majd Bruno Mars, épp úgy, mint a Bikini. A legelején viszont a Roxette nagy sikerét pörgetem.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió 8 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénás Tamás gyönyörű időben. A gyönyörű időben pedig egy videót ajánlott a kollégáim, én pedig persze, hogy megnéztem, hát nem tudom kihagyni, ugyanis a labdarúgó világbajnokság úgy vasárnapi döntőjében ugye Spanyolország győzedelmeskedett Argentina ellen, így világbajnok lett. Na, hogy a spanyol király és családja ezek után a visszatérő, Spanyolországba visszatérő válogatottat fogadta, azaz 6. Fülöp király Letícia királyné, valamint a két lány Leonóra és Zsófia hercegnők is fogadták a madridi rezidenciájában a fiúkat, a bajnokokat, a világbajnokokat. Hát ilyenkor nyilván egy kis beszélgetés van, egy kis fogadás, és mindehez még a készfogás is. Jöttek egymás után a srácok, mindenki kezet rázott mindenkivel. Egyedül a 19 esztendős Lamine Yamal lógott ki a sorból, aki, hát nem tudom szebben megfogalmazni, mint amikor a haveroddal kezet fogsz, és meg is ölelitek egymást. Körülbelül így fogadta a Fülöp király kezét, és ez most a világot természetesen bejárja, hogy ő egy kicsit lazábra fogta ezt az egészet. Valaki úgy fogalmazott, hogy úgy tűnik, Lamine Yamal már családtag a királyi családban. Nem tudom, mi az oka, hogy egy korábbi találkozás, vagy két jó szó, vagy egész egyszerűen csak ennyire az a Yamal, ezt nem tudom megmondani. De ez most simán belefért. Fülöp király egészen jól reagálta le a helyzetet. Menjünk is tovább, mindjárt egy 5-ös számú mambóval, de Kylie Minogue és a P-Mobil is felkészül a folytatásra itt a Retro Rádió.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Rick Astley-vel vagy éppen Billy Idol-lal folytatom itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk, 7 perc elmúlt délután 2:30 M3-as autópálya Gödöllőnél, Nyíregyháza felé a 32-es kilométernél. Egy korábbi baleset miatt elmozdult betonelem helyreigazítása zajlik. Emiatt pályazár van, a forgalom a munkavégzés mellett a Babati pihenőhelyen keresztül halad. M5-ös Kecskemétnél a Budapest felé vezető oldalon két személygépjárműt között a 76-os kilométernél. Itt le van zárva a külső sáv, ezért van körülbelül 3 kilométeres torlódás. Még egyszer az M5-ös autópályán.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben érkeznek az SMS-ek. Gyurcsi még korábban írta, hogy a 33-as főút Hortobágy, ég a kamion, ezért van útzár. Most pedig arról kaptam információt szintén SMS-ben. Hortobágyi híd lábánál kamion félig az árokban leégve, a híd lábánál pedig rendőrök irányítják a forgalmat. Köszi az információt, menjünk tovább, hiszen a kamionról szálljunk át egy álomhajóra, mégiscsak kellemesebb és élménydúsabb itt a retro rádióban a következő órában. Az álomhajón pedig ígyunk egy kicsit, még ilyenkor délután is megtehetjük. Ebben a Csumbavamba segít. De hozott még sok nagy slágert a folytatásban, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Peller Károly, Honti díjas, Rátonyi Róbert díjas, Kálmán Imre emlékplakettel kitüntetett színész, operettének, ráadásul az egyik legjobb az országban, táncos komikus és rendező. Várunk mindenkit este 8-kor Peller Károllyal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Érkezhet az iskola kezdési támogatás. Egyre súlyosabbak a spanyol erdőtüzek. Ártatlanokat üldöztek a testvérek Moson-Magyaróvárnál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskola kezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Újabb kitelepítéseket rendeltek el a spanyolországi erdőtüzek miatt. A legsúlyosabb helyzet Guadalajara térségében alakult ki, ahol 5 nap alatt már mintegy 26 ezer hektárnyi terület égett le. A hatóságok eddig 34 településről csak nem 1200 ember költöztettek biztonságba. Az erdőtüzek több más tartományban is pusztítanak, a védekezést pedig az újabb hőhullám és az erős szél is nehezíti. Téves autós üldözés, vádat emelt az ügyészség két testvér ellen, akik egy Moson-Magyaróvár melletti településen egy 5 fős társaságot kezdtek üldözni, mert azt hitték, hogy ők törtek be a családi vállalkozás telephelyére. A vád szerint az egyik férfi megütötte a sofőrt, a másik pedig többször nekihajtott a menekülő autó hátuljának. Később kiderült, hogy a fiataloknak semmi közük nem volt a korábbi lopásokhoz. Július végéig szavazhatunk a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta a rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az éjszakai vadászok fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek is, életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a fülespuvik.
4: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Ma éjszakon több, délebre kevesebb napsütésre készülhetünk, mert nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, főként a déli ország rész fölé. Délnyugaton helyenként eső, zápor, akár zivatar is kialakulhat. Az északi északnyugati szél sok felé megélénkül. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap már több napsütés vár ránk, gomoly felhőkkel, de néhol egy-egy zápor vagy zivatar még előfordulhat. Csütörtökön újra meghízhatnak a felhők, elszórtan záporokkal, zivatarokkal és többfelé élénk erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! hétfőt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt, délután 3 óra, és tudom, hogy sokan nyaralnak, de higgyék el, hogy most a max egyik legkellemesebb idő. Nyaraláshoz azért majd melegedni fog, ahogy hallhatták Pétertől. A mikrofonnál Dénes Tamás, nem sokára jön majd Samantha Fox, vagy a Hip Hop Boys a kezdés a Midnight Oil-ig.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva. Ez délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Én jól emlékszem arra, amikor gyerekkoromban Siófokon láttuk ott a helyi moziban a Cápa című Spielberg filmet, utána a tesóm még a Balatonba sem mert bemenni a cápás film hatására. Hát most egy picit komolyabb a helyzet ennél, ugyanis a kutatók felfedeztek egy 770 kg-os 4 méternél is hosszabb fehér cápát. A fehér cápa ugye az, amelyik pont a Spielberg filmben megfélemlítette az ott élőket, ott lakókat, de nem is ez a lényeg. Általában egyébként a fehér cápák tengeri állatkákat esznek, nem támadnak emberre, csak akkor, ha valami különleges okuk van rá. Azért minden évben van egy-két áldozata a fehér cápáknak, tegyük hozzá. És ráadásul ez most nem egy átlagos, ez tényleg egy baromi nagy fehér cápa. Meg is kapta a Contender nevet, ami vetétás, vagy valahogy így lehet igazából lefordítani szépen magyarra. A lényeg az, hogy az Egyesült Államok keleti partvidékénél pontosan az üdülőhelyeknél bukkant most fel a Contender cápa, de miután jeladó van ezen a nagyméretű hím fehér cápán, ezért természetesen tudják követni, hogy merre jár, és meg is próbálják érteni, hogy miért arra, és miért az óceának éppen melyik szakaszán úszkál ez a cápa, úgyhogy egy pici rémület azért van, hiszen mondom, hangsúlyozom, egy olyan helyen bukkant most fel Contender, ahol egyébként rengeteg üdülőhely van, rengetegen fürdenek az Atlanti-óceánban, de nagy pániktól azért nem kell tartani, figyelik a cápa mozgását. Nálunk pedig érdemes a zenéket figyelni, hiszen Samantha Fox és a Hip Hop Boys is felbukkan majd, ez viszont már Gloria Estefan Everlasting Love feldolgozása itt a Retro Rádió.

0: Mindjárt a Gypsy Kings-el és a Gringo Star-ral folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, 8 perccel járunk délután fél 4 után M0-ás autót végcsomópontjánál. A Győr felé vezető oldalon az 1-es főúti körforgalom előtt több gépjármű ütközött össze. Teljes az útzár, megy a műszaki mentés és a helyszínelés. A torlódás az M0-áson egyelőre körülbelül 2 kilométeres. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában a 71-es kilométernél, a forgalom félpályás korlátozás mellett halad jelen pillanatban.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 2 perccel járunk most már 3:44 után. Kaptam egy SMS-t, aminek hát nyilván van vége, van eleje, de tudják, mit elmondom, aztán mindenki vonja le belőle a következtetést. Tisztelt retro rádió, mindenki tudja, hogy a munkáját végzi a füvetvágó közutas kollega az 51-es úton Dunaharaszti előtt. Viszont néha tükörben nézhetne, és le is állhatna, mert közel 2 kilométeres sor van mögötte, tudom, hogy hasznos dolog, de köszi, hogyha erre figyelne. Hát akkor én ezt most felolvastam, és mindenre ráadásul még nagy zenét is játszom a folytatásban itt a Retro Rádióban. Hamarosan érkezik Stevie Wonder, Paul McCartney-val, itt lesz Sonic is, ez viszont már a Gypsy Kings nagy sikere. A Bamboleo latinos ritmusokkal a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió továbbra is a nullás végcsomópontjánál Győr felé az egyes főúti körforgalom előtt, ahol több gépjármű ütközött. Teljes az útzár, megy a műszaki mentés és a helyszínelés. A torlódás a nulláson körülbelül olyan 3 km hosszú itt az utolsó jelentések szerint. Figyeljenek erre, számoljanak ezzel. Menjünk tovább, hiszen a következő órában is nagy slágerek, többek között a felejthetetlen Flipper Öcsitől egy...

0: És hozom a Backstreet Boys nagy sikerét is, itt lesz a Larger Than Life. És még egy egész sor nagy sláger, ha velem tartanak itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új alapokra kerülhet a házi orvosi rendszer. Cinktartalmú étrend kiegészítőt vontak ki a forgalomból. Hulló csillagokkal köszön el a július. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új alapokra helyeznék a házi orvosi rendszert. Porpáci Krisztina alapellátásért felelős államtitkár szerint a jelenlegi rendszer már több ponton is túlterhelt, ezért elkészült az alapellátás fejlesztési programja. A tervek szerint új szakmai központok segítenék a házi orvosok munkáját, vonzóbbá tennék a pályát a fiatal orvosoknak, miközben csökkentenék az adminisztrációt, korszerűsítenék az informatikai rendszereket és átalakítanák a finanszírozást. A cél az, hogy a házi orvosoknak ismét elsősorban a gyógyításra kelljen koncentrálniuk, ne pedig a működési problémák megoldására. Több mint 60 ezer vállalkozás nem tette közzé határidőre a számviteli beszámolóját. A Nemzeti Adó és Vámhivatal arra figyelmeztet, hogy az érintett cégeknek érdemes mielőbb pótolniuk a hiányosságot, mert a mulasztásnak súlyos következményei is lehetnek. Részletek az adóhatóság szóvivőjétől, Linzmeier Szilviától.
4: A NAV most segít, kiküldött egy felszólítást, 30 napjuk van pótolni ezt a mulasztást és benyújtani a beszámolót. Ha valamelyik cég továbbra sem nyújtja be a beszámolóját, jön a következő felhívás, ebben már 200 000 forintos mulasztási bírság szerepel. Itt is van 30 napja a vállalkozásnak, hogy ezt teljesítse. Aki ezt a határidőt is elmulasztja, annak a NAV a törvény alapján kénytelen lesz törölni az adószámát.
3: Visszahívtak egy cinktartalmú étrend kiegészítőt. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a NAOCINK 50 mg-os tabletta cinktartalma meghaladja az ajánlott biztonságos mennyiséget. A forgalmazó leállította az értékesítést és visszahívja a terméket. A vásárlókat arra kérik, hogy ne fogyasszák el az étrend kiegészítőt. Hulló csillagokkal búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák meteorra is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hulló csillagot is megfigyelhetünk szabad szemmel. A csillagászok szerint érdemes fényszennyezéstől távoli helyet keresni, bár a majdnem teli holdfénye most némileg csökkentheti a látványt. A két meteorraj közül az alfa kaprikornidák akár látványos tűzgömböket is produkálhatnak. Ma a napsütés és a felhő kicsit megosztoznak az országon, északon több napfényt kapunk, délen viszont vastagabb felhők úszhatnak fölénk. A délnyugati tájakon eső, zápor, sőt egy-egy zivatar sem kizárt. Az északi a szél több felé feltámad, a hőmérséklet 24 és 31 fok között alakul. Holnap ismét sok lesz a napsütés, de a gomoly felhőkből helyenként kipattanhat egy-egy zápor vagy zivatar. Csütörtökön aztán északnyugat felől újabb felhősödés érkezik, elszórt csapadékkal és élénk, többfelé erős széllel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Pétertől is hallották, a következő napokban gyönyörű csillaghullásos éjszakáink lesznek, majd érdemes lesz tehát az égboltot figyelni, és érdemes lesz a Retro Rádiót is figyelni a mikrofonnál. Dénes Tamás ebben az órában érkezik, hogy Falkó, vagy éppen Hevesi Tamás a nyitánya menetvörkő.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in your know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, 5 perccel járunk délután, 4:45 után, és az angoloknál nem csak az a téma a futballvilágbajnokság után, hogy az angol csapat egészen jó játékkal végül is bronzérmes lett, hanem az is, hogy a világbajnokságon Robbie Williams olyan sztárokkal, mint Jürgen Klopp, Mats Hummels és Thomas Müller, szóval beállt és elmondta a véleményét, de nem is a véleménye volt az, ami igazából kiütötte a Szeget a zsákból, hanem az, hogy beszéd közben valami furcsa fehér dolog került a szájából a mikrofonra, és hát természetesen az énekes, akinek korábban elég komoly drog problémái voltak, azonnal a célkeresztbe került, hogy vajon ez valami anyag, amivel ismét élt, vagy valami más furcsaság kerülhetett a mikrofonra, de elég látványosan söpört és igen gyorsan le a mikrofonról Robbie Williams, de hát természetesen nem lenne Anglia, hogyha azonnal nem kockázták volna ki és nézegették volna különböző műsorokban, hogy vajon mi az, ami Robbie Williams szájából a mikrofonra kerülhetett. Aztán végül is ő oszlatta el egyébként a hullámokat, méghozzá azzal, hogy közölte, hogy ez egy mentolos rágógumi darab, úgyhogy nem kell aggódni érte, mindig van rágógumi nála, használja is, és valószínűleg ez kerülhetett a mikrofonra. Nem más, nem kell gyalakodni. Oké, fogadjuk el. És hallgassuk közben a Dolly-rolt, hallgassuk Falkót, sőt most a C-Block nagy sikerét itt a So Strong Out a Retro Rádióban.

0: közlekedési híre.
1: Nem is olyan sokára a Flashdance-ből is hozok dalt, és a Backstreet Boys is itt lesz majd velünk. Most viszont némi közlekedés, 6 perccel járunk délután, 4:30 után, a mikrofonnál Dénás Tamás. A nulláson elvileg helyreállt a rend, most már lehet közlekedni az utolsó információink szerint. Kigyulladt viszont egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában a 71-es kilométernél. Most a 33-as főúton a forgalom itt félpályás korlátozás mellett halad. És még egy hírem van, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart most az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek az 52-esen. Akár 20 perccel is hosszabb lehet most ott a menetidő.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió másfél perc múlva lesz 3:45. A folytatásban egy filmzene, amely mindent borított, hiszen lista vezető lett, és azóta is imádjuk. Bill Maddie és Jennifer Warnes és a Dirty Dancing főcímdala itt a Time of My Life a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinformtól kaptam egy friss információt, miszerint a 34-es főúton Kunmadaras és Tiszaros között két személyautó ütközött össze, a 15-ös kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Haladjunk tovább, hiszen a következő órában is piszok nagy slágerek, többek között a magyar Desperado nagy sikere. Vagy éppen egy fantasztikus sláger, amely a nemrég elhunyt Bonnie Tyler torkából érkezik. És még számtalan nagy sztár és rengeteg sláger itt a Retro Rádióban, a folytatásban is így kedden délután.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Peller Károly, Honti díjas, Rátonyi Róbert díjas, Kálmán Imre emlékplakettel kitüntetett színész, operettének, ráadásul az egyik legjobb az országban, táncos komikus és rendező. Várunk mindenkit este 8-kor Peller Károllyal a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is, a 30 éves Penny-ben, pici áron! Most a Rios Jégkrém Szelet Multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted!
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Már megint egy hétfő kedd.
9: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket?
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
13: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
14: Tizenöt év után visszatér hozzánk. Seal koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatást. Eltiltják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 ezer gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben. A második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
16: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
15: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pízai ferdetorony. A Visbics városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében az M3-as autópályán, a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Barbie a híreiben utalt az őzek párzási időszakára. Tényleg vigyázzanak rájuk, szeretjük őket nagyon. A mikrofonnál Dénes Tamás, a folytatásban nálunk viszont slágerek érkeznek. Többek között Charlie-tól vagy az Ace of Base-től. A kezdés

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 5 perc múlva lesz délután fél hat a mikrofonnál Dénás Tamás, szerintem abban megállapodhatunk, hogy Zlatan Ibrahimovics óriási figura, nem csak azért, mert kitűnő futballista volt, hanem úgy mindig van valami körülötte, és természetesen el is mondja, sokan nagyképűnek tartják, lehet, hogy ebben is van valami, de hát azért mégiscsak ami mögötte van az eredménylista, az azért őt igazolja. Na jó, hát most is beszólt megint egyet Zlatan Ibrahimovics, aki a Fox Sport nevű sportcsatornának volt a szakértője végig a világbajnokságon, az hagyja, hogy a legvégén elköszönt és közölte, soha többé nem lesz szakértő, de természetesen a világbajnoki döntőről is kifejtette a véleményét, különösen amikor a legvégén az argentin Leandro Paredes nekiugrott Gavi és Eric Garcia torkának a lefújást követően. Ezt mondta egészen pontosan Zlatan Ibrahimovics. Paredes örülhetett, hogy én nem voltam a pályán, vagy egy hozzám hasonló játékos, ugyanis ha én ott lettem volna, lefejeltem volna, és kiállítatom volna magamat. A futball viszont győzött, Spanyolország lett a virágbajnok, én ezt előre megmondtam. Én már pedig, ha én mondok valamit, az úgy történik meg. Zlatan Ibrahimovics 2026. Ezek után hagyja jön a Verve és a Bittersweet Symphony, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: közlekedek.
1: Hamarosan Tina Turnerrel, vagy éppen Bonnie Tylerrel folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 3 perc múlva lesz 3:46. A 34-es főúton Kunmadaras és Tiszaös között két személyautó ütközött össze a 15-ös kilométernél, itt most a 34-esen félpályás korlátozás van érvényben. Kigyulladt korábban egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában a 71-es kilométernél. A 33-as főúton a forgalom itt félpályás korlátozás mellett halad. 76-os főút Alsó-Nemesapáti közelében pedig felborult egy személyautó a 49-es kilométernél. Itt egész egyszerűen lezárták a félútpályát.
2: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Egy retro rádió, 5 perccel járunk most már 3:46 után, a folytatásban pedig villámgyorsan néhány szót a ma este 8 órától kezdődő Abbaházi Presszóról. Csabi ma esti vendége ugyanis Peller Károly lesz, az Operett Színház művésze. Operettről és sok minden másról, musicalekről este 8-tól itt a retro rádióban. Sajnos egy másik kitűnő énekesről is beszélni kell, Bonnie Tylerről, aki alig 2 hete hagyott itt bennünket. Ez a dala viszont itt maradt és szeretjük. Én a Holding Out for a Hero a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A folytatásban Abaházi Csabi érkezik, ugye este 8-tól Abaházi Presszó, Peller Károly lesz majd a vendég. Most viszont ő egyelőre a szabadságén lévő Izabellánkat helyettesíti, úgyhogy két órán keresztül ő lesz a műsorvezetője. Két órás élő retro kívánság műsornak, amely majd a Europe nagy sikerével indul. Én pedig ezzel a zseniális dallal búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
10: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
11: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
12: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint alócsó literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
11: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
15: A beporzókra is veszélyes lehet a kémiai szúnyogírtás. Pénzt és vodkát rabolt egy fegyveres egy nagy kanizsai benzinkútról. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagy kanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvait füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közeli tóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: 2 autó ütközött a 34-es főúton Kunmadaras és Tiszaörs között. A 15-ös kilométernél félpályás korlátozás érvényes. Kigyulladt egy kamion a 33-as főúton Hortobágy határában. A 71-es kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett halad. Felborult egy autó a 76-os főúton Alsó-Nemesapátig közelében, a 49-es kilométernél emiatt a félútpályát lezárták. Gyalogos átkelőt építenek a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most... legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
16: Kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba, egész héten én helyettesítem Nyerges Vizát, és természetesen ma is nagyon jó pihenést kívánok neki. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, az AC/DC, ez volt a Thunderstruck. 06-20-22-22-122, itt a Váházi Csaba.
1: Halló, szia, Tomi vagyok.
0: Szavasz, Tomika.
1: Kérhetnék egy számít?
0: Parancsolj.
1: Briginek küldeném a fáromnak, épp a retro rádiót hallgatja, úgyhogy nagyon nagy meglepi lenne, hogyha ezt tudna nekem teljesíteni.
0: Mit üzensz neki?
1: Azt, hogy nagyon szeretem, és ő életem párja.
0: Sok boldogságot nektek!
1: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon várjuk.
0: Köszi, szia!
1: Hello, szia!
0: Itt a Last Ketchup és a The Ketchup Song a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, a Napóleon Bulvár, ez volt a Julian nem akar a földön járni. 0-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba.
1: Üdvözlök, Csabi.
0: Hello.
1: Tibi vagyok.
0: Parancsolj, Tibike.
1: Én szeretnék kérni egy számot majd a kedvesemnek, a Jolánnak. Ismerjük egymást, talán már találkoztunk amúgy.
0: Na, hol?
1: Hát a Kína vásáron. Emlékszel rá?
0: Hát de melyik vásáron?
1: Hát a, mondjam már, a egyes villamosról, hogy menni kellett. Mi az a na mindegy, nekem se jut el szembe most, ott beszélgettünk. Na mindegy, nem az a
0: de lényeg. De ez mikor volt?
1: Szeptember. Na hát, milyen vásárok. Tudod, egyes villamosra kellett menni.
0: Nem nagyon szoktam villamosra menni, úgyhogy nem tudom, hova mennek a villamosok.
1: Na mindegy, szeretnék küldeni valamit.
0: Na ez a lényeg. Na, kinek? Mit?
1: Kedvesemnek, a Jolánnak.
0: Mit üzensz neki?
1: Hogy nagyon szeretem őt, siessen már hazafele.
0: Biztos, hogy hamar otthon lesz. Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Én is köszönöm, te is vigyázz magadra.
0: Szavasz, szia, ciao.
1: Szia.
0: Fun Factor és az I Wanna Be With You most a Retro Rádióban. Check it out.

0: Rádióban a Phil Collins, Philip Bailey-vel ez volt az Easy Lover. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó estét kívánok, Csaba!
0: Jó estét!
1: Én Magdi vagyok.
0: Csó!
1: Kérek szépen egy Alsó emelettől egy dalt a Kívánság műsorból, és magamnak szeretném ezt a dalt, hát igaz, hogy holnap lesz majd a névnapom, de hát akkor ma szeretnék kérni egy dalt, hogyha...
0: Akkor én előre kívánok nagyon sok boldog névnapot.
1: Nagyon szépen köszönöm, Csaba, köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Viszont kívánom, csakalom.
1: Viszont hallásra.
0: Állj vagy lövök most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, Daft Punk, Pharrell Williams-el ez volt a Get Lucky. 06-20-22-22-122, itt Avaházi Csaba, haló!
1: Szia Csabi, én vagyok Csökmőről, szeretnék kérni egy számot.
0: Szia, parancsolj!
1: Egy számot, hogy egy éves házasság évfordulónk volt 17-én.
0: Ó, gratulálok!
1: Köszi!
0: Még nagyon sok boldog évet kívánok nektek!
1: Köszönjük szépen!
0: Örülök, hogy hívtál, szia!
1: Szia!
0: Freddie Mercury és a Living on My Own, most a Retro Rádióban. Sometimes.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A TNT zenélt, ez volt a Nem jön állam a szememre. Néhány üzenet. Szia Csaba, imádom, ahogy beszélsz az idősebb hölgyekkel is, és mindenkivel, ismertekkel és ismertelenekkel egyaránt. Szép nyári estét kívánok. Gyönyikém, én pedig imádok beszélgetni mindenkivel, és nagyon szépen köszönöm az üzenetedet. Szia, Andi vagyok, szeretnék egy dalt küldeni szerelmemnek, Józsinak Nyírbátorba. Üzenem, hogy nagyon szeretem. Sziasztok, a férjemnek, Zolinak, és a kisfiamnak, Lacusnak szeretnék küldeni.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádióban, a Steve Miller Band, ez volt az Abrakadabra. 7 órakor hírek, aztán jön az Üllői úti fák. Az esküvő szól majd tőlük, velünk lesz egy dal erejéig Robbie Williams. De szeretem ezt a dalt is tőle, szól majd a Supreme, és itt lesz Bryan Adams. Egyből a hírek után megszólal a Summer of 69 a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Szél 15 év után visszatér hozzánk. Szél koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
10: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
11: Brokkoli van.
10: Az előbb hozta a Family Frost autó.
11: Rántott hal.
10: Azt is vettem.
11: És zöld borsó.
10: Az is van.
11: Akkor sült krumplit kérek.
12: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
11: És sült krumplit is.
13: Választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz. Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
15: A nyári hőségben is gyakran riasztják a tűzoltókat a szénmonoxid miatt. Három bagolyfaj közül választhatjuk ki az év madarát, a hőség egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. 30 hektáron ég a száraz aljnövényzet a hajdúbihari Kabat térségében. A tűzoltók nagy erőkkel küzdenek a lángokkal, az egységek 30 szarvasmarhát és 3 szamarat is kimentettek a területről. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal három bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
16: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt három fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuvik.
15: Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a Strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és áteresz javítása miatt nem járható a külső sáv. Az M43-ason Csanádpalota felé Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. A 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged északcsomópont felé is lehajtó ágát lezárták. A javasolt kerülőutakat sárga táblák jelzik. Az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében csomópontot építenek. Az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Kellemes estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Pontosan egy óra múlva nyit majd az Abaházi Presszó. Peller Károly lesz majd a vendégem, de addig is, ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Brian Adams-szer indul ez az óra. Summer of

0: slágerei Retro Rádióban. Robbie Williams, ez volt a Supreme. 0-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot, lehet zenét kérni?
0: Igen, parancsolj, szia! Ki küldi, kinek?
1: Balázs küldi Zalánnak.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Már szó is tudom, csak...
0: Ha valamit üzenj neki!
1: Menjél le, lehet zenét!
0: Ez jó! Köszi, hogy hívtál, szevasz!
1: Hello!
0: Sunrise Avenue és a Hollywood Hills most a Retro Rádióban. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió benne, a Republik, ez volt a Neked könnyű lehet. 0-20-22-22-122, itt Tavaházi Csaba, halló!
1: Szia, itt Miklós!
0: Szia!
1: Szeretnék zenét kérni, hogyha lehet.
0: Parancsolj, kinek küldesz, milyen üzenettel, milyen alkalomból?
1: Az egyik barátomnak, úgy hívják, hogy Levente, és milyen üzenettel, hogy menjen el edzeni.
0: Ezek szerint a Levente üzent az előbb neked, ugye? Ugyanezt.
1: Mit?
0: Ugyanezt üzente. Nem?
1: Nem.
0: Volt egy pont ugyanilyen üzenet. Mindegy, akkor mindenki menjen el edzeni. Köszönöm.
1: Hogy... Ja.
0: Igen. Mindegy, akkor te is menj el edzeni, meg Levente is menjen el edzeni.
1: Elmegyünk ketten, mindjárt felhívom. Mert most nincs itt.
0: Szevasz.
1: Szia. Glória.

0: Nagyobb slágerei retro rádió benne, az abba ez volt a Gimme Gimme Gimme. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, Robi vagyok, és lehetnál kérnék egy számot. Marcában dolgozunk egy elektrőpenészégnél, és a hölgynek küldeném Zsuzsannának, nagyon kedves hölgy, kolléganőm, de átbízom egy számot szeretnék tőled kérni, hogyha lehetne.
0: Mit üzensz neki?
1: Hát, hogy nagyon szeretem.
0: Jó munkát nektek!
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, hello!
0: Köszi, ciao! Demén Ferenc, most kell eldöntenem a Retro Rádióban! Ez a

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Madonna, ez volt a Like a Prayer. 0-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Szervusz, Tomi vagyok Istentelekről.
0: Szevasz!
1: A páromnak küldeném Brigittának, életem szerelmének, valami jó számot, rábízom, hogy melyik legyen. Nagyon szeretem, és ővele szeretném leélni az életem.
0: Kívánom, hogy legyen így.
1: Igazából, ő surányban lakik, úgyhogy... Nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázzatok magatokra.
1: Köszönöm, szép estét, szia.
0: Erik Iglesiasszal megyünk tovább, Rhythm Divine a Retro Rádióban.

0: alá.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió a United, és a hajnalban még a nap is más szólt. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
2: Szervus, Abikám, Véci vagyok.
1: Szia!
2: Figyelj, a páromnak holnap egy számot szeretnénk neki küldeni.
1: Mit üzensz neki?
2: Nagyon szeretem, és örülök, hogy velem van.
1: Vigyázz rá, és nagyon boldog névnapot kívánok neki.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Szia!
2: Szervusz!
1: Billy Idol, Rebel Yell a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ricky Martin és a La Copa de la Vida után. 8-kor hírek, aztán kinyit az Omahazi Presszó. Vendégem lesz Peller Károly, rendező, színész, énekes, az operett műfaj egyik legjobbja. Mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Frissesség minden nap az Aldiban. Például hétfőtől szerdáig a görög dénye kilója 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgyis te...
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak te, Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
8: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: A végtagokban a zsibbadó érzést, az izomgyengeséget és fájdalmat az idegrostok károsodása is okozhatja. Válassza a Neurogerlon termékcsalád nagy dózisú B-vitamin kombinációját benfotiaminnal. Neurogerlon Neofilm tabletta. Az igazolt B1, B6 és B12 vitamin hiány, valamint neurológiai rendellenességek kezelésére és megelőzésére. Neurogerlon Neo. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
12: Autóüveg Pilkington.
1: A reklám után.
9: Hírek a Retro Rádióban.
13: Két részletben érkezik majd az iskolakezdési támogatás. Tart az őzek párzási időszaka, figyelni kell az utakon. Itt-ott eshet majd holnap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Mintegy 400 000 gyerek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 000 forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra többek között a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 000 forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 000 forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetéstechnikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
14: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészfékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
13: Nem lesz több e-rollerezés 17 éves kor alatt Görögországban. A sok baleset miatt vezetik be a tiltást. Tavaly körülbelül 400 gyerek és tinédzser sérült meg ilyen szerencsétlenségekben. A törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is tartalmazza. Az ügyben hamarosan dönt a görög parlament. Eltűnhet egy időre a brit pízai ferdetorony. A Vizbics városában álló csaknem 160 éves Szent Márk templom megdőlt tornya régóta a környék egyik jelképe. A szakemberek azonban úgy döntöttek, hogy a súlyos szerkezeti problémák miatt a torony felső részét le kell bontani. A cél az, hogy később biztonságosan az eredeti formájában építhessék újjá. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam, színész, operettének, táncos, komikus és rendező Peller Károly. Töltöm az italt, indítom a zenét és néhány

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Peller Károly. Nagy szeretettel üdvözöllek. Szia!
2: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Én emlékszem, hogy találkoztunk egy olyan rendezvényen, ahol a legnagyobb hőségben az ember legszívesebben egy fürdőnadrágban, vagy egy rövid nadrágban és egy trikóban állt volna a színpadon, vagy a színpad előtt, de te megadtad a módját akkor is, és rendesen szépen, még talán nyakkendő is volt rajtad, hogy ha valaki még egyszer azt mondja, hogy az operetről könnyű műfaj, ez jutott eszembe.
2: Hát igen, szokták mondani, hogy könnyű műfaj, könnyű nézni, nehéz csinálni.
1: Igen.
2: Hát igen, az operettnek meg kell adni a módját, tehát én a bármilyen fellépésen, vagy úgynevezett haknin is fölöltözöm szépen, ahogy ezt a műfaj megköveteli, de a visszatérve az eredetihez, hogy igen, könnyű nézni és nehéz csinálni, hogy ugye ez azért egy olyan műfaj, ahol énekelni, táncolni, prózát mondani kell, tehát akrobatikus elemeket a táncba, tehát hogy tényleg nem könnyű, csak nézni könnyű.
1: Hát igen, az viszont jól esik.
2: Igen,
1: mindig.
2: Igen.
1: Te hol és mikor találkoztál először a zenével? Most még nem az operett, egyáltalán a zenével. Tehát hol dőlt el az, hogy neked ezzel dolgod lesz?
2: Hűha! Igazából így szerettem a zenét gyerekkoromban, meg nagy Neoton rajongó voltam, vagyok, úgyhogy nekem minden Neoton lemezem megvolt, és aztán így jártunk színházba, az osztályjal évi egyszer-kétszer, tehát így nem volt semmi különös, nálunk senki nincs a családban, aki művészettel foglalkozik. És a nagymamám egyszer látott egy hirdetést, hogy a Harlekin színjátszóban van felvétel, és akkor oda elmentem, ott 3 évig jártam.
1: Na de várjál, de...
2: Tényleg így, semmi előzménye nem.
1: De az én nagymamám is lehet, hogy látott ilyen hirdetést, de nem küldött oda, érted? Tehát benned látott valamit?
2: Nem tudom, Tehát, hogy semmi, tehát, hogy én nem szerettem se az irodalmat, se verset mondani, szerepelni, mondjuk mai napig nem szeretek szerepelni, már mint így baráti társaságban, tudod, mondj egy viccet.
1: Vagy, ja, hogy nem vagy a társaság középpontja?
2: Egyáltalán nem. Tehát, hogy ilyen visszahúzódó fiú voltam mindig is.
1: De akkor ezek szerint a nagymamát valamit látott benned.
2: Lehet, hogy benne volt valami művészi hajlam, mert aztán az egyik unokahúgomat meg balettáncosnak akarta. Mm. Aztán ő nem lett, de nagyon sokáig járott a táncra. Szóval, hogy a mama látott egy ilyen hirdetést, és elvitt. És akkor én azt úgy tetszett, meg úgy jól el voltam ott szombatonként, de aztán kaptam fogszabályzót, és pont akkor mutatta be a színház a Pár utcai fiúkat, még nem a műzikát, hanem egy prózát, és akkor abban nem kerülhettem bele a fogszabályzó miatt, és akkor én megsértődtem, és soha többet nem mentem oda. Majd a nagymamám megint tévét nézett, és akkor látta a Ferencvárosi Musical Stúdióba a felvételit. Ez a legendás házaspár Botka Valéri és Csányi László, akik ugye az opera gyerekkórusát vezették akkoriban, ők csinálták ezt, és oda elmentem, azt sem tudtam, hogy a műzikát eszik-e, vagy isszák.
1: Igen,
2: hát. Tehát, hogy elmentem föl.
1: Mondj egy évszámot, ez mikor van?
2: Ez
1: nagyjából?
2: 92.
1: Aha.
2: 92. És akkor... bekerültem, és ott találkoztam Medgyessy Máriával, aki az én mentorom, vagy példaképem, most hagyott itt minket februárban. Szóval, és ő pont magyarázott egy, vagy mondott egy verset egy lány, és akkor ő leállított, és azt mondta, hogy itt a költő arra gondol, hogy azt érzi, hogy nem tudom én, és nekem egyszer csak fölkapcsoltak egy villanyt a fejembe, hogy ja, hogy a versek erről szólnak, amit én is érzek. Mert ez eddig az irodalom órán nem derült ki. És
1: mennyit akkor számít egy jó irodalom, vagy egy magyar tanár?
2: És abban a pillanatban dölt el, hogy én színész szeretnék lenni, és akkor oda 3 évig jártam. A Marika néni tanított az Operettszínház stúdiójában is, és mindig hívott minket vizsgálódásokat nézni, és egyszer mondta, hogy van az Operettszínházba felvételi. És akkor mondta, hogy 17 év az alsó korhatár, én 16 voltam, de elmentem, mi baj lehet, és akkor tulajdonképpen 300-unkat hallgattak meg először, abból maradtunk 30-an, és tulajdonképpen 13 vagy 14 embert tartottak megfelelőnek, köztük engem is, de engem így ki akartak zárni akkor miatt, hogy nem értem az alsó korhatárt, és akkor a színetár tanár úr volt akkor az igazgató, és mondta, hogy hát jó, ne legyen 13 fős az osztály, mert az olyan szerencsétlen szám, meg jó, ez a gyerek kijárhatná előbb az óvodát, de vegyük föl. És akkor így kerültem az Operettszínházhoz.
1: Oké, de ahhoz, hogy az Operettszínházhoz kerülj, ott
2: igen, az eredeti kérdésed, hogy a zene,
1: már,
2: musical,
1: igen, tehát igen. Ott már kell valamiféle zenei, vagy a hangoddal valami tehetség, bármi.
2: Nem derült ez ki egészen addig, amíg a musical stúdióban nem felvételiztem, ott azt sem mondom, nem tudtam, hogy a musical teszik-e, vagy is ország, de mivel fölvettek oda, ezért Budapesten az összes műzikát megnéztem. Ráadásul volt egy olyan énektanárunk ott a stúdióban, aki így föl is vett nekünk kazettára különböző műzikál részleteket, úgyhogy elkezdtem hallgatgatni. Aztán akkoriban tört be az internet, és akkor így lehetett utána nézni, meg így cserélgettünk műzikál CD-ket, és akkor így megismertem a műzikál műfaját, majd jött egy másik énektanár, aki viszont mutatott ilyen operett dalokat. És akkor olyan tök cukik voltak, meg úgy tetszett, meg jó pofa volt, és akkoriban a Zenés TV Színházba is ment, azt hiszem a Leányvásár volt az első ilyen filmoperett, amit láttam, nagyon tetszett, tehát emlékszem, Hűvös Völgy Ildikó és Szerenyei Béla kettecsként, ahogy énekeltek, hát csodálatos volt, és aztán felfedeztem, hogy otthon van egy csomó operett lemezünk, és elkezdtem hallgatgatni, és nekem ez a műfaj valahogy megtetszett, hogy ebbe így lehet táncolni, énekelni, vicces, és akkor így valahogy így azt éreztem önazonosnak, és így arra felé terelődött az életem. Pedig nagyon sok egy musical színész akartam lenni.
1: Valamiért azt gondolom, hogy ha valakiből, csak mondok valamit, nem tudom, rock énekes lesz, akkor azért, mert a hangja alkalmas rá. Ha pop énekes lesz, akkor ez. És ugyanúgy azt gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember operett előadó legyen, ahhoz valahogy olyan hangnak kell rendelkezni. Tehát az nem lehet eljátszani, nem?
2: Az tehát, biztos, hogy
1: persze. Az kevés. Én azt gondolom, hogy az ember szereti azt a műfajt.
2: Igen.
1: Tehát jó, kell-e valami adottság erre?
2: Nyilván, amikor már ilyen 16 éves forma voltam, épp ilyen mutálás után, akkor már lehetett hallani, hogy milyen hangom lesz, és azért is vettek föl nyilván az Operett Színház stúdiójába, meg hogy látták, hogy ilyen mozgékony fiú vagyok, meg ilyen aranyos, és akkor ez ilyen táncos komikus típus, tehát hogy ez így bennük már megvolt. Ezek a jó mesterek egyébként, akik még a kis hajtásban meglátják már a fát. Remélem, most nem volt nagyképű magamra nézve.
1: De, nem, abszolút nem. Abszolút
2: de hogy
1: nem.
2: Ritka egyébként az olyan mester a manapság főleg, akik tehát sokkal inkább vesznek föl kész embereket, mint hogy olyanokat,
1: akiket... Hát könnyebb a dolguk van.
2: Igen. Úgyhogy én nagyon hálás lehetek a sorsomnak, meg ezeknek a csodálatos embereknek, akik így észrevették ezt bennem. Egyébként az operetnél, ha már így mondod, nem csak a hang számít, mert az egy dolog, hogy mindig azt szoktam mondani a növendék is, hogy az, hogy valaki egy jó szoprán énekesnő, az még nem jelenti azt, hogy primadonna. A primadonna az, aki bejön, és azt mondod, hogy úristen, de gyönyörű nő, nem mernék oda menni hozzá. Mondjuk az operettbe a szubrett pedig az, aki bejön egy gyönyörű nő, aki ilyen cuki, és oda mennél, és így megfogtasnád, az a szubrett. Tehát, hogy
1: tehát a személyiség is fontos.
2: Erre születni kell.
1: És azt sem lehet fejleszteni.
2: Azt nem lehet tanulni, hogy egy primadonna legyél. Valakiben vagy benne van, vagy nincs.
1: Azt nem lehet kifaragni.
2: Azt nem.
1: Igen, ha már a fás hasonlatnál
2: igen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, de folytatjuk a beszélgetést. Peller Károly a vendég itt a Retro Rádión, az Abaházi Presszóban.

szakadt durva film. A Dejavu nevű revű cinema veríték menetre.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Károllyal beszélgetünk. Érdekes, ahogy te kapcsolatba kerültél így a zenével, meg egyáltalán a színházzal. Soha, illetve most ezt úgy kérdezem, mintha nem tudnám, de tudom, de mégis megkérdezem, hogy nem is volt másfajta életút... gondolat benne? Tehát ugye a szüleid mit gondoltak, amikor azt mondta, te gyerekből színész lesz, meg zenés-színész, tessék elmenni, és valami normális polgári foglalkozást
2: pont
1: tanulni.
2: Pont így volt. Ugye? Pont így volt, és ezért jártam a vendéglátóipari szakközépiskolába, a Gundelbe, mert a szüleimnek az volt a feltétel, hogy legyen valami normális szakma is a kezedben. Nyilván apukám nagyon féltett, hiszen nem volt, mondom, semmilyen művészeti...
1: Nem ismerték, hát persze,
2: tehát, hogy nem tudták megítélni, hogy én tehetséges vagyok, és féltettek attól, hogy valami olyan álmot üldözök, amibe boldogtalan leszek.
1: Ők mivel foglalkoztak akkor?
2: Anyukám titkárságvezető volt, édesapám pedig hentes mester, nálunk az egész család egy hentes dinasztia egyébként.
1: Hát akkor mondjuk megértem, hogy menj a vendéglátóba,
2: igen.
1: Hát, ha majd te is
2: még a cukrászat érdekelt így, úgyhogy azért választottam a vendéglátóiparit.
1: Aha.
2: És ma már egyébként apukám az egyik legnagyobb rajongom, ezt el kell, hogy mondjam. Igen. Tehát, hogy most már nagyon büszke, hogy tudja, hogy sikeres vagyok, meg hogy ezt szeretem, meg ez az életem, de nagyon ellenállt fiatalkoromban.
1: És nem is szerettél bele a vendéglátóiparba?
2: Nem különösebben.
1: De tisztességesen elvégeztem az iskolát.
2: Hát mennyire tisztességesen ez a kérdés, de elvégeztem. Ott is csodálatos tanáraim voltak, különös az osztályfőnök, a Medit néni, aki bár nagyon szigorúnak mutatta magát, de mindig segített valami kiskapukat találni, hogy én azért a színházat tudjam mellette
1: csinálni. Ja,
2: ez különösen
1: tudta,
2: nagyon nehéz volt a harmadik, negyedik évfolyamban, mert akkor jártam már az Operett Színház stúdiójába, ami azt jelentette, hogy reggel 7-8-ra mentem az iskolába, ott végeztünk 1-kor, 2-kor, és én mentem az Operett Színházba, és ott este 10-ig voltak óráink. Tehát, hogy igazából én nem tudtam tanulni másnapra soha. Tehát, hogy amit elmondtak az órán, azt tudtam, mert jó agyam volt, de plusz tanulni nem tudtam hozzá.
1: És akkor ezek a stúdiók, meg ezek a tanfolyamok, iskolák, azok elegendőnek bizonyultak ahhoz, hogy te aztán végül színészként kezdj el dolgozni,
2: hát,
1: vagy élni?
2: Ugye, amikor végeztünk, akkor volt egy szakmai bizottság, megnézett, és kaptunk színész papírt, és az a szerencsénk volt Sandy Szilvivel, hogy minket rögtön le is szerződtetett az Operett Színház. Tehát ahogy mi végeztünk a stúdióba 98-ban, akkor mi rögtön szerződést kaptunk.
1: Várj, 98-ban te hány éves voltál?
2: Akkor nem 19. 19 voltam. És hát én 19 éves korom óta az Operett Színház tagja vagyok, azaz már 28 éve.
1: Az szép.
2: Igen.
1: Az szép. És de ilyenkor, amikor ilyen fiatalon valaki bekerül, akkor egyből szerepeket is kap? Vagy...
2: Nem. Persze kaptam egy kis szerepet, a Hotel Mentol című Fenyő Novai musicalbe, az volt az első. De hát voltak ilyen kisebb szerepek, még stúdiós korunkban játszottam az Elizabeth musicalbe, statkóztam. Az első mondatom, igen, az első mondatom, statisztáltam, igen, bocsánat. Az első mondatom a Jézus Krisztus Superstar című darabban volt, én voltam a második nyomorék. Nézd csak rám, lábam elsorva, ez voltam az énekelni valom, tehát ott már volt rajtam mikroport, és aztán így jöttek, és amikor már színészként lettem szerződtetve, akkor Hotel Mentó volt az, amiben beálltam, viszont utána bezárt a színház felújítás miatt, és akkor volt egy igazgatóváltás is, és 2001-ben, amikor újra nyitott az Operett Színház, addig én Győrben voltam egyébként, Győrbe vitt le Korcsmáros György, aki a Hotel Mentót is rendezte, és 2001-ben, amikor Kerény Miklós Gábor lett az igazgató, akkor tartott egy teljes meghallgatást a társulatban, és akkor azt mondta Sandy Szilvire meg rám, hogy maguk lesznek itt a vezető táncos, komikus és szubrett. És akkor így lett.
1: És akkor így lett.
2: Igen.
1: Nem tiltakoztál,
2: nem.
1: Kikérem magamnak.
2: Hát, egyből 5 főszerep. Nagyon sokat tanultunk az első években. Meg hát persze aztán végig ezt a szakmát mindig tanulni kell.
1: Én nem tudom, hogy... Nyilván ez egy olyan műfaj, ami ezer szállal kötődik hozzánk. Tehát igen. Mindig azt mondják, hogy ebben mi magyarok vagyunk a legjobbak. Hogy olyankor, amikor az ember belevág egy ilyenbe, és ezt mondják a szakemberek, hogy figyelj, te leszel itt a vezető, és akkor meg kell-e felelni a régi nagy szabályoknak, vagy van egyfajta megújulási lehetőség és feladat? Hiszen fiatal vagy, újként jössz az egész műfajba bele.
2: Természetesen van a műfajnak, vannak kötelező elvárásai, hogy milyennek kell lenni, meg hogy kell énekelni, meg nem tudom én, de ez egy egyéniség műfaj. A legfontosabb az, hogy a személyiséged átjöjjön a szerepen keresztül. És És ezért szoktam haragudni például, amikor egy fiatal szubretre azt mondják, hogy ez olyan, mint az Oswald Marika. Nem, az Oswald Marika az egy intézmény, és remélhetőleg majd ebből a lányból is lesz valamilyen, amilyen ő. Mm. Például a Sandy Sylvie-re sokáig mondták, hogy ő a kis Oswald Marika, és akkor...
1: De az nem tesz jót egy embernek.
2: Nem, a Sandy Sylvie. Csak az emberek szeretnek valakihez hasonlítani. Aha. Jó, én is voltam a...
1: De ez jó szándékkal nyilván.
2: Persze. Csak hogy persze az emberre sokáig mondták, hogy na, ez olyan, mint a Németh Sanyi, vagy a Farkas Bálint, vagy nem tudom én, a Bozsó Józsi, és aztán most már én Peller Karcsis vagyok, és már hallottam azt, hogy na, ez olyan, mint a kis Peller Karcsit. És én mindig mondom, hogy nem, ő olyan, mint ő maga. Tehát
1: neked annak idején az jól esett, amikor régi nagyokhoz hasonlítottak?
2: Tehát, hogy persze, ez azért példaképek voltak, hát amikor, vagy a Rátonyihoz hasonlítják az embert, tehát ez nyilván úristen, de jó. Tehát, hogy persze ebben van egy csodálatos, de aztán az ember, amikor megtalálja önmagát, akkor szeretne önmaga lenni, tehát, hogy ne valakihez hasonlítsanak, hanem mondják, hogy ez ő.
1: Amikor 19 évesen ez elindul, és aztán egy idő után te leszel a vezető, meg te leszel a legnagyobb ebben a műfajban, akkor ennek... Tehát hány éves garancia ez? Tehát, hogy meddig működik ez úgy, hogy azt mondod, hogy én ezt fogom tudni csinálni, nem tudom, nyugdíjas koromig?
2: Hát az ember ebben reménykedik, de hát nyilván a táncos komikusságból én már kiöregettem, én most már ennek az idősebb verzióját játszom operettekben, a Buffót, aki az idős vicces bácsi, bár hozzá kell tennem, hogy most
1: idős
2: éppen...
1: Idős vicces bácsi, tehát hogyha valamire nem gondolunk veled kapcsolatban, akkor ez az idős meg a bácsi. A vicces az igen.
2: De hát jó, van néha őszítés, meg szakáll, meg bajuszragasztás, meg ilyesmi, de már, sőt, pályámon már hamarabb kezdtem idősebb bácsikat játszani, és ezt nagyon szerettem, hogy hamar jött a szerepkörváltás. De az igazság, hogy manapság már több, vagy kevesebb operetet játszom, mint prózát és musicalt. Tehát most éppen úgy alakul a repertoárom, hogy a musical szerepeim és a prózai szerepeim száma több, mint az operett szerepeim.
1: De ez saját döntés, hogy egyszerűen ilyen maga a műfaj, hogy nincs a korodnak megfelelő szerepkör?
2: Lenne a... Nehéz erről beszélni, mert az Operett Színház tagja vagyok, de hát azt el tudom mondani, hogy az Operett Színház vezetősége bennem sem gondolkodik, mint oly sok kollégámban nem. Van, aki el is ment. Én azt gondoltam, hogy nekem ebben a színházban van dolgom. Nagyon örülök, hogy más színházokban is játszhatok, mert szerintem a színészi képességeimet, meg a személyiségemet is fejleszti, hogy más rendezőkkel, más körülmények között tudok dolgozni, meg hát nyilván azóta elkezdtem rendezni is, tehát hogy...
1: Erről majd külön beszélünk, igen.
2: Igen, szóval az azért sokat számít, de nem estem kétségbe, amikor kiderült, hogy nem számítanak rám, tehát akkor én valahogy úgy alakul, nekem szerencsés a pályám egyébként, tehát hogy meg nem szeretek buslakodni, tehát sajnáltatni magam, hanem akkor észreveszem azokat a lehetőségeket, amik adódnak, és akkor megpróbálok arra felé menni. De szerencsére nem kellett így könyökölni, hanem egyszer csak megcsörrent a telefon, és felhívtak, hogy te figyelj, nem érsz rá véletlenül? Hát de, véletlenül ráérek.
1: És akkor nem is véletlenül,
2: igen, ráérek. Igen. Úgyhogy nagyon sok kollégám van, aki parkolópályán van, elvegetál 10-11 évi előadással az Operett Színházban.
1: Az nem sok.
2: Nagyon kevés. Hát azt el tudom én is mondani, hogy nekem régebben ilyen havi 15-18 előadásom volt az Operett Színházban, havi. Most ebben az évadban 5 előadást játszottam egész évben az Operett Színházban. Ehhez képest viszont minden nap játszottam más színházakban, vagy koncerteken, fellépéseken. Tehát, hogy nem panaszkodom, értem. Mert nekem nagyon jó, tényleg nagyon jó a pályám. Tehát, hogy én nagyon sok színű, nagyon sokféle, sok helyen csinálok, hál' Istennek.
1: Volt egy kérdés, amit kicsit így átugrottál, de köszönöm a válaszokat, de erre vissza fogunk térni a folytatásban. Jó, Peller Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban, mindjárt folytatjuk.
3: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Károllyal beszélgetünk. Az a kérdés, hogy ebben a műfajban, az operett műfajban a korodnak megfelelő szerep van-e egyáltalán? Van. Tehát oké, hogy parkolópályán vagy, de hogy azért, mert nincs, nem tudnak szerepet bízni rád, öregíteni kell, fiatalítani, lehet, hogy nem tudnak, vagy...
2: Nem, lenne, tehát hogy én most 47 éves vagyok, abszolút lenne nekem való szerep a mostani repertoárban is, vagy ha mondjuk a Mágnás Miskát nem vették volna le a repertoárról, az boldogan játszhatnánk most Peller Annával például, még nem tudom, legalább 5 évig simán.
1: És mondom, csak névrokonság van?
2: Igen, csak névrokonság. Illetve nagyon távoli rokonság, ükszülői rokonság van, amit kinyomoztuk. Szóval, hogy lenne nekem szerep. De szerencsére van más. Hát nagy boldogság, hogy például a Shrek-et eljátszhatom a József Attila színházba. Tehát az, ha éjjel-nappal az Operett színházba játszanék, akkor ez például nem adatódott volna meg. Vagy a Veresegy színházba a csodálatos prózai szerep, a Hogyan nevezzelek, vagy a Latobárné fia a Spinózában. Tehát, hogy ezek mind olyan csodálatos szerepek, amik lehet, hogy akkor nem adódtak volna meg.
1: És régebben úgy volt, hogy ha valaki egy színházban van, és mondjuk társulati tag, akkor nem nagyon mehet máshova, max vendégként. Ezek szerintem most így szabadon mehetsz,
2: hát
1: ahova
2: szerintem hívnak. Örülnek neki, nem vagyok ott. Úgyhogy igen, kvázi. Én is a társulati létben hiszek egyébként. Tehát, hogyha ugye nem titok, hogy én annó pályáztam a Szegedi Nemzeti Színházra.
1: Mint igazgató.
2: Igen. Tehát, hogy,
1: hát,
2: hogy
1: nem magára
2: igen. A főigazgatói posztra. Én abban hiszek, és mindig sok pályázatot olvastam életemben, volt, amikor ilyen döntő bizottságban is benne voltam, hogy az embernek nem az épületet kell megpályáznia, hanem ott van egy társulat. Igen. És azokban kell gondolkodni, azoknak a jövőjét kell fölépíteni. Tehát ez a legfontosabb, hogy a társulatban egy építkezés kell, hogy tudom, hogy ennek a színésznőnek ezt a szerepet adom idén, azért, hogy jövőre azt a nagyon nagy szerepet el tudja majd játszani. Tehát, hogy így kell gondolni, vagy hogy kell az operett különösen nehéz, meg a nőknek amúgy is sokkal nehezebb a szerepkörváltás, de az operett depláne, mert amikor már nem szubrett valaki, mert 40-50 között van, és még komika lesz, 60-70 éves, ott van egy 10-15 éves lyuk, amit egy jó színházigazgatónak meg kell tudnia tölteni az adott színésznő számára. És ez nagyon sokan inkább kiteszik azt a színésznőt, vagy olyan helyzetbe hozzák, hogy kénytelen legyen felmondani, vagy pálya elhagyó legyen, és pedig szerintem az a legfontosabb, egy társulatban való gondolkodás.
1: Az elmúlt majdnem 30 évben, amióta te színházakban játszol, azóta te jártál más iskolákba, hogy ezt így meg, hogy ezt tudod, amit most mondasz, tehát kitanultál újabb szakmát, rendezőt, színházigazgató, nem tudom, hogy ezt lehet-e valahol tanulni, vagy ezek ragadtak rád?
2: Ragadtak is, de természetesen sok iskolát jártam végig. A Színművészeti Egyetemen volt egy drámainstruktor színjátékos képző, vagy szak, és azt végeztem el, kommunikáció és média tudományt a Kodolányin, és végül egy mesterképzést a Károlyi Gáspár Egyetemen színháztudomány szakon.
1: De ezek, tehát mi volt a célod azzal, hogy te ezeket tanulod? Tehát, hogy van egy, tehát hogyha, ahogy az előbb elmondtad, hogy hogyan építenél fel színházigazgatóként egy színésznőnek a szerep ívét, ezek szerint akkor én azt gondolom, hogy te látsz előre, tehát nem véletlenül végzel el különböző iskolákat, annak van egy végcélja.
2: Amikor elvégeztem, ezeket nem volt végcélja, én egyszerűen szerettem volna tanulni, nem akartam buta színész lenni. Persze egy színésznek az a dolga, hogy tehetséges legyen, de valahogy engem mindig érdekelt a háttér, meg a színház egészébe véve. Tehát, hogy valószínűleg ezért is kezdtem el rendezni, és jobban is szeretek ma már rendezni egyébként, mert az agyamnak több részét foglalja el. Ugye, amikor

0: viszonylag kevés emberrel találkoztam, aki ennyire az egész szakmát magába szívta, magához ölelte, és, hát és ennyire tevőlegesen szeretne tenni a színház érdekében.
1: Igen, szerint én hiszek abban, hogy lehet jó színházat csinálni jó hangulatban, mert nagyon sokan nem hisznek ebbe az iskolába, tehát hogy a fegyelem, a szigor, a rendezői színház, ami szerintem most már megy ki a divatból egyébként.
0: Az mit jelent, hogy rendezői színház?
1: Hogy mindenki értse, hogy a színésznek nincs akkora szava az egészben, hanem a rendező dönti el, hogy szóval nem igazából egy közös alkotás, hanem a rendezőnek van egy víziója, és ha a színész ebben nem is érzi jól magát, akkor is meg kell csinálnia.
0: Miközben valószínűleg kevés a közösség sora olyan, aki azért megy be egy színházban, mert ott az a rendező az nagyon jó rendez, tehát ott azért szerintem vagy a darabok, vagy a színészek,
1: Igen, vagy a darab címe, vagy a színész neve viszi be, bár vannak korszakalkotó rendezők, akik...
0: Ja, most persze, nem akarom bántani a rendezőket. Ifjabb
1: Vindjászki Attilának minden rendezésért rajongunk általában, tehát most csak egy példát mondtam, de hát van még rengeteg természetesen. Szóval, hogy én hiszek a jó színház csinálásban, meg a színházban, és persze nyilván a másik küldetésem a zenés műfajok, hogy sokszor lenézik, különösen az operettet, érdekes módon, bár aztán az a kollega, aki eljön operettet játszani, az rájön, hogy tényleg milyen nehéz műfaj ez, ahonnan kezdtük.
0: De várjál, tehát azt mondod, hogy lenézik. A színészek?
1: Igen, van a szakmán belül egy ilyen...
0: Prózai színészek?
1: Nem általánosítani ki, hogy van a szakmán belül egy... Ja, hát csak operett.
0: Csak.
1: És akkor csak egy ilyen egyszerű példát mondjak, vagy az operába is, hogy milyen egyszerű, de akár egy operett fináléba. Tehát, hogy mit tudom én, egy prózai jelenetben annyi idő alatt ájulsz el, vagy halsz meg, amennyit akarsz. Egy zenés darabban ott van az a 8 ütem, és vagy meglepődni. Tehát olyan hosszan lepődsz meg valakin, hogy belép az ajtón, és eljátszod azt, hogy nem tudom én, rég nem láttad, és szerelmes vagy bele, vagy nem tudom én, amennyi időt hagysz magadnak. Egy zenés darabban meg van határozva az a 4 ütem, hogy abba a 4 ütembe kell ezt belesűríteni, vagy beletágítani.
0: Tehát az ott esetben nem te mondod ki, én mondom ki, még jobbnak is kell lenni, színészi szempontból is.
1: Nem tudom, hogy jobbnak kell lenni, mert közben meg a nézői befogadást nyilván a zene segíti. Tehát, hogy bár erre hozzá szoktam tenni, hogy ma már nincs olyan prózai előadás, ahol ne szólna valami aláfestő zene a nézői megsegítés érdekében, hiszen annyira benne vagyunk, és ez egy másik topik, a TV sorozatok, hogy ott ugye mindig van valami aláfestő zene, vagy effekt, vagy nem tudom én, és nyilván a színház ehhez föl kell zárkozzon, hogy ezt a komplexitást visszaadja, bár azt, amit a színház tud, azt soha nem fogja tudni a televízió, hogy ott élőben előttem történik meg, hogy egy
0: akkor
1: ember
0: egyszer
1: átváltoz.
0: Is megismételhetetlen.
1: Igen, egyszer is megismételhetetlen, pontosan.
0: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Peller Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Bele Károllyal beszélgetünk, majd mindjárt rendezésre is elmegyünk, csak miközben... megütti a fülemet ez, amikor mondod, jó, persze kifejtettük, hogy mennyire könnyűnek gondolják, meg mennyire lenézik ezt a műfajt, miközben minden bizonyan minden színház csinálónak, aki a színházban játszik, toppon kell lenni minden pillanatban. Akkor is, ha éppen meghalt az édesanyja, akkor igen. is, ha éppen fáj a feje, fáj a lába, menstruál, nem tudom, bármi lehet.
2: Igen.
1: Na de a te műfajod, vagy az a műfaj, amiben elindultál, ott nincsen dráma, tehát ott...
2: Ez azért ebbe a formában nem igaz, mert azért mindig vannak kis tragédiák, meg kvázi, hogy mondjam, így idézőjelben mondom, hogy szomorú részek.
1: Igen, de alapvetően az egész a vidámságról szól.
2: Igen, tehát, igen.
1: Hogy szórakoztat.
2: Ahogy Oswald Marikát idézem, az operett az, amilyen az élet lehetne.
1: Igen. Mert hogy tényleg van olyan műfaj a színházon belül, ami elgondolkodtat, ahova azért ül be a közönség. De az operett színházban szerintem szórakozni, mosolyogni, vidámkodni.
2: Abszolút, miközben azért van egy társadalomkritika, van benne történelem, aha. tehát hogy csak nem ilyen nem tolja be az érzel. Ember arcába. Tehát hogy azért történelmi korokról van szó, és tényleg az operettben nagyon erős a társadalomkritika. Ugye ez csak így a grófok, parasztok, szóval ezeket ja. így megnézzük, szóval sok politika, például a francia operettekben ott kifejezetten igen. a politikai humor van benne. Tehát hogy azért van benne, csak minden szórakoztató módon. Nem akar más lenni, mint ami. Én ezt szeretem talán az operettben a legjobban. Tehát hogy fölvállalja azt, hogy ez szórakoztatásra készül. És hát valljuk be, az embereknek azért manapság erre van a legnagyobb szükség. Sőt, ha össze akarom hasonlítani valami filmes vagy tévés műfajjal, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy a romantikus komédia. Hát ott is tudod, hogy a végén össze fognak jönni, igen. de hogy jutnak el odáig. És a romantikus komédiának tulajdonképpen a megfelelője az operett. Jó zenével.
1: Hol jött el az a pillanat, vissza tudsz emlékezni, van-e egy ilyen megfogható pillanat, amikor azt mondod, hogy én rendezni szeretnék?
2: Ez egy hosszú folyamat volt, bár elég gyorsan megtörtént. Emlékszem, hogy még stúdiósok voltunk, és az osztálytársaim elmentek Veszprémbe a West Side Story meghallgatásra. És abban van egy nagy drámai jelenet, vagy egy duett a Mária és az Anita között, és pont a két osztálytársam, Gáh Judit és Simon Falvi Ágota próbálták, és akkor én benültem ott a terembe, és mondtam, de figyelj, nem lenne jobb, ha ott fölállnál, és oda mennél, és akkor úgy fognád meg a kezét, és utána ültetnéd le, és nem tudom, és elkezdtem ott okoskodni 10 évesen. És akkor megfogadták. Majd így alakult mindig, hogy ilyen jelentekbe beleszóltam, és akkor az volt, hogy amikor végeztünk, akkor volt egy operettvizsgánk, és voltak az osztályunkban műzikellesek, és neki kellett egy műzikelt kitalálni, és akkor mondtam a stúdió vezetőnek, hogy hát az Apácákat kéne megcsinálni. Hát, hogy ő ezt nem ismeri, meg nincs kedve hozzá, meg ha én annyira szeretem, rendez meg nekik. És akkor ez volt az első rendezésem, az Apácák című műzikel 98-ban. Aztán volt egy nagy szünet, és igazából amikor az Operett Akadémia megalakult, ezt Kenegy Miklós Gábor és Kéringer László hozták létre, mert nagyon sok fiatal jött hozzánk meghallgatásra, akik tehetségesek voltak, de még volt egy kis alakítani való rajtuk, és akkor volt ez az iskola, ahol kicsit képezték őket, meg aztán én is, és ott volt az, hogy gyere már, mert a jelenetet be kéne állítani, tanítsd meg nekik ezt a koreográfiát, figyelj, kéne valamilyen nagyobb jelenet sort csinálni, hogy ezt megrendezed neki, figyelj, vizsgálódást kéne csinálni, hogy megrendezed nekik, és akkor itt elkezdtem rendezgetni.
1: Rendezgetni.
2: Igen, mert szeretem ezt a szót, ja nem? És akkor azt sok színházigazgató látta, és tulajdonképpen az első kőszínházi felkérésemet Crespo Rodrigótól kaptam, a Tatabányai Jászai Mari Színház igazgatójától, és ott rendeztem a régi nyarat, és ugyanabban az évben az Operett Színházban írtam és rendeztem az Oszi Boszi a repülő boszorkány című darabot Oswald Marikának. Úgyhogy ez volt az első két igazi kőszínházi rendezésem, és azóta szerencsére nagyon sok volt már. És nem csak operett, hanem volt musical is, meg próza is.
1: Na, a rendezéssel megyünk tovább, meg persze aktualitásról is beszélgetni fogunk. Peller Károly a vendég, mindjárt jövünk vissza itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Kánikula program indul az állatvédő szervezetek megsegítésére. Ruhatolvaj hód bukott le Lengyelországban. A napokban nem lesz olyan nagy meleg. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kánikula programmal segítik az állatvédő szervezeteket. Az élő környezetért felelős minisztérium támogatást ad az állatmenhelyeknek és az ebrendészeti telepeknek a hőség miatt. A szervezetek hűtést és vízellátást segítő eszközökre pályázhatnak, emellett sürgős esetben azonnali segítséget is kérhetnek. A tárca arra kéri az állattartókat, hogy a kánikulában biztosítsanak árnyékot és elegendő friss vizet kedvenceiknek. A beporzó rovarokat is pusztítja a kémiai szúnyoggyérítés. A Hunren Ökológiai Kutatóközpontjának vizsgálata szerint a hazánkban alkalmazott földi permetezés átlagosan csaknem felére csökkenti a szúnyogok számát, de a méheket, lepkéket és más hasznos repülő rovarokat is jelentősen érinti. A kutatók szerint ezért a jövőben nagyobb szerepet kellene kapnia a biológiai védekezésnek és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolásának. Fegyverrel raboltak ki egy nagykanizsai benzinkutat. Az ott dolgozó nő hajnali 3 óra előtt szólt a rendőrségnek, hogy egy magas férfi fekete maszkban lépett be az üzletbe, pisztolyt fogott rá és a bevételt követelte. 60 000 forintot szerzett meg, ráadásnak 2 üveg vodkát is elvitt. A rendőrök 3 órán belül otthonában elfogták a 32 éves férfit, aki aztán beismerte a rablást. Kiderült, hogy februárban már betört egy nagykanizsai élelmiszerboltba. A mostani fegyveres rablás miatt 5-10 évnyi börtönre számíthat. Különös ruhatolvajt füleltek le Lengyelországban. Egy férfi hetekig értetlenül figyelte, hogy sorra tűnnek el a zoknik, pólók és alsónadrágok a szárítóról. A rejtély akkor oldódott meg, amikor rajta kapta a tettest. Egy hód éppen az egyik alsójával szaladt el, majd eltűnt a közelítóban. A férfi szerint könnyen lehet, hogy az állat a hódvárát béleli ki az ellopott ruhákkal. A közösségi oldalon csak annyit tanácsoltak neki, ideje fedett helyre költöztetni a szárítót. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Holnap ismét sok napsütésnek örülhetünk, de a gomoly felhők itt-ott elsírhatják magukat, tehát jöhet egy-egy zápor, zivatar. A levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, és a szél is élénk lehet. Hajnalban 9-15, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd. Nem lesz több 22-27 foknál.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam színész, operetténekes, ráadásul az egyik legjobb az országban, táncos, komikus és rendező, Peller Károly. Néhány perc, és folytatjuk.

0: annak. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Károllyal beszélgetünk. Az előbb már így dióhéjban kifejtetted, hogy a rendezés meg a játszás között azért van egy jelentős különbség. Mondjuk ezt laikusként is tudja az ember. De az, aki állt már színpadon és játszott, az valószínűleg eljátszik mindig a gondolattal, amikor egy rendezővel szembe kerül, hogy ő most mit mondana a helyet, aki éppen mondja neki.
2: Igen.
1: Mert azt gondolom, hogy ezt a műfajt, magát a színház műfajt a színpadon lehet leginkább megtanulni, még hogyha abszolút. Iskolákban nagyon jó tanároktól el is lehet sajátítani nagyon-nagyon sok mindent. Valószínűleg leginkább a színpadon tanulja meg
2: színpadon
1: az ember.
2: Színpadon is az idősebb kollégáktól sok mindent nagyon.
1: Tehát mindaz a tapasztalat, amit te magadba szívtál, összegyűjtöttél, annak nyilván haszna van. De ugyanakkor meg van, oké, csak most erre szeretnék kitérni, hogy közben meg vannak olyan rendezők, akik soha nem játszottak. Tehát, simán rendezőként
2: igen,
1: ismerjük őket.
2: Sokszor nehéz is, mert kérnek olyat, ami így nem megvalósítható. Tehát, hogy ugye az ember a lelkével, meg az érzelmeivel dolgozik, és nem tudsz, nem tudom én, egyből egy 100 métert ugrani egy akkora érzelm. Meg hogy muszáj tudnod, hogy ez a szereplő, aki te vagy, az miért cselekszi ezt. És sokszor a rendező nem magyarázza el, csak elmondja, hogy most legyél nagyon dühös. De miért? Miért vagyok most dühös? Tehát, hogy és sokszor nem segítenek, hanem csak mondtam, hogy legyél dühös, akkor legyél dühös.
1: Oké, de te, aki színészként rendezel, tudod, hogy miért kell dühösnek lenni, vagy át tudod adni, hogy miért kell dühösnek lenni, de ugyanakkor azt gondolom, és főleg rád gondolva gondolom ezt, hogy te sokkal empatikusabb vagy a szereplőkkel, a színészekkel.
2: Remélem.
1: mint amit általában a rendezőkről úgy gondolunk, akik mindig szigorúak, meg nagyhangúak, meg nem tudom.
2: Én abban mérem le, hogy például van egy-két színésznő, akiről mondják így a szakmában, hogy úristen, vele olyan nehéz dolgozni, hát hogy tudtál vele dolgozni? És akkor mindig gondolom, hogy én tök jól, mert mindig leállítja a próbát és kérdezget. Hát igen, én megválaszolok rá. De hát nem tehát ezért vagyok ott.
1: Igen, meg erre tehát, van a próba, igen.
2: Amit mások ilyen kötekedésnek vesznek, meg ilyesmények, én azt teljesen, szóval én a kvázi így a nagyon nehéz színészekkel is nagyon jól dolgoztam szerintem pályám során.
1: Akkor, amikor színészként állsz a színpadon, a sikered az a tapsban mérhető, meg hogy adnak neked munkát, holnap is, meg holnap után is. Rendezőnek mikor van sikere? Vagy hol érzékeli a rendező azt, hogy azt, amit ő csinált, az jó, vagy jól csinált
2: hát
1: az, amit?
2: A nézők szeretik-e, tehát szintén a tapsba, és én nagyon szeretem, hogyha a játszók szeretik. Tehát én nekem az a boldogság, amikor rám ír egy színész, hogy már egy-két éve rendeztem darabot, és még fut, és mondja, úristen, annyira jó, hogy ma megint ezt játsszuk. Nekem ez a legnagyobb boldogság talán.
1: De ebben nincs benne egy kis puncsolás? Most nem akarok semmit belemagyarázni.
2: Miért puncsolna? Nem vagyok annál a színháznál. Tehát, hogy nincs ilyen. Ami érdekes viszont a kettő között, hogy színészként próbálsz 5-6 hetet együtt a rendezővel, meg a társaiddal, és tök jó, és utána jön a premier, ami a legnagyobb dolog a izé, és jön a közönség, és megnéz minket, és utána még jobban élvezzük, mert még jobban magunkra alakítjuk, meg elkezd érni a darab, meg nem tudom én. Rendezőként meg ott vagy avval a színész mennyiséggel 5-6 héten keresztül, és eljön a premier, ami neked tulajdonképpen a temetés.
1: Tehát az a vége, a munkád
2: igen,
1: vége.
2: Mert hogy onnantól kezdve te nem fogsz velük találkozni. Jó, nyilván én néha el szoktam menni, ha ráérek, akkor megnézem a darabjaimat, de nem azért, hogy úristen, mit csinálnak másképp, hanem csak élvezni.
1: De hogyha valamit látsz, akkor beleszólsz?
2: Azt szoktam mondani, hogy figyelj, azért az erősebb volt, amikor nem 3 percig húztad ezt a poént, hanem csak egyszer. És igazad van, csak már annyira elkezdtük élvezni. Tehát, de nem szoktam így, mert általában egyébként ez tök érdekes, a színésznek általában igaza van. Főleg, ha intelligens színészről beszélünk. Tehát, hogyha a színész valamit alakít, de ezek olyan nüansznyik, amit a néző nem vesz észre, csak aki rendezte mondjuk.
1: Persze.
2: Hogy nem is kérdezem meg, hogy miért csináld, mert látom, és mondom, hogy tényleg milyen igaza van, hogy ezt így csinálja.
1: Hogy ez magadat rendezted már? Olyan volt, hogy egy darabban te voltál a rendező is, és még játszottál is benne?
2: Hát direkt nem, de sajnos volt ilyen.
1: De miért sajnos?
2: Mert az nem lehet. Tehát, hogy az nincs. Tehát nem tud. És ráadásul pont egy olyan próbaidőszak utolsó hetén, tehát a főpróba hetén, amikor már bejön a díszlet, a jelmez, a zene hogy stimmel, hogy meg kéne adni a darabnak a tempóját, akkor be kellett ugranom a főszerepbe. És hát borzalmas volt, mert nem láttam se magamat kívülről, se az egészet kívülről, úgyhogy pánikomban meghívtam egy kollégámat, hogy rendező kollégámat, hogy nézzem már rá kívülről, mert nem tudom megítélni, hogy most én jó vagyok, az egész jó-e, összeáll-e, érthető, szóval borzalmas, nem, aki ilyet csinál, az szerintem amatőr.
1: Na de ez most egy fontos mondat volt, hogy hívtál egy rendező kollégát, ugye ezt a blokkot azzal kezdtük, hogy a rendezőnek hol van sikere, és tök jól elmondtad, de közben a szakmai része az fontos-e, hogy más rendezők mit gondolnak arról, amit te rendezőként teszel le az asztalra?
2: Nézd, ha egész őszinte akarok lenni, én nem tartom magam világmegújító rendezőnek, tehát hogy, most a ilyen színházi formákba újító, tehát az Alföldi Robi, vagy a Kis Vidnyánszki, tehát hogy őknek van egy víziók. Én szerintem én tisztességesen le tudok bonyolítani egy előadást, amit a néző nagyon fog szeretni, a játszók nagyon szeretnek benne, még valami fajta újdonságot, vagy gondolatot is, dramaturgiai újdonságot bele tudok vinni, de nem gondolom azt, hogy majd a 100 év múlva az én nevemet tanítani fogják, hogy annyira megreformálta a színházat.
1: De ez nem célod nyilván.
2: Nem, én szeretem. Én hiszek a jó előadásokba, és nem gondolom magamról azt, hogy én lennék a színházi zseni. Én azt hiszem, hogy jó szakember vagyok, és az, például a zenésben nem baj. Tehát, hogy nagyon szeretem a megújító előadásokat, például az operettekben külföldön nagyon jó példák vannak elrettentő példák is, amikor nagyon kiforgatnak egy operettet, de vannak nagyon jók, de szerintem én most már sokszor arra vágyom, és azt érzem, hogy a néző is arra vágyik, hogy beül, és egy tisztességes, érthető, szórakoztató előadást lásson, és ne kelljen gondolkodni, hogy Úristen, ott miért jöttek be zacskókkal a fejükön? Ez a világ végét jelenti? Vagy, szóval, hogy nekem most nyilván egy nagyon szélsőséges példát mondtam, de hogy az ember szeret beülni, és nyilván megmozgat minden előadás valamit a lelkedben, a gondolataidban, de hogy ne kelljen azon agyalni, hogy ez most miért történt, ezt most csak én nem értem. Szóval, hogy ne érezze magát a néző hülyének a színházba. Az borzasztó érzés.
1: De nyilván van az a fajta ember, aki azt mondja, hogy szeretek utána napokig gondolkodni. Ezen meg beszélgetni a haverokkal, meg
2: baj,
1: nem tudom.
2: Csak, hogy...
1: De akik nyilván azt látják, hogy rendező Peller Károly, ők biztosak lehetnek abban, hogy itt nem kell még napok múlva is azon gondolkodni, hogy nem, miért itt... történt az, ami történt.
2: Igen. Itt érezze jó magát a néző. Én ezt szeretném.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk. Peller Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Károllyal beszélgetünk, és mondtam, hogy lesz aktualitás is, és most nem is olyan sokára, július 31-én és augusztus 1-én lesz a 12. Budafári Palota koncert, és mindörökké operett gála, és ennek a rendezője vagy.
2: Igen, szerkesztő rendezője.
1: Szerkesztő rendezője ráadásul.
2: Igen, ez nagyon nagy dolog. Nagyon büszke vagyok rá. Ez
1: de most már elég régóta része vagy a Budavári
2: Elég régóta nem vagyok része.
1: Igen?
2: Igen.
1: De régebben viszont nagyon sokáig voltál része, vagy sokszor.
2: Effektív minden évben voltam. Ugye? Most az elmúlt, nem tudom, 5-6 évben nem.
1: Aha. És most megint.
2: Igen, nagyon nagy megtiszteltetés. Egyrészt nagyon ülök, mert emlékszem még arra, amikor egy premiéren odajött hozzám Nacsa Oliver, és így elkezdett beszélni arról, hogy úristen, hogy ő annyira szereti az operettet, és hogy ennek meg kéne adni a rangját, és hogy valami extra helyszínen kéne nyáron csinálni valami óriási operettgálát, nem tudom én. És akkor elég sok mindenben dolgoztam együtt a Vadász Danival, kiadott egy Csárdás királynő CD-t, és abba is én ott asszisztálgattam neki, meg nem tudom én, és akkor mondtam az Olivernek, hogy figyelj, gyere, bemutatlak a Vadász Daninak, beszélgessetek. És akkor ők elkezdtek beszélgetni, és létrejött ez a Palota koncert, ami tényleg a magyar operettnek az ünnepe, egy nívót tett neki, szóval csodálatos kezdeményezés, és nagyon boldog voltam mindig, amikor benne voltam nyáron.
1: De csak idézőjelben csak színészként voltál eddig benne.
2: Csak színészként, igen. És ez most, amikor jött a telefon, hogy arra gondoltak, hogy rendezhetném és szerkeszthetném, ez elképesztő boldogság volt. A Mindörökké Operett címet azért találtuk ki, mert arra gondoltunk, hogy most legyen egy olyan, amiben tényleg a legnagyobb slágerek, a legkedveltebb operett előadókkal és a legkedveltebb koreográfiákkal, látványos koreográfiákkal, mert a magyar, sokszor mondják, hogy a magyar operett hungarikum, ami nem igaz, hiszen ez egy francia műfaj, a magyar operett játszás hungarikum, az, hogy a táncos komikus és a szubrett ilyen akrobatikus táncokat adnak elő, ami sajnos mostanában, sajnos ez mindenki eldönti magába, csak most az operett szín az jelenlegi vezetése ezt a németes vonalat viszi, ahol ugye operaénekesek játszák az összes szerepet, akik nem tudnak annyira táncolni, ezért nincsenek benne olyan nagy tánc. Meg igazából a koreográfus nemzeték se olyan most éppen, akik ezeket a jó színésztáncokat meg tudnák csinálni, és úgyhogy mi visszanyúlunk így a 90-es évektől a 2019-ig készült nagy koreográfiákat fogjuk visszahozni. Tehát tényleg azokat, amiket akik szeretik azt a műfajt, azok szeretik ezeket a dalokat.
1: Engem ez érdekel, hogy épül fel ez nulláról, illetve biztos nem nulláról, mert egynek is már, tehát a Budavári Palota koncerteknek is hagyománya. Igen. Van, de azzal, hogy téged odahívnak, tehát, hogy nem ugyanazok csinálják, mint eddig, valószínűleg szeretnének valamit. Tehát, hogy neked nulláról kell, van-e valami olyan kötelező elem, tehát mi az, amivel elindul egy ilyen munka?
2: Nincs kötelező elem, én magam felé tettem kötelező elem, hogy vannak azok a dalok, amiknek benne kell lenni. Most, aki szereti az operett műfaját, ha azt mondom, hogy a Székes szám, ez egy a régi Cirkusz Hercegnő előadásban Imre Zoltán koreografálta Oswald Marikának és Csere Lászlónak. Ez egy akrobatikus mutatvány, a férfi ül a széken, a nő nekiszalad a széknek, átbuffencezik a férfi hátán, kirántja alul a széket, leteszi maga elé és ráül. Ez egy ikonikus koreográfia, ezt nem lehet kihagyni egy ilyen operettgálából. És ezt nagyon a Csere Laci és az Oswald Marika átadta nekünk a Sandy Szilvivel, és most pedig mi adjuk tovább a Laki Péternek és a Pacskó Dorkának. Valamint, hát mit tudom én, akkor a Lőcsei Jenő, aki nagyszerű balettáncos volt ugye az Operaházban, aztán az Operett Színház balettigazgatója és nagyszerű koreográfusunk, mellesleg a Sandy Szilvinek a férje, ő elképesztő koreográfiákat csinált nekünk. Hát volt a Bajadérben a Shopping tercet, amit most a Palota koncerten megcsinálunk a Kerény Miklós Mátéval, ebben van egy ilyen ördögkerék, vagy egy ilyen halál forgás, ahol az én nyakamba ül a Szilvi, rám van kapcsolódva meg a Szilvire a Máté, és forgunk így, mint egy ilyen dugóhúzó, ezt imádták a nézők. Valami, tehát ami nagyon ikonikus a Szilvitől, meg tőlem a Szépváros Kolozsvár, amiben van egy ilyen nyakbaülés figura, meg egy ilyen különböző pörgetések, amit egyébként így hozzáteszem, hogy Szilvivel megbeszéltük, hogy ezt most a Palota koncerten csináljuk meg utoljára.
1: Hiszen de miért utoljára?
2: Mert arra gondoltunk, hogy mind a ketten így az 50 felé közeledve, hogy kell egy pont, amikor azt mondja az ember, hogy még most megcsinálom, és inkább mondják azt a nézők, de hát még csinálhatnátok, mint az, hogy még csináljuk 5 évig, és azt mondjuk, hát ezt már nekik nem kéne csinálni.
1: De akkor ezt is átadjátok valakinek?
2: Igen, átadjuk a fiataloknak. Ez szerencsére azért ezt a koreográfiát ezt nagyon, nagyon sokan csinálják, de mi úgy döntöttük, hogy ha már van egy ilyen nívós esemény, akkor kikiáltjuk, hogy itt lesz utoljára ez.
1: Jó, erről a nívós eseményről még beszélgetünk a folytatásban, kis szünet után Peller Károlyjal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Peller Károly a vendég, mindörökké operett gála, ez a 12. Budavári Palota koncert. Júli 31 és augusztus 1. Két napon keresztül tehát ez két előadás, és mind a kétszer ugyanaz történik?
2: Így van.
1: Nem, nem fér bele egy műsorba, belerakni.
2: A nézők nem férnek el a nézőtéren egy este alatt.
1: Hogy amúgy egy este lett volna, csak a nagy érdeklődés való tekintettel.
2: Igen, és azt hiszem már talán az első alkalomtól, vagy a második, de nem, azt hiszem az első alkalomtól már két estét, mert már az igények alapján kiderült, hogy nem elég az egyszer megtölteni a nézőteret, hanem kétszer.
1: Neked szerkesztő rendezőként beleszólásod abba van-e, vagy te dönthetsz arról, hogy kik lesznek a felé, kiket lát és hall a közönség?
2: Ez nyilván egy közös gondolkodás volt. A Vadász Dániellel, aki ugye az egyik producere ennek az egésznek, vele beszélgettünk hosszan. Nyilván nagyon sok színész benne lehetne, de hát van egy költségvetés, és megállapodtunk azt hiszem a 10 főben, hogy 10 művész legyen, 10 ikonikus, és akkor én azt gondoltam, hogy egy kicsit ilyen generációk, hogy minden szerepkörből két generáció legyen ott, és akkor így esett a... Meg hát nyilván, mivel nyár van, ezért ki az, aki éppen nem nyaral.
1: Ráér, igen, ott tud lenni.
2: Az is volt egy ilyen szerkesztési szempont, meg hogy új arcokat is lásson a közönség, a fiatalok, fiatal generációból.
1: De amellett, hogy szerkeszted és rendezed, most az előbb, ahogy meséltél róla, hogy mi minden fog történni, téged is láthatunk, hallhatunk a színpadon.
2: Igen, bár nem szeretem, de ez viszont a Vadász Dani ragaszkodott hozzá, hogy hát az nem lehet, hogy te ne legyél ott, mert téged a közönség annyira szeret, úgyhogy azt hiszem két dal vagy három dal erre érig én is föl fogok lépni.
1: De ez nem olyan, hogy na jó, nagy duzzogva megcsinálom, tehát hogy te szereted még ezt a műfajt,
2: persze,
1: nem?
2: Hogy szeretem, csak megint az van, hogy ez egy hatalmas felelősség ezt az exkluzív gálát megcsinálni, és ezt kívülről szeretné látni az ember, és azon izgulok, hogy úristen, még ezt a számot megnézem kívülről, de már igazából szaladnom kéne föl, hogy föltegyék rám a mikroportot, és hogy kicsit bemelegítsem a vállamat, mert most jön a nehéz emelés a Szépváros Kolozsvárba, tehát hogy az ember agyon máshol kezd lenni. De ezt megpróbálom majd ügyesen megoldani.
1: Ezt hogy képzeljük el? Mert azt mondtad, hogy a legnagyobb slágerek, de ezek a legnagyobb slágerek nem biztos, hogy egy darabban voltak.
2: De biztos, hogy nem.
1: Tehát, hogy ez egy...
2: Illetve, képzeld el, mert hogy idén 110 éves a Csárdás királynő magyarországi bemutatója, úgyhogy lesz egy nagyon nagy blokk a Csárdás királynőből például.
1: De akkor ezt most úgy képzeljük el, hogy dalok egymás után, vagy ezt összefűztétek egy nagy előadássá?
2: Ja nem, dalok egymás után, de van egy gondolatiság. Az elején nyilván mindenkinek van egy belépője, tehát megismerjük, hogy kik minden új sztárnak örülhet a közönség. Aztán lesz egy nagy Csárdás királynő blokk, evel zárjuk az első részt. A második rész elején egy kicsit körbejárjuk a világot, mert a világ különböző tájairól szóló operettek lesznek, szóval egy kicsit utazunk, és aztán természetesen megérkezünk a magyar pusztába, és jönnek ezek az igazán magyaros operettek, a Déli Bábos Hortobágyontól kezdve a Szépváros Kolozsvárig, ahol jönnek a Csárdások, meg a Fokos, meg Csikos, meg szóval amitől mi nagyon büszkék vagyunk erre, hogy a Paprika in Blut, ahogy a német mondja, hogy a paprika ott van a vérünkben. Én mindig hozzáteszem, hogy az Oswald Marikájéban biztos, de mi is megpróbálunk fölzárkózni hozzá.
1: És hát Oswald Marika is ott lesz,
2: igen,
1: nyilván, tehát ő kiadhatatlan.
2: Oswald Marika nélkül nem lehet operettgálát csinálni, vagy lehet, de nem érdemes.
1: Ezzel szoktam gondolkodni teljesen más irányból, a retro vonalából kiindulva, hogy ahogy a mi kedvenceink, te is mondtad, hogy mekkora nagy Neoton rajongó voltál, és vagy még mindig.
2: És hogy... nem mellesleg retro rádió rajongó is.
1: Na hát ezt nagyon szépen köszönjük, hogy van-e élet Oswald Marika után? Hát eljön majd egyszer csak az a pillanat, reméljük még nagyon-nagyon sokára, amikor ő már nem fog tudni, vagy mi már nem láthatjuk őt a színpadon. Hogy van-e olyan utánpótlás, aki Oswald Marika helyére léphet?
2: Hát ez nyilván nem én vagyok hivatott, ugye? Szerintem
1: mit
2: vannak.
1: Mit látsz te, aki a műfajban
2: otthon van? Vannak. Aha. Tehát, hogy van, abszolút van.
1: És tud is még akkorára nőni? Tehát, hogy van még ebben a műfajban annyi, hogy valaki akkorára
2: nőhet? A műfajban van, most nagyon nehéz a műfaj helyzete, tehát, hogy ugye a 2000-es évek elején abszolút a fiatal közönség, mert ugye szokták mondani, hogy az operett az idősek műfaja, ami nem igaz, egyébként hozzáteszem. Tehát, hogy amennyi levelet vagy messenger üzenetet kapok én a közösségi oldalaimon, hogy a 4 éves unokám ma hallgatta meg meg 42-szer a Déli Bábos Hortobányi, tehát a fiatalok nagyon szeretik. És az Operettszínháznak a 2000-es évek elején ez küldetése is volt, hogy legyen egy fiatal közönség réteg. Uh-huh. Ezért volt például, hogy musical sztárok, mint például Dolhai Attila, átlettek emelve operettekbe, hiszen hozták magukkal a közönséget, és akkor a fiatalok, akik úgy tartották, hogy jaj, a operett az biztos olyan, hogy leszúrja magát, és még órákig énekel. És akkor tudod, nem, az az opera, de az se ilyen, de hogy az operett az ennél viccesebb. És akkor egyszer csak elkezdtek jönni a fiatalok. Hát sajnos ez a németes operett játszás, ami most zajlik az Operettszínházban, ez megint inkább az idősebbeknek szól, mert ők szeretik ezeket a dalokat, és mindegy, hogy van megrendezve, de legalább meghallgathatja ezeket a nagy slágereket. Úgyhogy most szerintem újra majd retróját kell, hogy érje az operett, hogy ezek a nagy táncok, a nagy személyiségek újra láthatóak legyenek az operettek színpadain.
1: Folytatjuk rövidesen, Peller Károly a vendég itt a Retro Rádióban, az Operaházi Presszóban.

0: szemem.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Peller Károllyal beszélgetek, valamikor a beszélgetésünk elején elárultad, hogy néhány éve pályáztál a Szegedi Nemzeti Színháznak a főigazgatói posztjára. És most, ahogy így beszélsz erről az egész operett műfajról, és nagyon sokan ültek már ebben a székben, akik az operett színház jelenlegi működésével nem értettek egyet, vagy azzal az irányjal, amerre megy, az nem merült fel benned, hogy egy ilyen jellegű színházat csinálj, vagy akár pont azt?
3: Erről érdemes akkor beszélgetni, hogyha kiírnak egy pályázatot, és az ember elgondolkodik rajta, hogy érdemes-e.
2: Van kedved volna hozzá egyébként? Mert hogy értesz hozzá?
3: Nagyon érdekes ez, mert bennem nincs hatalmi vágy.
2: Aha.
3: Nagyon szeretem a műfajt, az operettet és a musicalt is, és nagyon szeretem a színészeket. Nagyon hiszek egy olyan színházban, ami a tehetségről, a szakmaiságról és az emberségről szól. És biztos vagyok benne, hogy szeretném ezt megvalósítani valahol. Hogy mikor és hol, azt mindig azt szoktam mondani, hogy mindennek megvan az ideje és a helye.
2: Igen, mert közben megmondod is, hogy azért nem ragadtál le ennél a műfajnál, tehát hogy vagy tovább tudtál lépni, vagy meg tudtad mutatni, hogy azért van benned több is, csak igazából erre lennék kíváncsi, hogy ez így dolgozik-e benned, hogy ezt a műfajt viszont te tudnád úgy vinni, ahogy te megszeretted, vagy ahogy fogalmaztál a 2000-es években, a közönség is nagy számban megszerette.
3: Hiszek benne, hogy lehet, hogy tudnám. Tényleg, amint itt lesz a helye és ideje, akkor

0: meglátom, hogy vagyok-e elég bátor.
1: Jó, ez diplomatikusan fogalmazol, de igen, hát nem is számíthattunk másra, de hogy igazából ilyenkor mindig erre vagyok, hogy benned van-e ilyen vágy, tehát a vágy ez van-e.
0: Érdekes, hogy, tehát, hogy az a vágy, mert látom, hogy sokan azért akarnak vezetők vagy igazgatók lenni, mert hatalmat akarnak. Engem ez teljesen hidegen hagy, tehát hogy én nem akarok nem akarok hatalmat gyakorolni emberek fölött. Én a közös rendezőként is a közös munkába hiszek. Nyilván én vagyok odatéve, hogy én mondjam ki a végső szót, de én azt mindig tehát hogy nem csinálok olyat, ami valakiben is rossz érzés maradt. Tehát addig beszéljük át, amíg valami konszenzusra nem jutunk, de nem akarok én lenni a mindenható, aki mindent meg tud mondani, meg én mindennél okosabb vagyok, mindenkinél okosabb vagyok, tehát egyébként, de ez meg magára nem mondja az ember, de idős kollégáimnál, vagy tapasztalt kollégáimnál látom, az igazán nagy tehetségű színészekben mindig van kételj. Hogy tehát elképesztő.
1: Magukkal kapcsolatban.
0: Tehát, hogy úristen, ezt meg tudom csinálni, én erre alkalmas vagyok. És akkor, amikor így hallasz mondjuk Oswald Marikától, mert nem akarok más, nagyon sok színészt tudnék mondani, akivel dolgoztam, és nem is értettem a kérdésfelvetést. Jó, egyet elárulok, hát Bánsági Ildikóval dolgoztam, nem olyan régen együtt, rendeztem őt, és akkor hát ő nem tudja, hogy ez most jó, amit ő csinált. Vagy várjál, mutatok egy másikat, és mutatod, vagy ez jó? És akkor azt tud neki mondani, Ildikó, ha háttal ülsz egy fal mögött, az is Kossuth díjas, tehát, hogy bármit ne mondd már ezt most csak így udvarolsz, mert a nevemnek, mert nem, mondom, az van, hogy az A és a B verzió is tökéletes volt.
1: És a C-t meg D-t mutatna, az is az lenne.
0: Tehát, és tényleg így van, tehát nem udvarlásból, hanem, hogy minden mögött például az Ildikónak a gondolatisága, a szerepellemzése, minden ott volt, csak máshonnan közelítette meg épp azt az adott mondatot, vagy jelenetet. De ugyanezt el tudom mondani az Oswald Marikáról is, hogy ő benne is mindig van a kétség, hogy jó ez, amit én csinálok, és akkor igen, hát...
1: De az jó, hogy az emberben benne van a kétség?
0: Abszolút. Szerintem aki
1: mert
0: aki,
1: ha elhinné, hogy ő jó, akkor az már nem lenne jó.
0: Hát sok ilyet látunk, akik elhiszik, és mondják magukról, hogy ő, nem tudom
1: én... Most bezzeg nem mondasz neveket.
0: Hát nem olyan rég kikerült például egy magát a legismertebb operett szerzőnek kikiáltó úriember. Mi, akik operetben dolgozunk, mi el tudjuk mondani, hogy nem, ő nem ért hozzá, bár ő magáról azt állítja, hogy ő tud legjobban operettet írni. Hát.
1: Annyira érdekes ez, hogy a színház világa lehet, hogy csak nekem tűnik most ilyen zanzásítva, ránk zúdítva, mert hogy foglalkozom így ennek a műsornak a keretében az elmúlt években, de valahogy mintha most így dőlnének ki a csontvázak a szekrényből.
0: Hát sajnos igen.
1: A színház mindig ilyen volt?
0: Szerintem azért az elmúlt időszakban ez az úgynevezett kultúrpolitika, nem akarok nagyon politizálni, hogy azért sok olyan ember került pozícióba, akinek nem volt meg hozzá a tudása vagy embersége, és ezek a csontvázak most kidőlnek.
1: Tehát akik igen, úgy voltak pozícióban, hogy nem a...
0: Hogy a barátom ismerőse, értem, rokonom...
1: De nem volt alkalmas a feladatra.
0: Igen. Egyetért velem. Szóval, és nem... Én azt gondolom, hogy egy szakemberek, tehát hogy ez egy szakma.
1: Van ez a régi mondás, dolgoztasson szakemberrel.
0: És ennyi. A színházban is ez igaz. Mm-hmm. Tehát egyébként pont...
1: És az öltöztető az öltöztetéshez érjen, és a értsen, és a berendező a berendezéshez.
0: Én azt szoktam mondani, én egy ilyen világbéke fiú vagyok, tehát hogy én tényleg mindenkivel megpróbálom megtalálni jó hangot, meg nem tudom én, és mindig kérdezik, hogy és nincs ami földűhít, és aztán most már megfogalmaztam, de a tehetségtelenség és az alkalmatlanság, meg a rossz indulat. Mm. Szóval az iszonyatosan föl tud dühíteni.
1: El nem tudlak téged képzelni dühösen.
0: Amikor látom,
1: én,
0: hogy...
1: Nem, nincs egy kép előttem, hogy Peller Károly dühös. Tehát, hogy
0: szoktam dühöngeni. Tehát, hogy amikor látod, mit tudom, mint tanítványaim, hogy ott vannak, mint a nap olyan tehetséges fiatalok, és akkor XY jut oda, mert valakinek a valakije. De alkalmatlan rá. Tehát senki nem mondja, hogy beszédhibás, hogy nem tud énekelni, és itt van öt másik, aki meg simán jó lenne az ő helyére, és ez iszonyatosan tud.
1: És ha most azt mondanám, hogy aki most kapcsolódott be ennél a mondatnál, hogy nem a magyar utánpótlás sportról beszélünk, mert tehát az oda is alkalmas lenne ez a mondat.
0: Igen.
1: És még hány helyre lehetne ez behelyettesíteni.
0: Nekem a színház a hobbi.
1: De egyébként
0: meg a hivatásom.
1: Oké, csak hogy ez mindenhol így kellene.
0: Igen.
1: Mindenhol így kellene.
0: Igen, csak hogy engem ez tényleg dújít. Tehát, hogy mással nem nagyon lehet felhúzni.
1: Mondjuk meg is értelek, hogy ez dújít. Figyelj, csak egy fél mondatot erről, még beszélünk erről a Mindörökké Operett gáláról, hogy mert mondtad, hogy ezek ilyen dalok egymás után.
0: Igen.
1: Tehát nem egy összefűzött előadás. Nem. De valahogy mégis azt gondolom, hogy valami díszlet mégiscsak kell. Tehát, hogy mi adja a hátterét ennek az egésznek?
0: A hátteren ül a csodálatos zenekarunk Silló István vezetésével.
1: Aha. Tehát, hogy mindeközben élő zene szól.
0: Élő zene. Ez egy gálaműsor, és nem is akar más lenni. Tehát nagy zenekar, tánckarral, a nagyszerű szólistákkal, ez adja a díszletet, meg hát természetesen az Oroszlános udvar csodálatos belső udvara.
1: Ott hány fő fér el, meg mekkora a közönség?
0: Jól belekérdeztem, azt hiszem 600 valamennyi, ha jól emlékszem.
1: És két teltházzal számolhatunk.
0: Igen.
1: És van esőnap is, most így ránéztem.
0: Igen, reméljük nem kell.
1: Jó, de hogyha esetleg esik az eső, akkor
0: természetesen minden szabadtéri rendezvénynél van ilyen.
1: Nem tudom, hogy azon kívül, amit most itt szakmaiságból átadtál nekünk, mennyire kérdezhetek én bele a magánéletedbe, de aznap, amikor mi beszélgetünk, éppen jöttél vissza egy nyaralásból.
0: Igen.
1: És itt vége is, tehát hogy ennyi volt a nyár közepén, már nem számíthatunk több nyaralásra, vagy nem számít az több nyaralásra?
0: Igazából ez sem volt igazi nyaralás olyan szempontból, hogy nem egy hetes vagy egy tíznapos volt, egy háromnapos horvátországi kiruccanás volt.
1: Hát abból fél nap oda, fél nap vissza.
0: Nem, három nap volt kint, vagy kettő teljes volt kint. Előtte volt öt nap London a barátaimmal, egy nagyon cuki baráti házaspár, két aranyos szőke kislányukkal. Már tavaly is voltunk velük Londonba. Én gyakran járok Londonba két-három havonta előadásokat nézni, és akkor ők mindig mondták, hogy ők is úgy egyszer eljönnének, és akkor tavaly nyáron volt ez az első alkalom, és hát amúgy is színházba járok, de hát teljesen megette őket is London, úgyhogy mondták, hogy idén is jönnek, és akkor ott voltunk, meg hát még így a nyáron még így vannak ilyen szabad két-három napjaim, úgyhogy gondolkodom, hogy hova kéne kiugrani. Sajnos most a nyár úgy alakult, vagy sajnos szerencsére, hogy sok munkám van, és volt persze kijelölve két hét, hogy oda nem vállalok semmit, de hát aztán mindig csökkent, hogy jaj, de akkor tudjuk csak meg, a többiek csak akkor érnek rá, akkor tudjuk ott játszani ezt a szabadtéri előadást, és jó, hát ne rajtam múljon, hogy nem tudunk játszani valamit, úgyhogy így elfogytak a napok.
1: És akkor két-három napos kis villámnyaralások vannak.
0: Igen.
1: De ilyenkor te kifekszel a tengerpartra, és két napig sütteted a hasad, és nem mész színházba, nem olvasol, nem tudom
0: hát
1: mi a szövegkönyveket.
0: Szövegkönyvet kellett volna olvasnom, és vittem is magammal. Szóval szerencsés volt, hogy a öt nap London, ahol ugye napi két színház, tehát igen, 10 előadást néztem meg, és utána jött ez a három nap Horvátországot, tényleg csak az úszkálás, a napozás volt a fő feladat. Ráadásul Rovinjban már sokszor voltam, úgyhogy kívülről belülről ismerem az összes műemléket, úgyhogy ezt már nem kellett megnézni.
1: Én csak egyszer voltam a családommal, de az egy olyan, mindig vannak helyek. Na, oda-vissza kell menni,
0: igen,
1: ez egy ilyen hely.
0: Csodálatos, igen. És nincs is annyira messze.
1: Igen. És ilyenkor te vezetsz?
0: Igen, nagyon szeretek vezetni.
1: Hogy még akkor se tudj pihenni.
0: Érdekes módon kikapcsol a vezetés. Meg ami az egyik jó tulajdonságom, hogy sose alszom el. Tehát én, ha bármilyen álmos vagyok, de beülök az autóban, rögtön felébredek.
1: De akkor is, ha éjszaka vezetsz?
0: Igen. Igen, tehát ha ilyen nagyon fáradtan álmosan beülök az autóba, akkor is kipattan a szemem, és vezetek.
1: Na, az egy olyan hely, az autónak a sofőrülése, ahol az bármelyik ember, a legnyugodtabb ember is dühös tud lenni.
0: Igen, az egyik barátosném mondta rám, hogy ezt a szót nem lehet kimondani, hogy én vezetés négybetűs, és ennel kezdődik, és civel végződik vagyok. Ott tényleg indulatos vagyok. Tehát, hogy
1: de ott mindenki. Tehát igen. A legnyugodtabb ember, a hölgyek is. Tehát, hogy
0: igen, mert nem értem, hogyha van két sáv, akkor miért kell és van egy 80-as tábla, és mind a kettőnek 75-tel menni párhuzamosan.
1: Na, de az, aki ott 75-tel megy, ő meg azt nem érte, hogy te miért akarsz jobban sietni, mint ő?
0: Hát mondjuk dolgom van.
1: Na jó, a közlekedés az egy külön topik, tehát arra még lehetne beszélgetni. De hál' Istennek nem ezzel kezdtük, mert ha azzal kezdtük volna, akkor most nem jutott volna idő az összes többire. Peller Károly, köszönöm szépen, hogy
0: nagyon jöttél. Szépen köszönöm a meghívást.
1: Köszi, szép estét.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hírek a Retro Rádióban.
4: Több mint 50 fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához. A kánikulában is sok a szénmonoxid mérgezés. A hőség egyébként egyelőre nem tér vissza. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyáron is veszélyt jelenthet a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat, emiatt 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékelő. Tűz volt a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén. Főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. Senki sem sérült meg, a lángok sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztették. Az anyagi kár nem jelentős, közölte a vállalat. A tűz okát egyelőre vizsgálják. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
5: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füles puhik.
4: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. Több mint 50 hazai fürdő csatlakozik szombaton a strandok éjszakájához. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg a programot. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Holnap a napsütés mellett komoly felhők is megjelennek, zápor, zivatar leginkább az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a levegő 22-27 fokig melegszik majd napközben. Csütörtökön északnyugat felől újabb felhők érkeznek, csapadékot is hozhatnak, nappal 23-29 fok valószínű. Pénteken a napot megint felhők kísérgethetik, leginkább keleten eshet majd, nem lesz több 22-27 foknál.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahadi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Sipos F. Tamás egyik klasszikusát például. Szóval majd pár perc múlva Nincs Baj, David. Itt lesz a Hooligans, a Padődő, Császár előtt, Szalontai.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, a Mo, a Sapiens és az Angyalbőrben után jön mindjárt a Lelkünkből című slágerével, az Edda művek, Wolf Kati után. Szerelem miért múlsz a Retro Rádióban.

legnagyobb slágerei retro rádió, Hevesi Tamás és a Szólj rám, ha hangosan énekelek után, jön mindjárt a Nincsen holnap című sikerével Freddy az AD stúdió slágere után. Nyári eső a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Olá Gergő énekelt, ez volt a Törki a csendből.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba, még mindig van rám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Korda Györgytől a Reptér, de itt lesz a TNT, a Korámos pedig jön Beri.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Radics Gigi és a vadonatúj érzés után. Jön mindjárt Varga Viktor, a szőkével álmodtam előtt, még az első emelettől is hallgatunk egy slágert. A film forog tovább.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Charlie Király Lindával közösen ez volt a Játszom, ahogyan lélegzem. Jön a Zanzibár is, pár perc múlva szól majd tőlük az Új napra ébredsz, de még előtte itt van Katona Klári és a Mint a filmeken a retro rádió.

legnagyobb slágerei retro rádió. Demián Ferenc és a szerelem vonat után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd Bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy visszatérő vendég jön, dr. Ify Valde Orsolya, a Paloznoki Jazz Picnic tulajdonosa, kitalálója, főszervezője. Bízom benne, hogy holnap este is velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csavát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Varga Feri és Balási Betti dalával búcsúzom ma. Egy bolond százat csinál a Retro Rádióban. Viszhall!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

egyik legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. She's crazy like a fool.